A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Túl vagyunk a legszárazabb nyáron, több pénzt kaptak a gazdák, a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kormány. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet többek között áttekintette azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, 63,7 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálására 45 milliárd forintot fizettek ki. A Pubi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan észak felül fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzúgos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, pénzérmére került a Pumi. A hét első felében még biztosan kitart a nyárias meleg. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet többek között áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklon miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Szent Király lovasa végzett az élen a Nemzeti Vágtán. Csiki Laura Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a tegnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik pedig Ács Teszér versenyzője lett. A huszár gyerek és a kis huszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérményére. A jegybank szerint a Pumi a puli intelligenciáját a terrierek bátorságával, valamint a mozgékonyságával ötvözi. Az állatok világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Egy autó szalakorlátnak ütközött az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Mezőcsát térségében. A 157-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, adta hírül az Útinform. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Eközben Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani itt is. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra, 8 perc, jó reggelt, szevasztok, egy új hét. És nézem az arcokat, hát rendben, rendben, de nem annyira lelkesen. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt.
0: Szevasztok. És Anett, Isten hozott köztünk újra.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Na, szóval, hogy...
1: Miért nem vagyunk lelkesek?
0: Én sem vagyok az.
1: Én nagyon lelkes vagyok.
2: Te kivetíted rá?
1: Igen.
2: Ez az lesz.
0: Az is lesz. Az lesz. És ha kivetítem, akkor
2: mert mi
0: van?
2: Egyébként olyan vidámak vagyunk.
3: És én is örülök, hogy újra visszatértem hozzátok.
0: Teljesen lelkesedés nélkül mondod ezt is.
3: De nem, nem mondd már.
2: Tényleg,
0: én is örülök, hogy visszatértem hozzátok. Ez mi? Be, hol a lelkesedés? Hol az eufória? Na jó.
3: Nem, tényleg nagyon örülök. Fél kettőkor nyitottam ki a lakásom ajtaját ma hajnalban, ugye a repülőgép, ahogy visszajött, és gondoltam, hogy akkor most már le sem fekszem, hanem új erővel indulok neki a mai napon.
0: De hogy lehet fél kettőkor megérkezni? Milyen gép volt ez?
3: Hát figyelj, ami Nápolyból jött, az éjfélre ért Budapestre, még megvártuk a csomagokat. Igen, és utána még a kocsiig elmenni, és még hazajönni. Tehát fél kettő volt az a...
0: Aha, jó, elhiszem, csak furcsálom, hogy egy európai járat az, hogy tud éjfélre megérkezni.
3: Igen.
0: De hát a Wizz Air az nem ismer kegyetlen, vagy kegyelmet, hogy mondjam.
3: Mert ez Ryanair volt.
0: Ryanair nem ismer kegyelmet.
2: Örüljük, hogy éjfélre megérkezett.
1: Igen, örülünk, hogy itt vagy.
0: Szép reggelt üzenik Anita Calgaryból, elmondja, hogy hol kempingeztek, azt mondja, hogy az ősz utolsó pillanataiban hétvégére, és ez a lényeg, már havas esőt ígérgetnek. Nem vagyok rá készen, vidám hétfőt mindenkinek, ez Kanadára vonatkozik, Calgary.
2: Jó, de megijedtem.
3: Hát nekünk sincsen jó kilátásaink, vagy nálunk sincsenek péntektől. Tehát ilyen max 15 fok lesz napközben.
0: Igen, láttam én is egyébként, hogy csütörtöktől kezdődik egy esőzés, és aztán minden lehűl. Jó, hihetetlen, hogy Évinek sportoló létére jobb spontán viccei vannak, mint az elődjének, akinek idézőjelben ez volt a szakmája. Utóirat Évinek, remélem egyszer rám taposod a hálószoba ajtót, baby. Csók, doktor J. Oh.
3: Köszönöm.
0: Ez több szempontból dicsért.
1: Igen, látom.
0: Na, ezzel mit tud kezdeni egy fiatal mai nő?
1: Az nem én vagyok.
0: Akkor te.
1: Én. Hát inkább közelem a poént, mint hogy rátaposak bármikor.
2: Az elődöd lehet rátapost az ajtót, és ezért várja.
1: Nem fogom, tehát senkire. Tehát mindenhova úgy megyek, hogy hívnak.
0: Jó. Jó szerencsét. Somló nagyon eltűnt Varsóban. Jó ideje, 5-15-kor nem az EGT szól, illetve nagyon furcsán néztek rám reggel a póló rövid nadrág szandál miatt. Ennyire hideg van, igen, süsű. Hát gyerekek, ti akartátok ezt az EGT írtást, nem az EGT írtást, mert ez erős szó lenne, de hogy ezt a dalt ne adjuk már állandóan ugyanakkor és ugyanott, és ebben igazatok van, de hát akkor most, ha nincs, akkor ne tiltakozzatok. Nincs.
2: Hiányzik.
0: Igen. Gabi bátyám, jó reggel, sokan kérdeznek az atyáról, hogy mi van vele. Nos, nincs sok info. Hetek óta Ukrajnában van, karitatív munkát végez, de olyan skót lett, hogy nem vesz magának unión kívüli netet, és szinte elérhetetlen. A telefon sem veszi fel, mert azért is fizet. Egyszer írt egy SMS-t, hogy menjek már el a parókián az éléskamrába, csukjam be a kis ablakot, mert beköltöznek az egerek. De én meg majd azt mondom, hogy ő nem kapta meg az üzenetet. Dicsértessék, McLarenes.
2: Aha, csak majd rá lehet fogni az egerekre, hogy eltűnik ez az.
0: Apró kis szösszenet, igen. Jó reggelt kívánok, szép hétkezdés, kérhetek egy háját Boltos Timinek Pécsre. Minden reggel 6-tól

0: Durancsátok be a hetet, hadd szóljon, PC az ánusz kapitány.
1: Hát ebben aztán minden benne volt.
0: De ezek kérdések is voltak.
1: Hát, tudom, tudom. És
2: Lemorzsoltad a kukoricáját a Csabinak, ez az első. Ez is legfontosabb.
0: Kaprikán.
1: Na, Nógrádi, ahogy a Gyuri mondta.
0: Nógrádi kaprika.
1: Igen. Nem kukoricát szedni mentem. Csak Lacika valamit félreértett. Felhívott előző nap, és kérdezte, hogy miért nem leszek. Mondtam, hogy megyek néhány napra a Caprira. És mit csinálsz? Elmondtam, hogy mit csinálok, hogy citromültetvényre ide-oda. Ez másnapra nála úgy ragad be, hogy kukorica ültet.
0: Kukoricát ma. Nógrádban. És egyébként milyen volt Capri szigete?
1: No, fantasztikus.
0: Pont nem volt zsúfolt?
1: Nem. Nagyon kellemes volt, és képzeljétek el, hogy pont azt mondtam az Évinek, hogy közel 30 fok volt, voltak a strandon, ki lehetett menni, tök jó volt a víz, tehát, és nem volt ez a tömegnyomor. Úgyhogy jó volt.
0: És a Csabi elrángatott a bulgári bolt elől?
1: Ja, hát természetesen.
0: De ott lehet kapni ékszereket.
1: És milyen gyönyörűeket.
0: Igen, igen.
1: Nézegettem, szép.
0: Szép, és mentettek tovább, és egy citromot vett neked.
1: De kaptam egy nyakláncot tőle. Tehát,
0: no, jaj, de szép.
2: Milyen kardló nyakláncot, vagy a bulgáriból?
0: Lenne a halászok összefűzték.
1: Lent az árusok a piaci soron. Nem volt bol. De tényleg nagyon szép. Majd alkalmattán fölveszem.
0: Jó.
1: Én választottam. Tehát,
0: jó. Nagyon örülünk. Nagyon örülünk.
1: Ide.
3: Bol. Nagyon fontos.
0: Bol. Nem a partról. Hát igen, a Gyurinak van ilyen kapocsi menekültjei, akik természet anyagaiból fűznek össze karkötőket, nyakláncokat.
2: Nem rossz az.
0: Nem. Egyedül adzik a hordja, senki más.
2: Igen. Azóta neki hozok csak ajándékot, mert ő értékeli.
0: Na, Anett írja nekünk, hogy ma sem várható gyökeres változás időjárásunkban. Még marad a száraz idő, sok napsütéssel csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen, 24 fok körül lesz a csúcs. Már úton a lehűlés, na ez amit Anett jelzett, meg én is láttam. Aurél név nap van ma. Ma van a tanárok világnapja.
1: Isten éltesse őket.
0: Hát ez nem így szokták köszönteni.
1: Tudom, de
0: nem, köszönjük. Nem szüli napjuk van, hanem...
1: Köszönjük, jó.
0: Ma van a tanárok szüli napja. Isten éltesse őket.
1: Köszönjük nekik.
0: Így van, nem is sok tanár fel se fogja, hogy milyen fontos az ő munkája, és hogy milyen hatással van egy ember életére az ő munkája. Neki csak egy meló sokszor, és aztán persze vannak az elhivatottak, akik fantasztikus munkát végeznek. Tehát gondoljuk a tanárokra, akár rosszak, akár jók, nagyon fontosak.
2: Igen, egy rossz napjuk van, lehet, hogy traumatizálnak több gyereket is egész életükre.
0: Hát Gyuri, hát én is, nem csak én, de én is hányszor meséltem régi tanárról, vagy tanítóról, főleg tanárról, akik traumatikus nyomot hagytak bennem.
2: Bizony.
0: És a mai napig tudom a nevét, és káromkodva ejtem ki.
2: Hogyne? Hát nem is olyan rég beszéltünk róla, hogy mindenkinek van a fejében egy-egy olyan mondat, amit tanár mondott neki.
0: Igen.
2: És azóta is ott van.
3: Nekem meg anyukám tanár, úgy nőttem föl, hogy iskolában vagyok egész életemben. De tényleg.
0: Van otthon tábla és kréta?
3: Nem, olyan nem volt, de sorba állított minket, a családot állandóan megszámolt, ugye négyen voltunk, de akkor...
2: Jelenteni kellett? Te voltál hetes otthon?
3: De higgyétek, hogy tényleg úgy viselkedett velünk. Hozd a táskát, Csabi, álljál sorba, Gyuri, apa, indulj el. Tehát ugyanúgy.
0: Jézus Mária.
3: És mi így nőttünk fel. Most ugye Zolival él, úgyhogy most csak egy személy Zoli osztály megy.
0: Zoli osztály.
2: Zoli a hetes egész életében.
3: De egyébként egyszer látnátok.
0: Zoli osztály, vigyázz.
3: És vigyázz már.
0: Helyzem. Jó, 79 éves ma Brian Johnson, az AC/DC énekese. Isten áldja őt is, és Isten éltesse, most mond ilyenkor.
1: Isten éltessen.
0: 51 éves Kate Winslet, 75 éves Bob Geldof, ír popzenész, színész, de hát ugye a nagy-nagy munkássága a Boomtown Rats című, vagy nevű zenekaron kívül a Live Aid
1: koncert.
0: Koncert, így van, hát ez egy dupla koncert volt. És hát ugye a koncert által az etióp éhezők megsegítése át, ő volt az első, aki felhívta a figyelmet, a nyugat figyelmét egyáltalán arra, hogy ott az éhezés az nem olyan dolog, amit hogy felejtsünk el, úgysem állunk van, hanem figyeljünk oda, és adakozzunk, és figyeljünk oda arra a kontinensre. Jó, 64 éve Angliában megjelent a Beatles első kis lemeze, a Love Me Do.
1: Ó, igen. És ennyi volt, tudom, hogy kevés.
0: Nem kevés, jó ez.
1: Jó van akkor.
0: Tudod, hogy kevés, de valamit akartál mondani a mondat. másik felében.
1: De próbáltam keresni még érdekes infókat, de nem találtam.
0: És hát a Ryanair-en ültél, ugye vagy? Mit találtam ez volna?
2: Lehet, hogy maga találta, ki nem is néz.
0: Jó, Gyuri, megnéztem, mi van Veszprémben, ott most 10 fok van, és 22 lesz, és napsütés. Miskolc 8 fokos, 23 lesz napsütéssel. Calgary 6 fokos, 23 lesz. Mit van az?

0: kapsz. Anita.
1: Ez ma.
0: És 23 lesz náluk.
1: Második felénél lesznek gázok.
0: Ja, értem. Kaposvár 8 fokos, 23 lesz ott is napsütés, a Budapest most 10, 23 lesz itt is napsütés. Teljesen rendben van ez még. Na, gyerekek, ez olyan... nekem nagyon annyi izgi volt, most azt fogjátok mondani, hogy milyen téma ez, senkit nem érdekel. Lehet, de mégis. Tehát, hogy azt ugye, mert mindenki tapasztalja, hogy a kínai áruk azok ellepnek bennünket. Ugye Kínából sokan már rendelnek is, mert akkor is, ha temuzol, azt már Kínából rendeled.
2: Igen, hát nagyjából már csak onnan rendelünk igazából. Ritka az, hogy valami európai vagy nyugatit keresünk. Megveszünk.
0: Igen, hát eleve ezek a szolgáltatások, hogy elküldik az árut, ez olyan zökkenőmentesen történik Kínából, hogy egy magyar online shopból, ha megrended, nekem csak problémám volt.
1: És sokszor gyorsabban jön meg Kínából, mint a magyar online shopból.
0: Abszolút, én megvettem neked ezt az utazó kávégépet, igen? Bár nem Kína, hanem a német Amazonról rendeltem, de itt volt 4 nap alatt. Tehát, hogy...
2: Igen, tehát külföldről olyan az érzés, mintha hamarabb ide érne, mert hogy de a távolság, mintha nem lenne nekik.
0: Igen, és hogyha rendesz egy magyar online shopról, nekem meg annyiszor volt, tehát nem egy tapasztalatom, kapok egy e-mailt, hogy jelenleg nincs a raktáron, hogy akkor ezt majd ilyen, majd ők értesítenek. De a pénzem ott van.
1: Ők akkor kezdik a beszerzést.
0: Tehát akkor kezdik a beszerzést, amikor én rendelek. És meglepődnek. Tényleg azt érzem, hogy az irodában megjött a, én nem tudom, mi e-mail, vagy a fene tudja nekik, basszus, megrendelték ezt a, mit tudom én, tök mindegy mit. Nem tudom, légbefúvót, most tök mindegy.
1: Ja, Feri rendelje, te múról légbefúvót, meg kértek. Nagyjából így.
0: Kb. És akkor engem meg értesítenek egy ízével. Szóval, hogy ez az online, a fejessel volt egy nagy vitám erről. Mondom, akkor ne írd ki, hogy van, vagy írd, hogy nincs, hanem majd 3 héten belül. Ne írjátok ki, ha nincs. Hát az nem így megy. Ő nem fog a raktárba tartani annyi cuccot. Mondom, ez komolyan?
1: Igen, de akkor ezek szerint a webshop üzemeltetése itthon az, hogy van egy rakás képem.
0: Pontosan,
1: akkor,
0: csak fotód van, semmi, nincs árud.
1: Amelyik képet megmutatod nekem, azt én majd beszerzem.
0: Nincs árud, de a kínainak van áruja.
1: Ott minden van.
2: Így van.
0: Na, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán bármilyen határ, amit te már Kínából nem rendelsz. Nekem a csúcs az volt, egy amerikai fickó rendelt magának Kínából egy Range Rovert. És megjött a Range Rover fadobozban, rendesen ott a háza előtt az egész, ezért tudod, a unboxing videó. Tehát az egész, ahogy kicsomagolta a Range Rovert, volt neki egy eredeti is, tehát hogy össze tudtuk hasonlítani a videón.
1: És mennyi méretek stimmeltek?
0: Tehát nem, pont az nem.
2: Pont az nem, és még sok más minden.
1: Tehát megkapta a kis testvérét a Range Roverének.
0: De gyönyörű. Tényleg egy kis testvér. Nem hiszed el. A kínaiak, szóval, hogy amúgy azt mondanád, ez pofátlanság, de amúgy van benne valami humor. Tehát, hogy ezek tényleg elküldenek egy Range Rovert.
2: Jó,
0: kisebb, jóval kisebb.
2: Hát, de árérték arányban is jóval kevesebbet fizetett érte. Tehát,
0: ez
2: hogy
0: igaz.
2: Abban már érezhető volt, hogy valami nem igazi jön.
1: Igen, és egyébként városban meg tök hasznos, ha van egy akkora Range Rovered, mint ez már. Be tud parkolni.
2: Igen, igen.
0: Na várjatok. Most, és azért mondom, hogy én imádom az ilyen videókat, és mit találtam, képzeljétek el. Van egy YouTube csatorna, Paku Tamás csinálja, és ő rendelt magának, mert én nem tudom, valami munkát el akart végezni ott a telken, egy markológépet Kínából. Nem viccelek. Hát én ezt örömmel néztem végig ezt a videót.
2: Zseniális különben. Tehát, hogy zseniális, hogy valaki ezt megmerte tenni, és nagyon jó, hogy beszélünk erről, mert ugye az előbb azt kérdezted, hogy mi az a lélektani határ, és nekem is van, amit nem merek megrendelni, mert ugyanúgy félek, hogy egy ilyen Range Rovert kapok, mármint
0: árérték. Majd megmutatom neked a Range Rover-t, tök jó. De te nem azt akarsz, hanem egy...
2: Én egy fűnyírót szeretnék venni, ami, közétek el, hogy nem lánctalpas, hanem gumitalpas. Aha. És fűnyíró egyben hótoló, és 45%-osan feljön a hegyen, mert ugye én domboldalon lakom, vagy hegyen lakom.
1: 45%-os dombon felmegy.
2: Abszolút, aha. És le is megy, illetve, hogy dízellel megy, tehát, hogy erős motor van benne, de nagy. És az ára is egy kicsit drága.
0: Ahol... Mennyire nagy ez most ilyen relatív?
2: Hát egy ilyen 90 centi széles, az, és mondjuk 80-as.
0: Nem akkora, mint amire rá lehet ülni, amit kapsz az obiban, hanem, és nem is akkora, mint egy fűnyűrű, ami nálam van, a robotfűnyűrű, a kettő között valahol.
2: Így van, kettő között valahol, de nagyon robosztus, tehát 250 kiló talán.
0: Hát kell is ugye súly, önsúly, hogy hava toljon.
1: Hát hogy ne, meg hányszor kell még ezzel a szélességgel is átmenni az úton oda-vissza, mire eltol mindent.
2: Így van.
0: Majd beszélj erről, de most mi ma beszélünk Tamással, Paku Tamással, akihez megérkezett. Tehát a videón, gyerekek, megérkezik a fadoboz. Azt egy teherautóról lerakják. Egy ilyen targoncával. és aztán a barátjával feszítik szét ezeket a doboznak a falait, és ott áll a markológép. Nem hiszed el? Van benne klíma is, meg rádió.
1: Akkor minden oké. Okay. Akkor baj már nem lehet, ha ez a kettő benne
0: gyerekek,
1: van.
0: És ugye ezt elkezdték beüzemelni, meg innen. De azt akarom, és Tamással beszélünk ma, mert ugye meg akarjuk tőle kérdezni, hogy ő ezt csak ilyen brahiból rendelte, azért, hogy a YouTube csatornájának legyen egy jó tartalma, témája, vagy tényleg kellett valamire, és nem akarta megvenni a nagy drága barátait, mint a Caterpillar, meg a nem tudom micsoda.
1: Igen, meg hát az, hogy azóta milyen a szájíz, engem az is érdekelne. Tehát, hogy nagyon mosoly, vagy lekókadt a mosoly, mióta ezt használgatja otthon.
0: Igen, lehet-e használni? Egyébként hogy történt az egész? Hol kereste meg? Mennyi idő alatt érkezett meg? Elküldte a lóvét, és várt, és bízott benne, hogy nem verik át?
1: Igen, teljesen jó, mert egyébként az online rendelés szempontjából is ez egy nagyon-nagyon expert szint. Tehát, ha belegondolsz, mit nagyon. Csinálsz vele, hogyha nem jó? Mit csinálsz? Megfogod azt, visszaküldeted a DHL-el? Vagy mit csinálsz?
2: Van egyáltalán egy visszaküldés? Tud-e valakivel beszélgetni, hogy mit fognak küldeni, vagy lehet-e bele extrákat tenni?
0: Tele volt extrával, mondom, volt benne rádió.
1: Légkondi, mit akarsz még extrát?
0: És ott volt a videó, majd ő el fogja mesélni egy ismerősen nyilván, aki tud ilyen markológépet vezetni. Tehát ő aztán elindult vele és csinálta, de teljesen össze-vissza voltak feliratozva a karok.
1: Jó, hát ne legyen annyira unalmas a szitu.
0: De zseniális volt. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen dolgokat Kínából érdemes-e rendelni. Tényleg sokkal olcsóbb, és elvégzi-e azt a munkát, amire szükségünk van. Paku Tamás el fogja mondani. Ez lesz az egyik. A másik pedig, egy baromi érdekes német cikket kezdtünk el olvasni, és akkor gondoltuk, hogy nézzünk már utána, hogy Magyarországon ez hogy zajlik, a rácsok mögött a börtönben, méghozzá a különböző áruknak, amik nyilván feketén kerülnek oda, becsempészve, azoknak mi a tarifája? Mibe kerül, és ez hogy alakul ki ez az ár? Tehát itt gondolok itt cigire, piára, drogokra.
2: Telefonra.
0: Telefonra, így van. Így
1: kérdés, hogy lehet-e folytatni a sort? Ugye csomó filmben azt látjuk, hogy minden csak pénzkérdése, mindent bejuttatnak, meg ezzel sugnak össze, azzal sugnak össze. Kérdés, hogy ez így van-e egyébként?
0: Igen, engem tényleg baromira érdekel, hogy finanszírozzák, hogy történik a fizetés? Tehát, hogyha én kérek tőled, mit tudom én, te cellatársam vagy mit tudom, az étteremben találkozom, nem étterem az, ugye, nem úgy hívják.
2: Nem úgy hívják.
1: Nem hiszem, hogy ki van írva így a táblákra, hogy étterem és Nilorra.
0: Restaurant.
1: Pontosan, hogy kilépsz a liftből, kellemes zene szól, nem? Nem hiszem.
2: Olasz illatok jönnek.
0: Na mindegy, tehát, és akkor ott van a kigyúrt Éva, és tudom, hogy kigyúrt Évától lehet mindent rendelni.
2: Igen.
0: Hogy akkor azt én hogy fizetem ki neked? Hát tehát, hogy az én rokonom elküldi a te rokonodnak a lóvét, és ő visszajelz kigyúrt Évának, hogy megvan?
2: Hát nézd, ne tőlem kérdezz, remélem, mert nem én leszek az, aki majd ezt elmondja, mert fogalmam
1: pedig
2: sincsen.
1: Szerintem te tudod.
2: Hát ha én lennék...
0: Névi, nem tőled kérdezem, hanem most feltettem, hogy engem ez érdekel.
2: Engem meg az érdekel, hogy gyakorlatilag engem hogy jutnak be? Én azt hittem, hogy minden reggel motozás van. Én attól félek, ha egyszer börtönbe kerülnék, hogy ez minden nap megtörténne velem. Érted,
0: de a börtönbe kerülni nem történik meg minden nap, hiszen nem mehetsz ki minden nap.
2: Na jó, de...
1: Nem kell ott állni, hogy jaj, valaki motozzon meg, jaj, lehet, hogy csináltam valami rosszat, tehát ez nem így működik. Nem.
2: Az volt a vélemény, én azt hittem, hogy semmi nem lehet az embernél bent.
0: Semmi nem lehet az embernél bent, és ezért is érdekes, hogy kerülnek ezek az árucikkek be, mi a tarifa, ez mind hogy történik, és ezért beszélünk ma egy volt mafiózóval, aki hány évet volt börtönben, Gyuri?
1: Hát több évet, 4 részletben összesen, tehát hogy azért van tapasztalata, itt is, ott is.
0: Ha kérdezz már meg tőle, hogy hány évet volt börtönben, mert tehát nem egy ilyen egyéves fickó.
1: Nem.
0: Tehát nem úgy, mint a Lajcsi, hanem hogy ő komolyan időt töltött ott. Ismeri a benti szabályokat, írt is egyébként, ő írta az Ököljog című könyvet, egy volt mafiózó önéletrajza. Most azt hiszem, hogy még ír könyvet egyébként, ugye?
1: Igen, jelent meg már neki, azt hiszem 3, és most jön a következő majd.
0: Úgy hívják, hogy Bolya Zoltán. És Zoli azt mondta, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy ez Magyarországon, ez hogy működik. Mik a tarifák a börtönben, és ez az egész áruforgalom, ez miként zajlik.
2: De jó.
0: Nagyon izgalmas.
2: De ez egy pont egy olyan téma, ami, hogyha nem kerültél be, akkor sose tudod. Csak mindig van egy ilyen elképzelés, hogy működhet.
0: És a hivatalos szervektől meg se tudod, mert ők úgyis tagadják. Hát még persze. Az is lehet, hogy benne vannak. Lehet, hogy smasszerek benne vannak ebben. Nem?
3: De.
1: Hát a filmekben is szokott
3: igen,
1: lenni.
3: Pontosan, hát a filmekben mindig ezt látjuk. Hogy
0: hát vagy ezt látjuk, vagy a pitébe belesütött reszelő.
1: Az egy másik film, az amerikai pite volt. Az.
0: Nem, mert a reszelő fájna. Az nem az a film.
2: Jaj, ne!
0: De.
4: Gyere, sütök pitét.
3: Istenem,
1: ez
3: úgy
1: meg a magyar pite.
3: Annyit gondoltam rá. Nem mondj ilyeneket.
0: Na jó. Szóval ezt beszéljük meg Bolya Zoltánnal. Aztán 9 óra után Vokci jelentkezik. Ez milyen érdekes ez a jó emberek. Neki van egy van egy dala. Ez a jó vagyok, vagy valami ilyesmi. De minden, majd kérdez rá te. Én nem merek rá kérdezni, mert elküld az anyámba.
1: Nem az Ocsó Macsóra gondolsz? Ez az, nem?
0: Melyik?
1: Ez a jó vagyok, az az Ocsó Macsó.
0: Nem, az Ocsó Macsó voga azért színvonalasabb az izénél.
1: Jó, én nem tudtam, hogy a Jánosnak is van egy ilyen pozitív
3: majd
1: dala.
3: Én megkérdezem, mit kell megkérdezni, én vállalom.
0: Hogy van az a Jó vagyok című dalot? Kérdezd meg, és
3: így
0: akkor...
3: Így megkérdezem. Jó.
0: Nem, mert hogy a jó emberek, ez olyan nehéz definiálni, hogy ki számít jó embernek. És azt mondja a Vokci, hogy a mai világban ezek a jó emberek, ezek eltűnnek, mert a világ kegyetlenül bánik velük.
1: Igen, hát a mai világ és a jó emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy lehet egyáltalán jó embernek maradni, ha lehet egyébként. Ilyeneket fog a János.
0: Ő magát milyennek gondolja?
1: Ezt el fogja mondani 9 után, én nem sütném el, szerintem.
0: De
1: nem
0: ő magát gondolja valamilyennek?
1: Persze, szerintem mindenki, és erre is kíváncsi lesz a János, hogy ki milyennek gondolja magát.
3: Hát ez alap.
0: És itt azt olvasom, hogy a János le akar tesztelni bennünket, de hogy neki vannak?
1: Konkrét szituációi, és majd kíváncsi lesz, hogy ki melyikben hogyan reagálna, és ő majd pontozza a jó emberséget.
0: De hát akkor úgyis Anett jön ki jól.
1: Hát lehet.
3: Mert jó vagyok.
0: Hát mert valószínűleg lesz benne állatos kérdés, és akkor már megvagyunk.
3: Nem, csak őszinte leszek is, hogy akkor majd kiderül végre számodra is, hogy jó ember vagyok.
0: Én tudom, hogy jó ember vagy. Ha valaki itt jó ember, az te meg én.
3: Köszönöm. Miről beszélsz? Szerintem nem.
1: Egyébként van egy ilyen mondás, hogy ha valaki erre a kérdésre reflexből, agyból rámondja így, hogy ő jó ember, ő biztos, hogy nem jó ember.
3: Tehát ez... Jaj, most nem írd már maga.
1: Denzel Washington idézete volt ez a melyik
0: filmből. Ő aztán nagy.
3: Igen, az egyik bizony. Komoly filmjéből.
0: Komoly igen, filmből. Az egyik komoly filmjéből.
1: A Védelmezőből. Igen.
3: De jó. És azok, akik nem szólalnak meg, azok válnak azzá.
0: Mm. És ez mind mondta neked Denzel Washington.
1: Pontosan. És amit ő mond, ezt én elhiszem.
0: Szegény. Hát legyen ez a szellemi színvonalat.
1: Mert ő jó ember. Mondja a Jason Statham, tényleg itt tartunk?
0: Igen, komolyan. Igen. Jason... Ez az én szellemi színvonalam.
1: Mondj egy idézetet tőle.
0: Fuha.
3: Nem
0: most bajban vagyok.
1: Bim.
0: Nem. Mi? Bim. Jó. Szóval Vokci erről fog beszélni, a jó emberek és a mai világ. Ez nagyon nehezen összeegyeztethető, és ki fogja deríteni, hogy közülünk ki az, aki egyáltalán jó ember. Jó. Bármit is jelentsen ez, csak úgy mondom. A pénteki nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Hát nagyon hiányzott Anett a pénteki témából, mert ugye arról beszélgetünk, hogy Németországban egyre többen keresik fel a félrelépés kócsot, ugye, aki arról beszéltünk, hogy ugye olyan nők járnak hozzá, akik szeretői státuszban vannak, házas emberek. Heves vita alakult ki csapaton belül, mert a fiúk nem hitték el, hogy a hűség az egy döntés kérdése.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Képzeljétek el, Németországban egyre több cikk íródik erről a hölgyről, úgy hívják Christine Zillmer, azért, mert ő egy félrelépés coach. És kifejezetten nőknek nyújt támogatást, akik valamilyen titkos viszonyba keverednek egy házas férfival, nagyon fontos, és szeretnék tisztán látni a helyzetüket, és vagy ebben segít nekik, hogy tisztán látsák a helyzetüket, vagy elnavigálja azt a nőt a szakításig.
1: Mindkettő irány nagyon fontos, a lényeg a kettőben az, hogy ne sérüljön az, aki szeretői státuszban van. Tehát ebben tud segíteni ez a coaching.
0: Mert nem egyértelműen mondja azt, hogy ez egy rossz dolog. Nem. Mondok, itt felolvasok egy sztorit, és akkor majd kíváncsi vagyok, hogy hányan azonosultok ezzel, hány nő, aki hallgat bennünket, jó? Az volt a legszörnyűbb, mikor nálam ültünk a kanapén, és kapott egy WhatsApp üzenetet, mármint a férfi, és azt mondta, bocs, egy pillanatra telefonálnom kell, a feleségével kellett beszélnie. Egy idő után megszoktam már, és mestere lettem a szőnyeg alá söprésnek. 30 múltam, éppen elváltam, visszanyertem a szabadságomat, és találkoztam vele. Nagyon vonzó, sármos, vidám és okos volt, kávézni mentünk, randiztunk, de amikor megtudtam, hogy nős, az volt az első gondolatom, hogy ki kell ebből szállnom. Ennek ellenére visszavonzott, nagyon lassan újra közelítettünk egymáshoz, az önértékelésemnek szüksége volt rá. Olyan volt nekem, mint egy drog. írja a nő. Aha. Vagy mondja a nő. Évi személyben ilyen elítélés van, ezt nagyon látom, megvetés, elítélés, lenézés.
2: Igen, mert nekem egyrészt, hogy én azért nem értem azt, hogy ti miért nem tudjátok, hogy mit okoztok ilyen helyzetben, de biztos nagyon sok nő nem ezt gondolja, amit én gondolok, mit de okozunk? Mi Anettel erről beszéltünk.
1: Várjál, mit okozunk? Itt két férről van szó, tehát azért ne csináljuk.
0: Igen, úgy, mint mindig ketten csinálják.
1: Szeretői viszony csak és kizárólag a férfi lelkén száradna.
2: Igen, de amikor például az érzelmi hitegetés, és az van, amit a Gábor mondott, hogy elhagyom a családom, és tudod, évekig megy az, hogy
0: és
2: majd...
0: És lehet, hogy a férfi hisz is benne, hogy elhagyja a családját, csak nem meri meglépni.
2: Hát értem, hogy nem meri meglépni,
0: de... De hisz benne, tehát ő, amikor ezt mondja, ő igazat mond, hiszen hisz benne. Maximum nem teszi meg.
2: Jó, én egy nagyon racionális ember vagyok. Én ha hiszek valamiben, és én el akarok válni, akkor én elválok, oda megyek, elmondom, és holnaptól már nem vagyunk együtt, és valószínűleg a bíróság is egy perc alatt
0: mi is szeretünk volna egy valós érzelmes nőt ebben a vitában.
1: De hát Anett Szabin van.
0: De Anett Szabin van, más nem engedtünk be ide. Tehát most veled vagyunk kénytelenek, mint racionális, kemény nővel ezt megbeszélni. Nehéz. Egy perc
1: alatt elválok. Még a bírót is megverem, ha nem válasz el.
2: Valami nem jó, akkor minek csináljuk?
1: Kap egy percet a bíró, olyan pofont kap
0: Évi,
1: utána.
0: Meg tudom, te racionális nő vagy, mégis le tudnál nekünk írni álmait, pasiát. Milyen legyen, hát hogy nézzen ki, milyen legyen. Na mondd.
2: Na, körülbelül olyan idős legyen, mint én, de lehet egy picit idősebb, jó? Kezdődhet
1: aha,
2: ezzel.
1: Oké. Okay.
2: Intelligens legyen, udvarias, mi legyen, kinézet vagy...
0: Minden.
2: Oké, okay, tehát, hogy tudjak vele beszélgetni, legyen életcélja. Lacika, ez nem te vagy, ne számold. Tehát, hogy sok olyan dolog van, tehát ez, az intelligencia, legyen gondolkodása mindenről, életcélja, elképzelése a világról, önálló férfi legyen, ne kelljen felnevelnem. Ez legyen mondjuk így a
0: külsőleg?
2: Hát egy jóvágású, fit, ilyen olaszos benyomás. Nem tudom, így az a stílus, olasz stílus, azt ugye el tudjátok képzelni. Jó? Egy ilyen 190 centi.
1: Érzelmeiről nem mesélsz, mi legyen benne, lelkileg, ilyesmi, az nem annyira lényeg. Legyenek céljai, és legyen
0: azt olasz. Azt az olaszsal elmondta.
1: Ja, igen.
2: Az.
1: Mamma Risto.
0: Na jó, szóval, tegyük fel, megtalálod ezt a pasit, akit most körülírtál, de nős. És ő körbe rajong, szeret téged, nem csak lefektetni akar, őt is érdekli a te agyad, világod, gondolataid, érzelmeid, tested.
2: Tehát
0: mit csinálsz?
2: Házas és gyerekei vannak.
0: Házas is, ha akarod, gyerekei vannak, tök mindegy, megvan a férfi. Mit csinálsz?
2: Tudok róla.
0: Tudsz róla, elmondja neked, korrekt férfi.
2: Ha belehalok is, elhagyom. Tényleg. Nem akarok.
0: Most sírsz, látom a könnyeket a szemben.
1: Nem, ez izzadság a homlokán.
2: Dehogy is. De több képvisel a manettet.
0: Most elképzelted azt, hogy nagyon beleélted magad. Töröd meg a szemed, ez nem jó így.
1: Adok zsepit orrod alatt is.
2: Nem, abszolút nem. Nem mennem tovább.
0: Inkább egy ilyen gyengébb eresztéssel fekszel össze?
2: Hát nem, akkor azt csinálom, amit most csinálok. Nincs. Uh-huh. Érted? Hát most bárkivel összefekhetnék. Hát azért nem, ne aggódjatok, kellek pár embernek.
0: Tudom, Évi, persze, tudom, mert mondják is.
1: Igen.
0: Zotya, hívjál.
1: Sugdolóznak a hátad mögött.
2: De érted, nem adom alá, másrészt pedig, hogyha tudom, hogy nincs jövője, és ne... Akkor nem.
1: Honnan tudod, hogy nincs jövője?
2: Mert tudom.
1: Hát mert a család most...
0: És ugye azt mondja, hogy ő még azt várja, hogy leérettségizzen a kisfia, és aztán ő... Tényleg ennyi kell, igen. És majd el fog válni, ez még két év.
2: Így van, és utána érted, hogy jön a következő gyerek, ott állsz, és akkor tudod, hogy...
0: De álmai pasia, nem jön a következő gyerek, hát azért már elmúlt 50.
2: Figyelj, ha valaki velem össze akar jönni, és van egy családja, és úgy jön oda, és akkor oké, döntsd el,
0: nem ismeri azt, hogy szerelem. Tehát ő csak maximum olvastad, vagy valaki beültött a hangos bemondóba. Te nem ismer.
1: Amikor beérte célba, bekiabáltam valaki,
0: szerelem. Tényleg, nem ismered.
2: Igen, a strandon, a hangos bemondóban.
0: Évi, hogyha megkapod az álompasid, akiről ugye az előbb beszéltünk, ugye felesége van, de te ezt elfogadod, tegyük fel, akkor te megpróbálnád legyőzni a konkurenciát?
2: Hát ha elfogadnám, és így gondolkodnék, akkor legyőzöm, persze. Nem is hagynám magamat.
0: És hogy egyszerűen a pasi jelenlétében egyszer mindenben jobb akarsz lenni, tehát hogy érezze azt, hogy mekkora különbség a kettő között, vagy tevőlegesen, mit tudom én, rúsfoltot hagynál a nyakán, stb. Tehát, hogy nagy legyen a bukta, hogy a tiéd legyen az úr.
2: Mindent bevetnék, mindegyik oldalt.
1: Mindent.
2: Mindent. Tehát, hogy egyrészt kielemezném a férfit, hogy milyen, tudod, tehát, hogy mi az a leggyengébb pontja, amit mondjuk otthon biztos nem kap meg, azt mindig odaadnám neki.
0: Azt mondom, minden férfi szívesen elmondja.
1: Persze, és az egy-két szó.
6: Azt nem kell sok egyelemezgetni.
0: Szerintem egy, hát az elre végződik.
6: A másiknak is van erre végződő szlengje.
0: Na mindegy, te mindent megadnál, érted?
2: Igen, ezen. És nyilván... Annyira mocskosak vagy.
0: Jó, hát... De nincs itt az Anett.
2: Igen.
1: Szimpatikus, hogy mindent bevetsz a cél érdekében.
0: És mindent értesz. Az is furcsa.
2: Na, hát én ezt csinálnám. Mindent bevetnék.
1: De örülnél, hogyha összetalálkoznál egy ilyen szeretővel, mint az Évi, aki úgy van vele, hogy ő alfaasszony lesz, és ezért mindent be fog vetni, hogy a te életed.
0: És az aktuális hivatalos asszonyomat elkergetni?
1: Elkergetik, szó szerint mindent bevet. Ráír cseten, találkozik vele.
0: Úgy rúgnám ki a szeretőmet, ahogy kell.
2: De megcsinálom az elleket.
0: Erre nem tudok mit mondani. Erre nem tudok mit mondani.
2: Szó nélkül, kérés nélkül. Úgy várlak.
6: Mondjuk az is ijesztő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több pénz kerül a gazdákhoz, felemásan zárult a nyári szezon a hazai vendéglátásban. Már úton a lehűlés. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki. Csak nem 64 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forintba került. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Lincmájer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: Az e-áfa rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
2: Nőtt a szállodák vendégforgalma a nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendég éjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak. Az átlagos szobaár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-os autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák. A 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Az M1-esen Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M7-esen új terelés épült ki az Újhegyi Völgyhídon, ami miatt a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot szintén lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, és van egy pár SMS-ünk, aztán Évi jön, azt mondja, jó reggelt Istenek, bocsi, szeretnék köszönetet mondani neked minden budapesti autós nevében. Ugyanis Gergely leült tárgyalni Vitézivel a közlekedésről. Talán jobb lesz, köszi még egyszer, Laci. Laci, hát... nem hinném, hogy nekem ehhez olyan túl sok közöm lenne, de én is azt gondolom, hogy mindenki, aki értelmesebb, az vegye át ezt.
2: Igen. Hát igen.
1: Ja, én minden nap 6 és 8 között hallgatlak titeket, a műsor további részét Évi pénteki L-jét viszont nőként is meg akartam hallgatni újra. Mert ha már a metrón akkorát röhögtem, hogy hülyének néznek, akkor itthon is röhögni akartam még egyszer egy jót. Köszi, Évi!
2: Szívesen. Csak ne firtassuk tovább ezt a témát.
1: Szombaton levetítették első alkalommal a felújított budapesti Queen koncertet Londonban, a Roundhouse-ban. Hatalmas élmény volt, csak állóhelyet lehetett venni, mint ha ott lettünk volna a koncerten a tömegben. Üdv, Capi.
2: De jó.
1: Ez jó hír, hogy Londonban most újra levetítették szintén.
2: De menő.
1: Jó, na, mesélj!
2: Hát beszéljünk egy kicsit a magyar válogatottról, labdarúgás, mert ugye pénteken úgy távoztunk, vagy hát úgy köszöntünk el, hogy este mérkőzés lesz. Uh-huh. Ugye Georgia ellen lépünk pályára a Puskás Arénába, és megvan az első győzelmünk, 1-0-ra nyertünk, 35. percben Kerkez Milos fejes góljával, tehát hogyha valamire óriási occot adtak volna az életben, az az, hogy Kerkez Milos fejjel, tehát az körülbelül nagyon távoli.
1: Aha. Úgyhogy én látom a meccset.
2: Van egy győzelmünk, ez nagyon fontos.
1: Super. Így van, gratulálunk, örülünk, minden győzelemnek örülünk.
3: Ez szívesen egy picit átlendíti őket, ilyenkor azt szokták mondani, hogy talán ez hoz egy kis tátosodást, tudod, vagy mit tudom.
1: Benne már ez a hurrá optimizmus nincs meg, tehát hogy sajnálom akkor is, én tudod, mit láttam? Hogy Szoboszlai focizott egyedül. Aha. Az ember, az hihetetlen, hogy egy támadásban részt vesz, majd jön egy kontra a grúzoktól, a védekezés feláll, jön, várják, tudod, hogy jön a grúz, erre a Szoboszlai hátulról visszarohan és elveszi a labdát.
3: Volt,
1: a védekezésben épp úgy ott volt, mint a támadásban. Elképesztő, hogy az a Manus mit csinál.
3: Elképesztő, és ugyanakkor nem egészséges. Tehát, hogy így tényleg a középiskolában játszottunk.
1: Egy személyes csapat volt.
3: Igen.
1: Egy személyes csapat volt.
2: De ez
1: volt.
2: Mindig is így van, és hogy mindig azt várják.
1: És ez nem egyszer volt így, tehát ez sokszor volt így.
2: Ez rendszeres különben. Igen. Viszont a 80. percben cserélték Szoboszlai Dominikot, és nem tudom, hogy feltűnt-e bárkinek, de utána azért a szemfülesek észrevették, hogy Schäfer András mezéről.
1: Igen, a C betű hiányzott, ugye?
2: Igen.
1: Ezt akarod mondani?
2: Ezt akarom mondani.
1: Én azt hittem, hogy csak úgy ül a füvön, és összegyűrődött a hátán. Tehát a SCH évfel, és kérdeztem a páromat, hogy a Schäfert ugye SCH-val írják, hiszen umlaut A van utána, igen. Tehát nagyon németesen. Igen. És akkor utána néztünk, mondom, mert hát SH-val van a hátán, az lehetetlen. És emlékeztek, hogy egyszer Szoboszlainak is volt egy rosszul feliratozott meze a Liverpoolnál, jól emlékszem? Szoboszlai vagy valami.
2: Igen. Na és akkor most azzal magyarázták, hogy amikor ugye Szoboszlait lecserélték, akkor Schäfer is kapta meg a C betűt, és akkor ezzel magyarázzák most ezt a hibát ki, hogy ugye ő lett a csapatkapitány, amit ugye C-vel jeleznek nemzetközi szinten.
1: És akkor le kellett venni a hátáról egy C-t, hogy megkapja a karjára a C-t.
2: És ezt a magyarázatot
1: találták. Ez most nem igaz, ugye?
2: De mondom, hogy ez van. Ezt a magyarázatot találták ki.
1: De hát az első fél időben is SH-val volt ráírva, és valószínűleg egyébként a második fél időben is SH-val volt ráírva, és ugye szünetben azért szoktak friss meszt felvenni a játékosok.
3: Igen. És ha arról kellett volna leszedni, akkor ott maradt volna egy hely, kimaradt
1: de
3: volna.
1: Gyuri, de mi? Az MLS-nek vannak matricái, és a C betű elfogyott, vagy mi?
3: Iróniából mondják, nem? Ez poénból.
1: Csak iróniából mondhatták.
2: Nyilván azok a közösségi médiumok hozzák föl poénnak, akik nem az MLS-nek volt egy közleménye, hogy vártuk, hogy mikor kapja meg a C karszalagot, a kapitányi karszalagot.
1: De mi történt az MLS? Nem nyilatkozott?
2: Nem, szerintem emberi mulasztás.
1: Az összes mez? Mert mondom, nem egyet visznek meccsre.
2: Nem, én amikor a másik rádióban dolgoztam, akkor beszéltünk arról, hogy hogyan készülnek ezek a mezek, és ezeket ugye mindig új mezeket készítenek a mérkőzésekre, minden persze. Meccsre, és ott szerintem én nem tudom, hogy mi történhetett, hisz ott egy sablon van, és az Andrisnak a neve az alap, tehát nem
1: szerintem
2: az van.
1: Nem sablon, szerintem egyenként rárakják a betűket, és valahogy ráhegeztik.
2: De azok tehát a Schäfer, vagy a Szoboszlai,
1: ez egyben
2: van, az nem betűnként teszik föl.
3: Hát ez hogy sikerült akkor?
2: Na, és ez a nagy kérdés, hogy sikerült akkor? De az is kérdés, hogy amikor így felemelte valaki, nem látta, hogy az valamiért nem jött. Tehát jó, ezek a nevek, a fiúk nevei azért úgy beégett mindenkinek a retinájába.
1: Én nem tudom ezt hova tenni. Tényleg nem tudom hova tenni, mert...
2: És 11 mezre kell csak odafigyelni, vagy 15-re közben.
1: Hát egyébként legalább 22-re, mert mondom, a fél időben cserélik, tudod, szétszakad, összekoszolódik, összeizzadják, stb. Legkésőbb fél időben cserélik, de akkor is, hogy széttépődik egy mez meccs alatt, cserélni kell. Tehát van pótmez, de ezek szerint az összes mez SH-val lett leírva.
2: Kíváncsi lennék, hogy ki az... És ilyenkor milyen retorziót adnál neki, ha mondjuk te lennél a Márkó?
1: Az a baj, hogy ez nyilván egy kis ember. Ő, aki ott a betűkkel zsonglőrködik, hátul a, nem tudom, öltöző raktárában van egy vasalógépe, és akkor ráhegeszti azt, hogy Szoboszlai, meg minden, meg Séfer, meg Kerkez, meg itt tudom én. Tehát ő véletlenül egy kis cuki férfi, de az is lehet, hogy nő.
2: És elnézte.
1: És te nem tud, hát nem tanult németül, mit tudom, tehát hogy az SCH az egy ilyen természetes dolog a németben, és neki ez kimaradt. Az és most erre mit csinálsz? Szerintem ordítva rúgják ki, ami kár.
2: Hát,
1: mit tud csinálni? Az emberi mulasztás. Nem, tehát ennek igazából bája van.
2: Emberi mulasztás, de azt is lehetett volna, hogy azért csapaton belül több segédedző, meg játékos edző, meg amikor már felmennek ugye bemelegíteni a pályára, ott is észrevehette volna valaki.
1: De hogy tudsz korrigálni?
3: Hát akkor már mindegy. Nem,
2: én szerintem
3: felmegy.
2: Egyébként lehetne. Én azt gondolom, hogy ezek a gépek nem messze vannak a csapattól. Nem vagyok benne biztos, most nyilván nem dolgoztam.
1: Én nem tudom, hogy például a Puskás Arénában van-e shop. Tehát, hogy a magyar válogatott shopja, mert ugye minden klubcsapatnál van shop, és gyakorlatilag az összes játékos összes mezét, összes méretben meg tud venni a shopban.
3: Szaladjatok át a shopba, hozzatok a sétát.
1: Igen.
2: Igen.
1: De lehet, hogy ott nincsen shop, mert ugye a magyar válogatott
2: Biztos, hogy van shop, és készülnek ilyen készülnek arról, hogy jön a válogatott. És még egy dolgot akkor a válogatott kapcsán, hogy ugye arról beszélgettünk pénteken, amikor itt voltunk, hogy Marco Rossinak nincs sok hátra szerintünk a válogatottnál. Ugye?
1: Hát nézd, én olvastam egy ilyen cikket, hogy ez a gól, ez menthette meg Marco Rossit. És tehát ez nincs nagyon távol attól, amit én gondoltam.
2: Így van, viszont Csányi Sándor, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke megerősítette őt, és bizalmát adta felé, hogy jó munkát végez, és támogatja a jövőben is. És ezt ugye hétvégén megjelent ez a hír, tehát azért mondom, hogy ugye arról találgattunk, hogy valószínűleg az MLS már keresi az utódját, és azt mondják, hogy és Marco Rossi nyilatkozta, hogy az elnök úr volt nála. Tehát megerősítették, úgyhogy nem úgy.
1: Figyelj, biztos így van. Én attól függetlenül azt gondolom, hogy szerintem keresik az utódját. Hát egyszerűen elfogyott. Tehát, hogy ez jön, tényleg voltak szép pillanatok, közös élmények, szép fotók, mit tudom én, tehát, hogy oké, de szerintem elfogyott. Ez ennyi nyilván, volt, és kell egy kis frissítés.
3: Ha még nem találják az utódot, addig nyilván ő csinálja a legnagyobb lelkesedéssel és a legnagyobb támogatással. És ez nem feltétlenül közli.
1: Csányi úr, ki fogja húzni a dugót a kádból?
2: Azért te ott segítesz, ahol tudsz.
1: Nem akarok segíteni. Nem akarok segíteni, mert én szeretném, hogy is mondjam, reálisan nézzünk a magyar futballra, és ne... teljesen félrevezetve.
2: Azt nyilatkozta Rossi a győzelem után, hogy ugye majd az ukránokkal újra játszunk, és hogy esélyünk van a győzelemre.
1: Persze. Esélyünk van a győzelemre, ez igaz?
2: És a
3: mindig van a meccs elejéig, mindig van.
1: Így van. És az is lehet, hogy megtáltosodunk, az is lehet. Minden lehet, érted? Csak én
2: de nem lehetne úgy, hogy nem lehetre, hogy játsszuk a focit, hanem picit úgy, mint a spanyolok vagy a portugálok, amit játszanak. Stabil játékkal, folyamatos gólszerzőik vannak, izgalmat, tehát hogy hozzák a kötelezőt.
3: Én mindenki, 10 éve, 2016 óta, mióta az EB után szaladgáltunk a villamoson, mindenki ezt szeretné, amit mondasz, stabil játékot. Mindenki, de valamiért nem sikerül.
1: Igen, és ez egy nagyon nagy kérdés. Érted, a szövetségi kapitány ugye abból tud csak főzni, amilyen van. Ugyanakkor kérdés, hogy mennyire tud ő bátor lenni olyan értelemben, hogy fiatalabbakat kipróbálni, frissíteni, újítani a csapatot, olyan pszichológiai játékokat játszani, mint amit én az előbb ugye múlt héten meséltem Jürgen Kloppal kapcsolatban, hogy ki mihet miért tette, nem csak a kispadra, nem a kispadra, hanem a tribűnre, hogy nem is lehet ott a játék közelében. Hihetetlen húzás volt az ő részéről. Ő sem mutat még fel nagy eredményeket. Most 0-0-át játszott a görögökkel, de hogy valamiféle bátorság kellene ehhez, mert ez így önmagában tényleg langyos víz.
2: Hát ez
1: és egyet, tényleg, én egyiket Márko Rossi helyébe a Szoboszlainak szerelmes leveleket küldenék. Drága Dominik, mindig is szerettelek, köszönöm szépen, hogy vagy, nyugodtan pihenjél, bármire szükséged van, küldöm.
3: És honnan tehát, tudod, hogy ez nem történik meg?
1: Én csak ilyeneket küldenék.
2: Hát nyilván, hogy segíteni egy kicsit, de ő nem meri ezt a húzást megcsinálni, hogy Szoboszlai üljön. Tehát mármint, hogy kispadon üljön, vagy akár
1: hát ellenállt. Persze, hát mert az Szoboszlai a csapat.
2: Mert ha nincs, akkor igen. Nincs gól.
1: Na, jó, jövünk vissza a gyerekekkel, egy nagyon-nagyon érdekes téma, de a téma önmagában nem volna érdekes. Azért érdekes, mert ugye azt a kort éljük, hogy gyakorlatilag már majdnem mindent Kínából rendelő. De tényleg Anettel is megbeszéltük az esküvői ruháját végül is, ha lesz esküvője, onnan fogja rendelni, mert csak 8000 forint.
4: És ha lehet, akkor spórolok rajta.
1: Hát hogyne?
4: Igen.
1: Hát észszerűtlenül ne vegyél már a nagy habos-babos dolgot, ezért 2 millió forintért, ami aztán egy szekrényben áll, még a válásod után is.
4: Most, hogy mondod, tényleg olyan jó, hogy vagy nekem. Jó ember vagy.
1: Jó ember vagyok. Na, amit, tehát, hogy mindent lehet Kínából rendelni, de hogy markológépet rendel valaki Magyarországon Kínából, mert egy kis kerti munkát el akar végezni, az azért bátor.
3: Igen, mai fejjel ezt kockázatosnak érezzük, azért is, mert nem tudjuk, hogy mit kapunk. Másrészt meg hogy zajlik ez az egész. Harmadrészt meg mi van, hogyha nem jó, és ott áll az a nagy tonnás cucc.
1: És ezt képzeljétek el, hogy Paku Tamás tette meg, a YouTube csatornájára feltette, egészen a markológép érkezésétől a beindításáig egy apró kis munkát elvégzett vele, tehát ez a dolog, ez megtörtént. És pontosan ezt az egész kálváriát, amit ő végigjárt a Kínából rendelt markológéppel, ezt beszéljük meg vele, hívjuk Paku Tamást, a Paku Kapu YouTube csatorna készítőjét a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
10: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
11: Rise up, eat smart.
12: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
13: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
14: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
15: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
19: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
21: Autóüveg Pilkington.
22: Ráadás reddély a Balneo Hotelben csak ma. A nagy sikerre való tekintettel még egy nappal tovább Béla reddély kedvezmény a Balneóban. Ez az utolsó esély, hogy éljen a 31% kedvezménnyel. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Ne maradjon le, foglaljon még ma és töltődjön fel nálunk. Részletek balneohotel.hu.
23: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a háda.
24: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
25: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemelfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
26: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
27: A reklám után.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: A külgazdaságról is tárgyalt a kormány, orvosnak adta ki magát a milliárdos csaló. Már úton a lehűlés. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az Erdőbényén kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet többek között áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklon miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
30: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
29: Aranyozott luxusautóra is költött a csalásból egy texasi klinika tulajdonos. A férfi orvosnak adta ki magát, intézményei pedig átszámítva mintegy 8,2 milliárd forint értékben számláztak ki el nem végzett vagy indokolatlan kezeléseket az amerikai katonák egészségügyi rendszerének. Ebből több mint 5 milliárd forintot ki is fizettek. Az esküdtszék 9 vádpontban mondta ki bűnösnek a férfit. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának.
28: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Egy autó keresztbe fordult az M0-as autóút és az M3-as autópálya csomópontjában. A műszaki mentés idejére a lehajtóág nem használható, adta hírül az Útinform. Közben az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős forgalom miatt már lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan. Erősödik a forgalom az M2-es autóúton Vác vonzásától, az M4-es autóúton Üllő közelében, valamint az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében is. Olvasható az Útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 13 perc van most, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. Itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, van egy közlekedési nagy torlódás alakult ki Egerben, a Mátyás király úti szakaszán, a Sas utca közelében az oka aszfaltozás. Mindkét oldalon csak egy sáv járható, sofőr Krisztián. Tudnám, melyik utcáról van most szó. Mert a Egerben a Mátyás király úti szakaszán, a Sas utca közelében, minek? A Mátyás király úti szakasza.
2: Aha.
0: Ez nem derült ki. Mindegy, aki Egerben ismerős, az nagyjából szerintem tud ezzel mit kezdeni, ezzel az infóval. Jó, na gyerekek, a kínai termékek, olyan érdekes és ellenmondásos véleményünk van róluk, nem? Tehát van, amikor így legagyizzuk őket, meg minden, ugyanakkor meg óhatatlanul tele van a háztartásunk vele, tele van a gardróbunk vele.
1: Ma már szerintem felvállaljuk, hogy tele van a házunk vele, de azért is szeretjük, mert olcsó. És azért így, hogy olcsó, így elnézzük, hogy néha gagyi.
0: Meg minden van. Tehát amit elképzelsz, azt ők már legyártották. Tehát, hogy tényleg, és jó, általában egyébként úgy találkozunk ezekkel, hogy vagy a boltban eleve már minden kínai, vagy a Temuról rendelünk, a Shein-nek mondják magyarul. Shein, AliExpress, Alibaba, hát onnan már rendel a magyar, de például a Temuról ugye sokan nem is tudják. Azt hiszik, hogy ez egy ilyen európai, nem tudom, áruküldő szolgáltatás, és az is egy kínai.
2: És egyébként ugyanolyan gyorsan meg is érkezik, mint hogyha a hip-hop itt lenne, mit tudom én, szomszéd városban, nem hogy egyébként a világ túloldalán.
0: Abszolút, így van. Igen. És akkor ne felejtsük el, egyre többet látunk kínai autók az utcán, a nevüket nem tudjuk, de mennek vele.
1: És én is egyébként azóta, mióta felhívtad a figyelmet, hogy nézzem, hogy ilyen márka, meg olyan márka, nézem, és nem is ismerem őket. Tehát nem is nem felolvasom, hát. És látsz van
2: egy
1: ilyen
2: logót,
1: is.
2: Látsz egy logót, és fogalmat sincs, milyen név tartozik hozzá. Nagyon durva.
1: Nem.
0: Igen. És nem tudom ki, hogy van ezzel, hogy bizonyos termékekből mégiscsak a jól megszokottat vesszük. Például a szerszám az ilyen bizalmi dolog, nem? Tehát annak jónak kell lennie, és stabilnak kell lennie, és abban benne legyen az erő, és a precizitás, és a mérnöki pontosság.
1: És én egyébként, mikor Túróspatakra kiköltöztem, akkor az egyik tanács ez volt, hogy minőségi kerti szerszámokat vegyek, meg bármiféle szerszámot. És ezt így megfogadtam. De volt egy-két hiba, bevállaltam egy olcsóbbat is, és az sajnálom, mert tényleg kétszer kellett megvennem, még ez egyszer jó.
0: Abszolút így van. Tehát ilyen szerszámszerű dolgok, műszaki dolgok, én is úgy vagyok vele, hogy megvettem én is az olcsót, én is elmentem a Lidl középső sorába, és egyszerűen nem használhatatlan. Vagy a média shopból rendeltem, tehát nem Kínából, de az is Igen. Egy kínai volt, használhatatlan. Tehát, hogy ez tényleg egy bizalmi kérdés. De úgy gondolom, hogy de egyiket a Túróspatakra mesélted, hogy akartál venni valamilyen szerkezetet.
1: Mai napig akarok venni egyébként, és a mai beszélgetés fogja meghatározni az, hogy mi lesz a döntésem végén. Én szeretnék venni egy benzines fűnyírót. Ugye most itt mindenki gondol, hogy hát itthon is lehet kapni. Nem. Ez egy ilyen gumitalpas fűnyíró. Egy körülbelül úgy képzeljétek el, 90 centi 1 méter széles, tehát 1 méterszer 1 méter, most így lőjük be. És egy ilyen kis traktornak hívjuk. Erre nem lehet ráülni, hanem joystickkal.
2: Ilyen pici tank, ugye ilyen kis lánctalpas.
1: Egyébként olyan, mint a tank. És fűnyíró és hókotró. Tehát elejére lehet venni, illetve még lehet venni ilyen nagyobb ágdarvágót rá, tehát abszolút lehet így cserélgetni. És az a probléma, ilyen 200-250 kiló talán, hogy olyan árértékben lehet már megvenni, hogy nem merem. Ez már az a határ. Tehát ilyen...
0: Tehát jóval olcsóbb, mint hogyha vennél valamilyen európai márkát, de azért ezt a pénzt, ha elvész valahogy ez a pénz, ez sajnálnád
1: már. Az már nagyon fájna.
0: Aha. Ja, mert az ember nem mer ilyeneket. Tehát én emlékszem, hogy láttam egy fantasztikus videót arról, hogy egy amerikai fickó tényleg poénból is

0: Kínából, rendelt Kínából egy Range Rovert. És megérkezett a Range Rover, és ő annyira, hát ő jópofa volt, mert neki volt már ilyen, tehát volt igazi Range Rover-e, és megérkezett a kínai.
1: Akkor gyorsan össze tudta hasonlítani őket.
0: Basszus, megérkezett a faláda, lerakták a háza elé, a haverjával elkezdte kibontani, és ott állt egy Range Rover. Jóval kisebb volt, mint az eredeti. De hát azt mondod, ez egy Range Rover. Nagyon szar volt egyébként, 40-nel ment max, meg mit tudom én, egy elektromos Range Rover volt.
2: Nagyon jó.
0: Igen. És, de megjött, tehát az a vicc, hogy megrendeled, és megjön, ott áll a faláda a házad előtt.
1: Igen, a másik vicc meg, hogy nem feltétlenül olyan ezek szerint, mint amilyenre te számítasz. És ezért is megértem az Évit, mert ki tudja, most lát egy-két videót az ember mondjuk egy ilyen cuccról, és akkor képes lesz-e azt megcsinálni, amire te megveszed. Uh-huh. Biztos, hogy igen, működni fog-e, és ezeket nem tudod.
0: Hát ezeket nem tudod, így van. De én azt gondolom, hogy sok mindent érdemes. Anett ugye megfogadta, hogy az esküvői ruháját, ha lesz esküvője, onnan rendeli.
3: Igen, megfogadtam, és tartom is magamhoz.
0: 8000 forint.
3: De hogyha 10 lesz, azt is vállalom.
0: Jó, én kiegészítem 2000-re, hogyha arról van szó. Legyen rajta csipke is.
3: Jó, azt nagyon szeretném.
0: Na jó, gyerekek, és most egy olyan termékről szeretnénk itt beszélni valakivel, amelyhez tényleg baromi nagy bátorság kell, hogy megrendeld Kínából. Én rácuppantam erre a videóra, én nem vagyok egy nagy talajrendező, tényleg nekem maximum kertész kesztyűm van, de az sem az én méretemben. Hát, hogy de ennek ellenére megnéztem egy Paku Kapu nevű YouTube csatornán, hogy egy fickó Kínából megrendelt egy markológépet. Azzal a felkiáltással, hogy felejtsd el a kéterpillárt, mert a töredékért kapsz egy kínait. Nem vicc.
3: Nagyon kemény.
0: És a videó ott kezdődik, hogy megérkezik a láda. Oda házhoz megérkezik a láda Paku Tamáshoz, mert ő ugye a videó készítője. És kinyitották, és ott áll benne a markológép.
3: Hihetetlen, nem?
0: De, és van vele egy társa, aki ezt az egészet ugye átvette, és megpróbálták beindítani. Na jó, hogy az egésznek a történetét, hogy markológépet miért vesz valaki Kínából, működik-e az egész? Jó-e, nem jó? Honnan a bátorság, és mennyibe került? Mindent megbeszélünk most vele. Itt van a Paku Kapu YouTube csatorna készítője, Paku Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok, Paku Tamás, Paku Kapu, miben segíthetek?
0: Jézusom, most nem ügyfeled vagyok, te!
4: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, én nem tudom, hogy akadtam a videódra, Tamás, de hát imádtam, tehát...
4: Na, ezt örömmel hallom.
0: Figyú,
4: Fel is vagy iratkozva a csatornára?
0: Esküszöm, pótolni fogom. De nem, baromira érdekelne, hogy neked erre a markológépre erre szükséged volt, vagy csak a csatorna kedvére, hogy legyen jó tartalmad, ezért rendeltél egyet?
4: Elég drága tartalom lett volna, hogyha csak ezért vesszük, mert nekünk szükségünk van rá. Aha. Tehát kapuval, kerítésépítéssel, kapugyártással foglalkozunk, meg kapuautomatizálással, és sokszor kell ásni például úszókapu betonalapot, vagy szárnyas kapuoszlopot, ha állítunk, vagy hosszú kerítést csinálunk, és gödröket kell fúrni, és nagyon sokszor beszívtuk már, tudod? Ez az volt, amikor eldöntöttem, hogy kell nekem egy ilyen markoló, amikor Kiskörösre mentünk egy úszókapu betonalapot ásni, kimentem felmérni, láttam, hogy ez egy homokos talaj, még akár kézzel is kiássuk, tudod? És elkezdtünk ásni, és ez egy feltöltött rész volt, tehát építési hulladékkal töltötték fel, és sit volt a homok alatt. És nagyon-nagyon-nagyon beszívtuk, és ott döntöttem el,
0: rendelsz,
4: hogy parkolót. Így van, így
0: igen,
4: van.
0: Na jó, de nem tudom, majd az árról is fogunk beszélni, de hol keres az ember rá markológépre, hogy az Kínából megrendel? Tehát Google-ba beírod, vagy hogy?
4: Persze, aha, beírod a Google-ba, megkeresed a szimpatikus oldalt, tehát hogy melyik az a termék oldal, amelyiknél látod azt, hogy fektettek bele energiát, részletes, van esetleg videó róla.
0: Aha.
4: Én többet is néztem, tehát több ilyen cég is volt, akit kiszemeltem, és utána pedig az dönt, az a második kör, hogy ki hogy reagál a megkeresésre, milyen gyorsan érkezik válasz, milyen válasz érkezik.
0: És akkor az egyik mellett döntöttél, és akkor elkezdtek levelezni? Vagy ez hogy? Mert ugye, hogyha csak egy pólót rendelek valamit, akkor csak ott beixelem, kifizetem kártyával, azt jön, amikor jön. De itt elkezdődik egy ilyen párbeszéd? Vagy hogy néz ez ki?
4: Persze, természetesen. Hát ugye mi az első kérdés, hogy mennyibe kerül?
0: Mennyibe kerül?
4: Kérlek szépen, ez 11 000 dollár volt mindennel együtt, plusz a szállítás.
0: 11 000 dollár, az azt jelenti, hogy kb. Ilyen 3,5 millió forint.
4: Így van.
0: Plusz pontosan, szállítás, és a vám az már benne van?
4: Igen, igen, a vám az benne van, tehát olyan 4,5 millió nettó volt körülbelül.
0: 4,5 millió nettóért egy markológépet, ugye jól emlékszem, hogy klímával meg rádióval.
4: És zseniális az a klíma. Az a klíma nagyon jó. Én sírva fakadtam, amikor megláttam a videót, amit küldött a gyártó. Úristen, mit vigyeztettetek oda? De zseniális, nagyon jó. Tök jó, amikor meleg van, akkor nagyon jól hűt. Vannak kicsit ilyen furcsa megoldások benne. Kicsit olyan kína, és a kína is alatt azt ért, a motorja nagyon jó. Tehát az egy Kubota, az egy márkás dízelmotor, háromhengeres. Szóval az egy jó része. A kínaiak vas munkában nem annyira jók.
0: Hát pedig, hogyha sítes a talaj, akkor ott azért kell a stabilitás.
4: Igen, kell a stabilitás. Mondjuk itt a vas munka alatt azt értem, hogy egy-két csavart meg kell húzni.
0: Biztos
4: emlékeztek rá, régen a dáciák voltak.
0: Így van, a románok se voltak jók ebben.
4: Így van. De használjuk. A múlt héten volt az első éles bevetése, és zseniális, tehát megérte a pénzét.
0: De várjál. Bocsánat, csak hogy a videó mentén is menjünk, mert ugye megnézni a videódat, tehát kibontottátok a faládát, ott állt ez a piros markológép, röhögtél egy nagyot a klímán, és megszólalt a rádió, de ott volt veled egy haverod is, aki értett ehhez, tehát hogy aki tudott ilyet vezetni. Ő ült be a pilóta fülkébe, ugye?
4: Igen, így van.
0: Volt benne üzemanyag? Tehát ki tudtál gurulni a ládából?
4: Volt. Üzemanyag is. Az axi le volt merülve, azt már ki kellett cserélni, mert az nem volt azért annyira 100%-os. De igen, volt üzemanyag, debikáztuk és lehetett használni.
0: Na, ott voltak mindenféle karok, amikkel ugye tudsz mozgatni, nem tudom, lapátot, ide-oda, stb. Azoknak a felirata az milyen volt? Hogy kínai volt, vagy...
4: Az kínai, meg nem jó helyen volt egy-kettő.
0: Tehát, hogyha mit tudom, hogy meghúztad az előre lapát kart, akkor balra ment hátra a izé.
4: Igen, de hát meg kell szokni. Így van. Valamiért.
0: Ja, de a te haverod nagyon kente vágta, tehát ő aztán ott izé.
4: Dani nagyon vágja, így van, pontosan, műszakilag nagyon jó, mindig csábítom hozzánk műszaki vezetőnek, de nem adtam még be a derekát. Még annyit tennék hozzá, hogy mondtad, hogy bátorság kell hozzá.
0: Igen.
4: Nem, vakmerőség kell. A bátor az, aki tisztában van a tettei következményével. A vakmerő pedig az, aki nincs tisztában, és úgy csinálja meg. Tehát arra nem is gondoltam, hogy nem lesz jó.
0: Tehát akkor is az utóbbi voltál, de jó, hát akkor végeredményben vakmerő voltál, az utalás az hogy történik, amikor...
4: Az jó, de mondjuk azért van annyi kínai beszerzési tapasztalatunk, hogy mi kapumotorokkal is foglalkozunk, van egy nagyon jó webáruházunk, a paku.hu.
0: Jó, nem szabad reklámoznunk, mert leveszik a fejünket, igen.
4: Bocsánat. Tehát van tapasztalatunk kínai beszerzésben, úgyhogy vannak szállítók, vannak vámos kapcsolatok, és azért így egyszerűbb volt. Igen, ilyenkor elutalod a pénzt.
0: Elutalod a pénzt egyben?
4: Elutalod a pénzt. Hát olyan opció szokott lenni náluk, hogy felét megrendeléskor, a másik felét pedig szállítás előtt.
0: Szállítás.
4: Nem szoktam szórakozni, elutalom az egészet, és akkor utána vár.
0: Na, és vársz mennyit? Tehát én nem tudom, LED lámpa megérkezik egy hét alatt, ez a markoló, ez mennyi idő alatt érkezett meg?
4: Nem egészen 2 hónap alatt megjött, de a kérdésedre válaszolva, igen, elutaltam a pénzt, és akkor 1-2-3 hétig nem történt semmi, és akkor utána rákérdeztem, hogy mi a helyzet. Hát gyártás alatt van, jó, pár nap múlva megint rákérdeztem, és utána nem érkezett válasz.
0: Ó! Oh.
4: Na ez a rosszabb része.
0: Ez a szar ügy, igen.
4: Ilyenkor már nem őszinte az ember mosolya, de mivel van egy kínai kapcsolat ugye papumotorok miatt, ezért megkértem, hogy segítsen. És ő fölvette vele a kapcsolatot, és megsürgette, hogy ne csináld már ezt ezekkel a gyerekekkel, és akkor így már túlment a dolog.
0: És hogy értesültél, hogy megjött a gép? Tehát, hogy mert látom, hogy egy teherautó megállott a telketek előtt, de állam ez úgy szokott lenni, hogy a GRS futár ír egyet, hogy ma 9 és 12 óra között kiviszem a csomagot.
4: Igen, itt egy kicsit máshogy megy, ugye nagyon jó logisztikai céggel vagyunk kapcsolatban, és a felrakástól a lerakásig pontosan nyomon tudom követni, hogy éppen hol tart az áru, melyik kikötőben, ennyi. Tehát ezt azért nem lehet követni.
0: És akkor házhoz megérkezett?
4: Házhoz, de én senkinek nem ajánlom, hogy ilyet csináljon.
0: De várjál, most nem vagy elégedett? De
4: végülis... én nagyon elégedett vagyok, és szerencsés. Viszont, ha valaki kínai markolót szeretne venni, akkor én azt javaslom, hogy vegye meg Magyarországon, tehát vagy azt vegye meg, amit látott a videóban, mert az jó, vagy Magyarországról vegye meg, van egy csomó cég, aki ezzel foglalkozik, ők már tudják, hogy melyik a jó típus, melyik a kevésbé jó.
0: Tehát van magyar importőr, aki Kínából hoz be ilyeneket?
4: Persze,
0: és akkor némi felárral értékesíti, aha.
4: Igen, de megéri, tehát inkább.
0: Mert az jobban össze van csavarozva, vagy miért?
4: Nem, csak a garancia az teljesen máshogy megy Kínában. Háromféle garanciális megoldásuk van. Az egyik, hogy foglalkoznak veled, azonnal küldik a cserealkatrészt, a másik a kifárasztásos technika, tehát megírod nekik a problémádat, és nem mondják, hogy nem, cserélik ki azt se, hogy igen, csak húzzák a levelezést, mint a rétes tésztát, amíg fel nem adod. A harmadik típus meg nem is válaszol.
0: Aha. Jó, nálad minden oké, nem, garanciálisan nem kell semmit javítani ezen?
4: Hát van benne összesen 12 üzemóra, most ami leszakadt róla, azt fölcsavaroztuk, de... remek, teljesen elégedett vagyok.
0: Tomi, hogy megy a rádió egyébként? Az ott volt, hogy a fejed fölött volt a rádió.
4: Igen. Nem nagyon tudjuk használni, mert nagyon hangos belül. Kéne azért... nagyon hangos, meg ugye a motoron ülsz rajta, és ott nincs semmilyen hőszigetelés, hanem van egy vaslap, meg egy műbőrülés. Úgyhogy nyáron majd azért kicsit izzadós lesz. Ugye mi nem ezzel foglalkozunk, nem földmunkával foglalkozunk napi 8 órában. Ha azzal foglalkoznánk, akkor nyilván egy drágább gépet kellene venni. De így, hogy egy héten egyszer-kétszer használjuk, így teljesen tökéletes ez a kéne, és elégedett vagyok vele, tök jó.
0: Hát ez óriási, óriási kaland. Tamás, nagyon köszönjük, hogy elmondtad, minden jót neked, a cégednek, és köszönjük szépen, mert ez egy élmény volt.
4: Köszönjük szépen, mi is minden sikeres ember előtt kinyílik egy pakukapu, a viszont hallásra.
0: Szia, Paku Tamás, ciao. A pakukapu videó csatorna készítője. És hát nyilván ott egy cég is áll mögöttük, de hát zseniás. Őszinte volt.
3: Igen, őszintén elmondta, hogy vakmerő.
0: De hogy elégedettek, tehát a végeredmény, azt gondolj bele, hogy én nem tudom, mennyibe kerül egy kéterpillár, de hogy 4,5 millióért, úgyhogy ott állt nekik a telkükön a gép, ennyi pénzért ő ezt a szükségletét ki tudja elégíteni.
1: Igen, de ha megnézed egyébként ehhez az elégedettséghez, valószínűleg kell a Tamás vidám habitusa is. Tehát...
3: Igen.
1: Itt ott leszakadt, visszacsavaroztuk, egy-két csavart meghúztuk, egy matricát átraktunk, a rádiót nem tudjuk hallgatni, mert nagyon hangos. Hát a klíma majd megy, amúgy melegíti a fenekünket, tehát azért van ott minden.
0: Való, de az érsítest alatt kikotorja, haló.
1: Ez kikotorja, és ez a lényeg. Igen.
3: Hát igen, de azért gondolj bele, hogy azért mennyit használják, tehát nem sokat, nem arra van használva, amit ő mondott, hogy ugye azért ezek ilyen 8 órákat ki kéne bírnia. Ez a kínai, ez pont erre jó, ez egy ilyen...
1: És lehet, hogy a kollégai sorsot húznak, hogy aznap kinek kell beleülni, ez még benne van.
0: Ez óriási.
3: Hát, nem győzött meg.
0: Gyerekek! Nem, ezt akartam tőled kérdezni, hogy neked egy picit ettől a beszélgetéstől is függött az, hogy megrendeled-e Kínából azt a fűnyíró monstrumot.
3: Még mindig ez a bajom. Tehát ez a vagy válaszol, vagy nem. Vagy húzzák az időt, vagy nem. Én is próbálgattam már velük beszélgetni, de még nem találtam meg azt a céget, és látod, neki volt egy kínai kapcsolata. Ez is fontos.
0: Igen,
3: valamilyen nyelven tud velük beszélgetni. Mert...
1: kellett ott a megsürgetés, az nekem is ott megütött.
0: Mert hallod, amikor kifizette, igen. És ő egybe, mert ő vakmerő, ő egybe kifizette az egészet, onnantól a párbeszéd megszűnt. Tehát ott ez a mi van, se haló, semmi.
3: Előtted majd mi történik, egy hét múlva valaki nem veszik fel a telefon nekem, vagy nem reagál. Hát megyek eléjük.
1: Ki mész Kínába?
0: Hát az biztos, hogy mész Kínába. Gyerekek, ez egy nagyon nagy kaland volt. Na jó, kíváncsi vagyok most a hallgatóknál. Meséljétek már el ti is, drága hallgatók, a legbátrabb netes rendeléseteket. Tehát egy olyan rendelés, ahol abszolút kockáztattál, mindenki fogta a fejét, és mégis bejött. És ez most lehet bármi, tényleg lehet akár az Anett féle mennyasszonyi ruha. Volt ilyen? Csak
3: volt,
0: mondom,
3: igen.
0: Nagyon-nagyon boldog volt a 8000 forintos mennyasszonyi ruhájával.
3: Mert gyönyörűt küldtek neki, és baromi nagy mázlia volt.
0: Így van. Tehát, hogy tényleg, de ugyanakkor kockáztatott, mert hogyha az nem jó, akkor mit csinál? Akkor ott hoppon marad.
3: Nem lesz esküvő.
0: Így van. Szóval, vagy én nem tudom, 2000 forintért szerszámkészlet, a fene tudja. Tehát, amit te bátran berendeltél, mindenki fogta fel, hogy tök hülye vagy, és bejött.
1: De jó lenne rácsodálkozni egy pár ilyen sztorira.
0: Én nagyon bírnám. 0620-22-22-122.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
9: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülőérzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ráadás reddély a Balneo Hotelben csak ma. A nagy sikerre való tekintettel még egy nappal tovább Béla reddély kedvezmény a Balneóban. Ez az utolsó esély, hogy éljen a 31% kedvezménnyel. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Ne maradjon le! Foglaljon még ma, és töltődjön fel nálunk. Részletek balneohotel.hu.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
15: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
17: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
18: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a tab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
3: Nem, pont fordítva.
1: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
3: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
4: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
23: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Fejlesztik az elektronikus áfarendszert, megújulhatnak a budapesti kikötők. Egyelőre még kitart a vénasszonyok nyara. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csak nem 64 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forintba került. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
27: Az e-áfa rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
26: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőit. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszert. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyerességet a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. Az előrejelzések szerint már úton a lehűlés, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Egy autó keresztbe fordult az M0-as autóút és az M3-as autópálya csomópontjában. A műszaki mentés idejére a lehajtóág nem használható, adta hírül az Útinform. Közben az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős forgalom miatt már lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, nagyjából 2-3 kilométer hosszan. Erősödik a forgalom az M2-es autóúton, Vác szakaszozásától az M4-es autóúton Üllő közelében, valamint az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:48 elmúlt egy perccel, és gyerekek, csodák csodája, annyi online rendelés történt, amit ott a hallgatók egyébként tényleg vakmerően kezdeményeztek, és többnyire bejött, hogy csodálkozom, most nagyon gyorsan beszélünk Ákossal, mert ő az eBay-en, és tudjátok, az eBay az nem csak egy olyan platform, ahol vásárolni tudsz, hanem olykor licitálni is egy termékre, és hogyha a tiéd a legjobb licitatok, akkor te kapod meg, és hogyha mázlid van, és kevesen licitálnak, akkor viszonylag jutányosan lehet hozzájutni.
2: Na kíváncsi leszek.
1: Hogy Ákos mire licitált? Szia Ákos, jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Jó reggelt! Na Ákos, te mire licitáltál az eBay-en?
3: Egy Nissan Figaro nevű autó.
1: Aha, ez milyen? Ez?
3: Hát ha megnézitek a neten, ez egy japán belpiacos kocsi, retro. Úgy néz ki, mintha az 50-es évekbe készült volna.
1: Wow.
3: De ezt a 91-ben gyártották csak, amikor a Nissan Micra soron, amikor ilyen valamilyen évfordulójuk volt.
1: Most látom, hogy ez hogy néz ki. Ez tényleg egy ilyen, egy picit hasonlít Kalambónak a Peugeot-jára.
3: Olyasmi, így van, így van.
1: Igen, igen, hát ez zseniális. Ez nagyon jó. És hogy ez a japán belső piacra készült, tehát ezt nem is exportálták.
3: Így van, és nem is lehetett megvenni, hanem csak kisorsolták. Tehát egy ilyen játék volt Japánban 91-ben, és azt hiszem 8000 darabot sorsoltak ki.
1: Ezt nem mondod komolyan, hát akkor ennek komoly gyűjtőértéke van.
3: Hát Angliában sok van, mert ugye a jobb kormány miatt Japánban egyfolytában importálják ezeket, de máshol nincs.
1: Máshol meg nincsen, aha. Szóval ott volt ez az eBay-en, és ennek mi volt akkor az ára? Nagyjából gondolom volt sejtésed, hogy mit ér egy ilyen autó.
3: Persze, hát akkor én már évek óta keresem, mert egyszer véletlenül megláttam, 3000 fonttól mennek ezek 15000-ig akár, ugye attól függ milyen állapotú, hány kilométer, stb.
1: Azt a mindenit. Na mesélj, az eBay-en egyszer csak megláttad.
3: Hát megláttam egy olcsót, de hát ugye az azért volt olcsó, mert licitáltak rá, de pár száz fontról indult.
1: Aha.
3: És azt néztem, hogy nem volt minimál ár. Éjjel 2-kor ért véget, hát mondom, én fönnmaradok, hát ha. És el is döntöttem magamban, már nem emlékszem, 1500 fontig megyek el, ami nagyon-nagyon olcsó, tehát szinte semmi.
1: Aha.
3: Ugye az volt akkor olyan 750000 forint. Körülbelül annyit ért
1: akkor. Aha.
3: Na, és akkor fölmaradtam éjjel, és ugye ott az van, hogy az utolsó pillanatig ülnek az emberek, és akkor 40 másodperccel éjjel 2 előtt beütöttem a licitement, és csodálkozva láttam, hogy nyertem.
1: Wow! Bocsánat, fönnmaradtál, vagy másnap reggel vettél
3: észre? Nem, fönnmaradtam, nem bírtam elaludni.
1: És egyszer csak leütötték, és 1500 forintért megnyerted az autót. Már
3: 1500
1: fontért. Fontért, bocsánat.
3: Igen, így történt. Azt sem tudtam, hol a kocsi, csak annyit, hogy Angliába. Na, és akkor meg csak képeken láttam. Meg hát életem, nem láttam ilyen kocsit csak képen, de hát nagyon-nagyon tetszett. Mondtam, hogy mindenképp kell. És akkor nem is tudtam aludni éjjel, mert meg kellett várnom, hogy reggel föl kelljen a feleségem. És mondtam neki, hogy figyelj, vettem egy autót. Milyen autót? Hát mondom, Angliába egy ilyet. Gondoltam, hogy letol, de nem tökre tetszett neki, azt mondja, akkor kiutazunk, hazavezetjük, tök jó lesz.
1: Ezt nem mondod, igen.
3: És akkor annyi volt még, mielőtt én licitáltam, egyetlen egy kérdést tettem föl nekik, azt hozzák, de nem lehet kérdezni, hogy bele lehet-e ülni a kocsiba, és haza lehet-e jönni Európába, mit tudom én, hány ezer kilométert, mert nekem olyan kocsi kell. És azt mondták, hogy igen.
1: Hát ez zseniális. És kirepültetett?
3: És műszaki volt, tehát így van. Na most kiderült, hogy ez valahol Közép-Angliában van, ahol nincs reptér, úgyhogy kirepültünk Londonba, onnan buszoztunk, aztán megint buszoztunk, de odaértünk. Csak az volt a probléma, hogy a feleségemet akkor műtötték, volt egy kis műtétje, nem tudtunk akkor rögtön kimenni, úgyhogy nekem rögtön ki kellett fizetnem, átutalni, és akkor utána 2 hónap múlva mentünk csak a kocsiért. Közben folyamatosan leveleztünk.
1: Igen.
3: Össze is haverkodtunk velük.
1: Zseniális.
3: És akkor 2 hónap múlva kiutaztunk egy faluba, és ott vártak már.
1: És beleültetek?
3: Leültünk együtt, ebédeltünk, beszélgettünk, tök jó fejek voltak, egy női volt egyébként, imádta a kocsit.
1: Aha.
3: Aztán beültünk, hazaindultunk, előtte megnéztük, hova menjünk, milyen városokba, és akkor elmentünk Belgiumba, Franciaországba.
1: Ezzel az autóval így?
3: Így.
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Volt Luxemburgnál, megállítottak a határőrök, ugye ott nincs határőrség, de minket megállítottak, hogy megnézzék, mi ez az autó.
1: Egyébként milyen évjáratú ez?
3: 91, csak 91-ben gyártották.
1: Akkor gyártották, csak a régi idők, hogy is mondjam, stílusában, igen.
3: Így van, egyetlen egy évben gyártották.
1: Zseniális. Hát figyú, gratulálok, megvan az autó még?
3: Hát most vettem egy másik ugyanilyet, mert azt eladtam.
1: Azt
3: használtam 2 évig, eladtam, és most van egy másik, egy ugyanolyan.
1: De haszonnal tudtad eladni?
3: Igen. Hát okay. Nagyon olcsón vettem. De nem lehetett sokat keresni rajta, a jobb kormányos autókat azért nem kell.
1: Igen, nehéz, igen. Hát jó van, Ákos, nagyon köszönjük, hát ez óriás, és közben nézzük az autónak a képét, gyönyörű. tényleg.
3: És jó pofa, mert jól is működik, klíma van benne, jó a váltója, tehát modern kocsi, régi köntösbe.
1: Igen, teljesen. Komolyan még én is vinném, ha tudnám. Oké, jó van, köszi Ákos, szép napot.
3: Köszi, sziasztok.
1: Sziasztok, vagy szia. Hát gyerekek.
2: Zseniális, én is megnéztem ezt az autót, nagyon tudom.
1: Nagyon jól néz ki. Na jó, egy pár SMS, még én ingyen elkészítem Anett esküvői ruháját, csak ne temus legyen. Ennyire nem lehet nem fontos a ruha, ha már egyszer eljutott odáig, hogy elveszik feleségül, Oli.
2: Nagyon szépen köszönöm. Azért azt áruljuk el, hogy...
1: Hogy nem jutottál el oda.
2: Hogy nem jutottál el oda, és hogy poénkodunk ezzel, igen, ezzel a temus mennyasszonyi ruhával. De nagyon köszönöm.
4: De azért Oli szemet mencs, de lehet, hogy jó lesz még.
2: Jó.
1: Gábor, olyan szó nincs, hogy Caterpillar. Így csak Nógrád megyében ejtik ki, fecó.
2: Jó, de hát de
1: hogy ejtik ki Magyarországon ezt a,
2: így mondtam ezt a márkát?
1: Hogy ejtik ki Magyarországon?
4: Caterpillar, ne,
1: Pilar?
4: Nem tudom. Csak
1: Pilar, Caterpillar, így ejti a magyar? Jó, hát de nem magyar szó, hogy ez hernyót jelent angolul, igen. Csak mondom. Tehát, hogy a nyíregyiek, hogy ejtik, vagy a nógrádiak, vagy a fene tudja. Na jó, sziasztok, haverom napelem tisztító robotot rendelt az AliExpressről, töredékáron 2 éve megy.
4: Szuper.
1: Na. Basszus, ez a markoló egész jól néz ki, üzeni Laca B-járól, megnézte a videót. Ez jól néz
2: most
1: ki.
2: Igen, jól néz ki.
1: Jó reggelt, én is rendeltem Kínából egy Kubota markolót Alibabán keresztül, előleget befizettem 2 hónapja, azóta semmi. Akivel kapcsolatban voltam, már nem dolgozik a cégnél, lehet, nem kapom meg.
2: Hát többféle kérdés.
1: Hát ha az Alibabáról, akkor ők valamilyen szinten vállalnak garanciát. 70 000 euróm ugrott, előre fizettem egy kamionért. Kimentem érte, és se cég, se kamion.
4: Hűha.
1: Oh. Ez nem hiszem, hogy online volt, ez inkább valami hirdetés
4: ez,
1: volt.
4: Ez egy szimpla átverés, igen, valószínűleg.
2: Igen.
1: Hari, én biliárdasztalt rendeltem, bejött. De többet nem írt, üzeni a nápoly is nekünk. Sziasztok, kínai tévét rendeltem, 3 hónapot vártam rá, de megérte. Egy dolog lemaradt róla, a neve. A mai napig nem tudom milyen fajta, de működik. Halas Krisztián. Aztán valaki csavart fagyigépet rendelt, itthon több mint 1 millióba kerül egy olyan, és aztán 200 000 forint volt, és hibátlanul működik.
4: Zseni.
1: Csavart fagyi. Sziasztok, feleségem esküvői ruhát rendelt netről 12 éve, megérkezett egy nagyobb cipős doboz, és lám benne a ruha, amiben végül kimondta az igent. Tamás.
4: Na. Hát látod, működik ez.
1: Igen. Én a Temurról rendeltem a fiam esküvőjére magamnak öltönyt. Tökéletes lett. Ezen felbuzdulva rendeltem egyet a 6 éves unokámnak is, az is jó lett.
4: Na tessék.
1: Na jó, ennyit erről, gyerekek, játszunk egy Hungary Machine, tudjátok, a dalszöveg, ami egy picit össze van bolondítva, most hívjatok, mert Rise Up ajándékcsomagot lehet nyerni.
4: Bizony, egy nagyon komplektis ajándék, úgyhogy hívjatok.
1: 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 4 perc múlva. Gábor a vonalban. Szia Gábor, jó reggelt!
2: Szia!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Lesokkolt a Gyuri, hogy visszahívott?
2: Igen, nagyon.
1: Oké. Okay. Gábor, hol vagy? Mit csinálsz?
2: Vezetek, most parkoltam rá. Hol is vagyok? Orosházán egy benzinkúton álltam meg.
1: És oda leraktad mindenet? Vagy...
2: Nem, itt ültem az autóba.
1: Ja, oké. Okay. Na, jó, kezdjük el. Mutatom neked ezt a dalszöveget. Figyelj!
3: Annyira várakoztam rád, mint még soha aznap este, annyira várakoztam rád, mint még soha-soha ezelőtt.
1: Mint még soha, ez nagyon jellegzetes.
2: Ez férfi énekes, vagy együttes.
1: De nem, ez együttes, igen.
2: Nem, valami hasonló ez a úgy váltalak.
1: Hát ez az volt, hát meg vagyunk, ez az. Ez az.
2: Nagyon, hát, bocsánat.

0: És mutatjuk a nyereményeden.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy Rájszab termékekből álló ajándékcsomag.
2: Bizony, és egy bocsizacsi benne, egy baseball sapka, meg egy bögre.
3: Nagyon jó, köszönöm, nagyon örülök neki.
2: Mi is, köszönjük szépen, jó utat, vigyázz magadra, Anett keresni fog.
3: Köszi, szép napot, sziasztok.
2: Neked is, szia, szia, hello. Anett, egy csomó restanciád van, azt tudod a múlt hétről. Vissza kell hívni embereket.
4: Nagyon jó, majd akkor a Gyuri remélem ide is passzolja nekem.
5: Így
4: a telefonszám.
5: Így van, gyűjtögettem egy külön fiókban, amire az van írva, hogy Anett.
2: Szép.
4: Hát, tudod.
2: Milyen precíz nálunk a munkarend. Én egy Knight Rider autót rendeltem, felét befizettem, se autó, se pénz egyelőre. Dávid üzent.
4: Dávid, hát átvertek.
2: Hát, köszi, Anett.
0: Anett, milyen együttérző,
2: nem? Picit kárörvendő, igen.
4: Dehogy is. Nem.
2: Kérdés, hogy mekkora az autó, egy kis matchbox vagy ilyesmi, akkor ez nem olyan nagy veszteség, igen. De hogyha nagyot rendeltél és kifizetted a felét, az már nem jó.
0: Az már fájó.
2: Jó, jövünk vissza, gyerekek. Tényleg egy német cikk hívta fel arra a figyelmünket, hogy mi lenne, ha utána kérdeznénk annak, ami ott ebben a cikkben szerepelt, hogy a börtönben, a rácsok mögött minek mi a tarifája? Mert ott is van ám kereskedelem, csak ugye ezt nem nagyon szeretik elmondani, de hát aki ott van, az úgy is tudja, hogy ott a cigi, az alkohol, a drog, a telefon, az olyan árucikk, olyan kelendő, hogy nagyon komoly piaca van, csak hát teljesen más ára van, mint kint a valós életben.
5: És nem nagyon akarják elmondani, de mi láttuk a filmekben, úgyhogy tudjuk, hogy van, és a filmekből állítólag mindent meg lehet szerezni a börtönben is, és nem tudjuk, hogy ez a valóságban is így van-e.
2: És ez így van-e, ezt fogjuk megbeszélni egy, hát ő úgy beszél magáról, hogy egy volt mafiózóval, aki egyébként sok évet ült börtönben, írt is egy könyvet, Ököljog, egy volt mafiózó önéletrajza, őt úgy hívják, hogy Bolya Zoltán. És ő azt mondta, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy ezek a dolgok hogy működnek. A kereskedelem, hogy fizetsz? Minek mi az ára? Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy a doboz cigi mibe kerülhet.
0: Igen, hol tárolod, hogy adod át?
2: Hogy kerül be a börtönbe?
0: Nagyon sok kérdés van bennünk.
2: És neki ez már sok-sok éve volt, ő egy tisztességes életet élő író egyébként, és most már szabadon beszél erről, és kíváncsiak vagyunk nagyon, hogy ez hogy zajlik a rácsok mögött.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Adásban vagy, ne káromkodj. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
8: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
11: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu
13: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
14: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
13: Mit is mondott? Artrevin?
14: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
13: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
14: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
15: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
16: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól. 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
18: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
19: Olajcsere! Kezdj a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
20: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
21: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
22: 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint.
21: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
23: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
24: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
25: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
26: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ütéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
27: A reklám után.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Őszi kampány indul a Balatonon a turistákért, a lakhatásért tüntettek a spanyolok. Ma még biztosan 20 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Még néhány napig kitart a vénasszonyok nyara, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtöktől egyre több felé várható eső, zápor, helyenként akár zivatar is, és az erős szél is feltámad. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak majd be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes majd felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
0: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
29: Tízezreket vitt utcára a spanyol lakhatási válság. Mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Madridban 4 menet találkozott a belvárosban, több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Kerékpáros rövidnadrágokkal védekeztek a leselkedő kamerák ellen az Oktoberfesten. A BBC szerint ingyen osztottak nadrágokat azoknak a nőknek, akik kipróbálták a Müncheni Sörfesztivál híres ördög kerekét. A forgó szerkezeten ugyanis könnyen fellibbent a hagyományos bajor viselet, az erről készült felvételek pedig sorra jelentek meg a közösségi médiában. Marad a száraz idő sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának.
28: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M2-es autóúton Bác vonzásától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M4-es autóúton Üllők közelében, valamint az M7-es autópálya bevezető szakaszán Ért térségétől is. Nem jobb egyébként a helyzet az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében sem. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra és 13 perc. Ennyi az idő, jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, AliExpressről rendeltem, Anett, ezt figyelsz, neked szól. Rendeltem meg az esküvői ruhámat 4,5 évvel ezelőtt. Nyilván előre rendeltem, hogy esetleg nem azt kapom, ami a képen van, akkor legyen időm másikat beszerezni, de megérkezett 7000 forintért, és szép volt, csodásan állt rajtam, abban voltam az esküvőnkön, és soha nem bántam meg.
3: Nagyon szépen köszönöm. Jó lesz Csabinak erre ébredni.
0: Hát, hogy megúszta 7000-ből.
3: Hogy mi már megy a szonyi ruhát
0: eszünk. Na jó, van, hát neves rajta, de mindegy. Mert akkor abból rendelhetsz legalább 10-et, érted, az is csak 70000 forint, és akkor van választékod.
2: Ja, meg hétvégeken is fel tudod venni.
0: Így meg a Csabi így meg a Csabi 2 milliója bánya, érted, hogy Rózsika megvarja neked azt a függöny a ből.
3: Teljesen igazad van.
0: Na.
3: Teljesen.
0: Jó, gyerekek, a mostani témánk, igazából egy német cikknek a címét olvastuk csak el, arról, hogy a börtönben ott hogy zajlik a kereskedelem, és arról szólt, hogy mik a tarifák a börtönben. És nem nyitottuk meg ezt a cikket, mert fizetős volt, és erre a hackereinket nem használjuk fel. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez már önmagában egy jó téma. És az ugye mindenki tudja, hogy a rácsok mögött virágzik a fekete kereskedelem, de hogy pontosan ez hogy néz ki, hogy kerül be, hogy kerül kifizetésre egy-egy árucik, ezt azért senki nem tudja. A lényeg az, hogy ugye ott nyilván szigor van, ott megvonások vannak, ott semmit nem kapsz, de hát a cigi, pia, telefon, vagy esetleg a drog, hát az ott gondolom, hogy aranyat ér.
1: Biztos, hogy aranyat ér, de mindig azon gondolkodik az ember, hogy hogy kerülhet be, és hogy az hol tárolhatják. Tehát sok-sok olyan kérdés van, és mindenki hallott már történetet, de még olyat igazán, hogy van, ezt nem tudjuk.
0: Így van, pontosan. És ugye, hát igen, a múlt héten beszéltünk teljesen más egy színházi előadás kapcsán a dinamikus árazásról. Na jó, hát ez aztán szerintem nagyon dinamikus árazás lehet ott.
2: Itt 100%-ig biztos. Ez szerintem csillagos ég a határ.
0: Igen. Te egyébként, Gyuri, hogyha kivonnának a forgalomból, mennél a börtönbe, akkor te miből kérnéd gyorsan utánpótlást?
2: Hát chili szószból biztos, tehát chili szósz. Nekem az fontos. Az majdnem minden étkezésnél leszem. Csiliszószt, és ha nem is olyan jó a kaja, azzal fel tudom turbózni, és akkor végülis egészen jól megvagyok. Nekem az alap lenne.
0: Amikor Pityu megkérdezi tőled, így kopogtat a rácsodon, hogy nagy Jurikám, újonckám, piacigi drog, mit hozhatunk?
2: Csiliszószt, Pityu, csiliszószt. Valami jó ütőset.
0: Ja, igen. Na, szóval, hogy...
1: Na, de már ezen is elkezdtem gondolkodni, hogy szereznek be csiliszószt Gyurinak? Nagy kérdés.
0: Hát ez a legkönnyebb. Már bocsánat, hogy tényleg? Érted? Igen. Hát, hogy viszik be? Mert ugye testüregbe bevinni az kockázatos csiliszósznál.
2: Nagyon. Meg azt mondta, nem is örülnek neki annyira.
0: A Pityu elővenni a csiliszót.
2: Pityu, ezzel van, nem stimmel. Pityu, ez romlott.
0: Ez nem csiliszósz, ez halszósz, Pityu, ezt szagold meg. Mi van, Anett?
3: Nem, belegondoltam én.
0: Női börtön is van.
2: Osztriga szóval, Pityu.
0: Na jó, gyerekek. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye nyilvánvalóan élvezeti cikkek, például cigi, ami nem tilos, de az alkohol az nyilvánvalóan tilos. Ezek mind-mind bekerülnek, és azt se tudjuk, hogy egyébként ezt miből finanszírozzák az elítéltek. Tehát honnan van erre pénz, mert nyilván ezek túl vannak árazva.
2: Tarthatnak maguknál, vagy ez csak a kintiekre lehet ilyenkor támaszkodni, és akkor kintről kell finanszírozni a többieknek, hozzátartozóknak? Jó kérdés.
0: Nagyon jó kérdések. Így van, és azért gondoltuk, hogy ezt mi nem tudjuk, de van egy ismerősünk, akinél tudunk érdeklődni, mert ő a 90-es évek alvilágának egy aktív szereplője, ő írta az Ököljog című könyvsorozatot, egy volt maffiózó önéletrajza című könyv szerzője, Ököljog, itt van velünk Bolya Zoltán. Szia Zoli, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Zoli! Szóval, alapkérdés, a börtönbe bármibe kerülhet? Tehát csak pénz kérdése, hogy valami bármilyen árucik bejusson?
4: Hát azt talán, hogy bármi az túlzás, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden be tud kerülni, igen. Annyit leszögeznék, hogy azért én nem a napokban ültem már, hála Istennek, tehát én azért a mai börtönviszonyokat azért nem ismerem, de régebben is mindent meg lehetett oldani, igen.
0: Nem, hát ez

0: Én osztam is, vagy nem mondtam is, hogy a 90-es évekről beszélünk.
1: Igen. Persze, persze.
0: A te esetedben, de gondolom, hogy nagyon-nagyon nem változhatott a virtus, biztos, hogy ez, és ez nem csak Magyarországon, külföldön is. Van nyilván a börtönök színvonala és a becsempészet áruk miensége, az különbözik, nem tudom, Kolumbiától Tökölig, de hogy lehet bevinni cuccokat, ezt gondolom, hogy ez közös. Itt a következő ugye kérdés az adja magát, hogy hogyan. Tehát az őrök benne vannak abban, hogy mi kerül be?
1: Na, látod, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nekünk küldtek be telefont, az 2 nap alatt lebukott, úgyhogy azt valahogy megtalálták. Viszont azt, amit az őr hozott be, azt 1 éven keresztül senki nem is kereste.
0: Tehát amit privát vonalon csempésztettek be telefont, az... bukta, de amit az őr hozott be telefont, az működött.
1: Én utána még 1 évet ültem, akkor az 1 év alatt nem bukott be, de még utána sem, mert beszéltem a srácokkal, még így kintről meghívtam őket.
0: Aha, és az őrök által behozott telefont az őrrel kell leseftelni, vagy az őrhöz is van egy közvetett személy, aki be van iktatva?
1: Nyilván azért úgy az embernek kialakul egy bizonyos, vagy emberben kialakul egy bizonyos emberismeret. Például amikor én Gödöllőre bekerültem a rendőrségi fogdára, ott másnap jött egy ilyen 20 éves, hát egy ilyen jó kiállású rendőr srác, ő volt a fogdás, és az ártatásomat kérdeztem, hogy figyelj már, Csef, Franco, ez a csávos, hát azt mondja, igen, ez elég normális. Én nyíltan oda mentem az emberhez, mondom, ilyen 2001-ről beszélünk, és így nyíltan föltettem a kérdést, hogy figyelj, van 100 000 forintom egy telefonra, nekem baromi sok intéznivalom lenne, és életbevágó, hogy nekem telefon legyen itt 1-2 napon belül. Fickó rám nézett, rendben. Megadta a telefonszámát, vagy megadtam a feleségemnek a telefonszámát, bocsánat. Megkeresték egymást, másnap este jött szolgálatba, és hozta a telefont. Ennyi.
0: Ez ugye akkor válasz arra a kérdése is, hogy a fizetés hogy történik. Tehát, hogy nálatok nincs semmi készpénzetek bent, gondolom én, hanem minden ilyen bizniszt, ilyen beszerzést, azt a kinti rokonok, ismerősök intézik?
1: Nagy részt igen, de egyébként ettől függetlenül bent is megy, van készpénzforgalom is a rabok között, csak hát nyilván ez is feketén, és nyilván ez is úgy, hogy kintről jutatják be a pénzt. Most mondjuk ez megváltozott, mert én úgy tudom például, hogy csomagot már nem lehet küldeni, hanem úgynevezett spejzolás van, ami annyit jelent, hogy pénzt küldenek be egy bizonyos számlára, és ott van üzlet a börtönön belül, ahol le lehet vásárolni.
0: Igen, ez régen is volt, de ugyanakkor hát gondolom van ilyen olyan nagymama pitéje, hát azért olyat senki nem csinál, mint a nagyi, és akkor azt beküldi a nagyi a izébe, tehát ilyen már nincs.
1: Na, akkor ez is egy nagyon jó kérdés. Ugyanebben a büntetés végrehajtási intézetben, ahol az őr beszállította nekünk a telefont, én megörököltem az egyik biztonsági tisztet. Ez annyit jelent, hogy volt bent egy valóban egy komoly nevű mafiózó, egy alvilági emberke, akkor velem együtt lecsukva, egy másik zárkába, és amikor megtudta, hogy szállításba kerül, akkor beszélt az ismerősével, ezzel a smasszerrel, és kihívtak engem a fürdőbe. Kicsit olyan fura is volt, mert egyébként elég ilyen, ahogy mondjam, tehát nem volt egy barátságos emberke ez a fegyőr, hanem kifejezetten egy ilyen arrogáns, ilyen ordiválós, egy ilyen pökhendi forma. Még gondolkodtam is, hogy hát így kivesznek az árkából az, amik nem mindennapos dolog, meg el is gondolkodtam, hogy lehet, hogy valami olyat csináltam, hogy valami történni fog, de igazából nem volt semmilyen. Kimentünk a fürdőbe, ott volt ez a világi emberke ismerősöm, és bemutatott minket egymásnak Nándival. Kiderült, hogy a Nándi az ő embere, és gyakorlatilag kintről ő hordja be neki a cuccokat. Na, innentől kezdve nekem alkalmanként 5000 forint, nem mondom, én 2000-es évek elejéről beszélünk, tehát akkor még azért ez úgy viszonylag volt értéke azért a pénzünknek. Uh-huh. Onnantól kezdve napi 5000 forintért Nándi hozta be a palacsintát, a rántott húst és minden más egyebet kintről, amit szerettem volna.
0: De ez bolyból vagy Nándi fölvette a rokonaiddal a kapcsolatot?
1: A feleségem.
0: Tehát a feleséget palacsintát hordta be 5000?
1: Így van, így van.
0: A Nándi.
1: Így van, így van. Értem. Úgyhogy ez nem volt egy olcsó 14 hónap, amit ültem, tehát azért erre tényleg ingatja ráment azért, de tényleg bent is úgy éltem, hogy...
0: Nem, csak ugye arra gondolok, hogy ez oké, ez most palacsinta, meg telefon, nyilván, de hát ugye vannak olyan dolgok is, amik a, tehát hogy mondjam, akár függőségből, lásd cigaretta, vagy alkohol, ugye az is kell, nem mindenkinek van pénze, vagy sok pénze arra. A cigi meg az alkohol még mindig a legfontosabb árucik?
1: A dohányáru az természetesen igen, de egyébként ez is inkább úgy működött, hogy például ugye nekem küldtek be cigarettát, én soha nem dohányoztam, én utálom is a dohányos embereket, tehát én mellettem az árkában se volt soha olyan, aki cigarettázott. De például az ételosztó szakács, amikor jött és osztotta a kaját, kapott egy doboz cigit, és ez biztos, hogy heteken keresztül olyan adag kaját adott, és olyan minőségi kaját adott, hogy tényleg már nem tudtam megenni. Tehát volt olyan, hogy beadott egy, kinyílt az árkának a tátikája, úgy ott adják be az ételt, egy ilyen papír zacskót, és volt benne vagy másfél kiló rántott hús. De olyan, hogy otthon anyám még nem csináltak olyat, tehát tényleg parádé.
0: Egy doboz cigit?
1: Egy doboz cigére egy hónapig hordta. Tehát
0: értem, ez zseniális. Figyelj, egy doboz cigi mennyi, most nyilvánvalóan más árak voltak a 2000-es években, de milyen felárral, tehát mennyi volt ahhoz képest, hogy kint a városban mennyibe kerül egy cigi?
1: Értem, de mondom, ez igazán nem ezen múlott, tehát itt nem pénzben mértük ezt, hanem szívességbe. Tehát az, hogy ezért hülyére tudtad kajálni magad heteken keresztül. Tehát már így mondta ki, te mondom, ne hozzál több kaját, mondom, adjál, mondom, osz szét ezek között, mert mondom, már dobom ki a sokát, és olyan. Nem baj, gyúros, inkább te dobd a kukába, mint hogy ezek egyék meg.
0: Értem. Beszéltél itt a telefonról, alkoholról még nem beszéltünk, de eleve bármit, amit az ember megvesz a börtönben, azt hogy dugja el? Nyilván filmekből ismerjük ezeket a cellákat, tehát nem biztos, hogy annyira valós, de hova rejted el ezeket?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mondjuk erre attól függ, hányan vagytok az árkába, 2, 3, 4, 16-an, itt ennyi embernek van napi 24 órája gondolkozni azon, hogy mit hova tegyen el. Tehát azért nagyon érdekes. Na most azért a svasszerek se idióták, tehát azért nagyon jól tudják, hogy mit kell keresni, de hát azért ugye egy pici lépéssel azért mi mindig előttük jártunk, mert hogyha kellett, akkor kivéstük a vasajtó alatt a betont, és akkor ott az üregbe be tudtuk tenni a szteroidokat, a mit tudom én, a telefont, olyan tiltott tárgyakat, amik mondjuk akkorák, hogy úgy nem nagyon tudod elrejteni máshol, mert biztos, hogy meg fogják találni. Egyébként volt olyan, hogy bejöttek négyünk cuccát, egy kupacba összeöntötték mindent, egy ilyen méter magas kupacba, de ott úgy, hogy a kávétól kezdve mindent kiszortak. Olyan zárkellenőrzést kaptunk, hát mondjuk az nem volt egy korrekt dolog tőlük, de igazából semmit nem találtak. Úgyhogy, tehát azért vannak módszerek, vannak lehetőségek mindkét oldalon.
0: A telefonálás hogy zajlik? Ugye becsempészték a telefont, és ugye akkor fölhívod a családodat, feleségedet, bárkit. Hát nyilvánvalóan lehet kintről hallani, te, hogy motyogsz valakivel. Tehát hogy tudsz titokban telefonálni?
1: Hát én nagyon sokáig utána azon röltek, hogy én úgy telefonáltam, hogy így a szám elé tartottam a telefont, és így a kezemmel így fedeztem így a számnál, és ilyen nagyon halkan beszéltem. Aha. Egyébként zárkatárs az ott van az ajtónál, és fülel kifelé, hogyha esetleg hallja, hogy nyílik a rács, vagy kintről léptek vannak, vagy bármi, akkor szól, akkor telefon azonnal lerak, kikapcsol, mert ugye be tudják mérni, mert kikapcsolt állapotban is állítólag a telefont.
0: Nem tudom, hogy mi az, amire nem gondoltunk még. Drogok, az előbb említetted a szteroidokat, az az edzéshez kellett, vagy mihez?
1: Igen.
0: És drogok?
1: Hát volt ehhez is szerencsém egyébként, én igazából sose voltam kábítószeres, tehát nyilván volt olyan zárkatársam, akivel szívtunk némi hasist, meg hát én pont a 90-es években egy rendőrségi fogdán próbáltam ki egy bélyeget, úgyhogy de igazából ez még akkor kintről csomagba jött be a srácnak, úgyhogy mondom, én úgy tudom, hogy most már így a csomagot, mint olyan formát, hogy ezt megszületik.
0: Igen, ezt írja más is, hogy havonta változnak a szabályok, kaja már sehogy nem juthat be, írja valaki.
1: Igen. Úgyhogy, de hát akkor még azért ez így megoldható volt, ugyanígy még így üdítő formájában egy ilyen fele vodka, fele narancs még be tudott jönni. Mondjuk engem ezek így hidegen hagytak, mert mondom, én igazából nekem fontosabb volt az, hogy edzem bent.
0: Aha. Is. Na most például ezek a kereskedők, akik nem a smasszerek, hanem valahogy ezeket az árukat, itt egy kereskedő van, és akkor hozzá kell fordulni, vagy minden termékre, tehát a drogra más a kereskedő, a cigire más, a alkoholra más a kereskedő, ez hogy néz ki?
1: Nem mondom, tehát a cigarettára nincs kifejezetten így kereskedő, ott annyi van, hogy ott az inkább fizetőeszköz.
0: Tehát ott annak is be kell jutnia valahol, tehát hogy gondolom, hogy te se dohányoztál, de neked is volt cigid, mint fizetőeszköz. Tehát, hogy
1: hát nyilván, de hát azt így kintről beküldték, tehát az úgy akkor megoldható volt, ugye az nem volt tiltott áru,
0: igen,
1: tehát abból cigarettából jöhetett 5 kilós csomag, tehát akár 5 kilós cigarettát beküldhettek volna, úgyhogy. Tehát mondom, arra nem, hát a drogra, azt gondolom azért az elég specifikus dolog bent is, ugyanúgy, mint kint, de nyilván nem hirdeti az ember, hogy árul, de hát ugye itt azért alapvetőleg bűnözőkről beszélünk, tehát azért azt gondolom, hogyha valahol pláne egy olyan bűnöző, aki már leült sok évet, hogy valamit nem tud beszerezni, hát az szerintem elég szomorú lenne.
0: Mi a helyzet a csajokkal? Van-e olyan, hogy valakinek be lehet csempészni a barátnőjét egy kis légyotra, vagy van-e bármilyen más lehetőség nőhöz jutni?
1: Hát Kalocsán biztos.
0: Nem Kalocsán, nem csak azért az a női börtön. Van egy SMS. Van egy SMS, Zoli. Azt írja valaki, 2000-es évek éjszakában volt a barátja valami híres főnök, mindegy is. Azt mondja, a Markóban akkor még volt csaj a felső emeleten. Pénzért felvitték a zuhanyzóba, és ott volt lehetőség.
1: Ezt nem tudom.
0: Tehát valameddig azt mondtad, hogy így van. Meddig mondtad azt?
1: Hát odáig, azt, hogy a Markóból ott voltak nők valóban, úgyhogy ez tény, úgyhogy ott ment a fidizés, ez úgy fidizésnek hívják azt, amikor így a WC-n keresztül, vagy ablakon keresztül megy a beszélgetés, úgyhogy én ott hallgattam már olyan szerelmi vallomásokat, hogy sose látták egymást, úgyhogy megőrültünk tőlük.
0: De nem volt testi érintkezésre nem volt valahogy lehetőség, hogy a smasszerbe van avatva, le van fizetve, kap egy külön szobát erre 5 percre, 10 percre.
1: Hát figyelj, nekünk hát volt esti történet olyan formában, hogy rögtön összeverekedtem ott a fiatalkorúakkal, amikor 2 napon keresztül semmi más nem hallgattam a WC-n keresztül, meg az ablakon keresztül, hogy mi voltunk középen, alattunk a fiatalkorúak, felettünk a csajok, és a mi zárkánk egyfolytában arról zengett, hogy hogy dugná meg mit tudom én már, bocsánat, meg hogy mik fognak majd történni köztük, meg mit tudom.
0: De ez egy verbális találkozó volt, nem valós.
1: Így van, aztán a folyoson találkoztam a fiatalkorú sráccal, aztán hát ott volt a verbálison kívül más találkozó is köztünk, ugye soha többet nem kiabáltak. Úgyhogy azért
0: értem, jó.
1: 12 órában hallgatni azért éppen elég volt.
0: Nyilván. Jó, van-e olyan, amit... Zoli, van-e olyan, amire...
1: Ilyen testi kontaktot tudok csak.
0: Értelek, jó. Van-e olyan, amire nem gondoltunk, és nagyon megy bent?
1: Ne, hát ilyet még azt sem mondhatom, hogy az idő, mert még az sem egy olyan hű, de nagyon bent, úgyhogy igazából szerintem kiveséztétek a témát.
0: Kiveséztük a témát. Jó, hogy állsz az írással?
1: Most fog megjelenni októberben a 4. könyvem, úgyhogy elég érdekes téma lesz ez is, ugyanúgy, mint a többi. Azon kívül van egy 35-es követőtáborom a Facebookon, ökőjog címmel, úgyhogy lehet, hogy érdemes azt is megnézni, elég ilyen napi dolgokról írok. Aha. Ezen kívül egyébként ugye a Rablóból lesz a legjobb pandúr, vagyonvédelemben dolgozom. Hát most már büntetlen előletűnek számítok egyébként.
0: Igen? Tehát ez valamikor elévül?
1: Igen. Hát én nekem, hát 20 év után, és 20 év most már én túl vagyok a 20 éve.
0: Na, gratulálunk, Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Az Ököljog könyv sorozatnak a szerzője, és ex-elítélt, ha lehet így mondani. Zoli, köszönjük szépen!
1: Na, én köszönöm, minden jót nektek, sziasztok!
0: Köszi, szia, Bolya Zoltán! Jó, hát árakról nem volt érdemes beszélni, mert tényleg más ért ugye 5000 forint a 2000-es években, mint ma.
2: Igen, de az biztos, hogy akkor is húzós volt mindenféle ilyen szolgáltatás, és most is biztos, hogy az. Tehát, hogy ez nem változott.
0: Igen, igen, igen, igen, igen. Na?
3: Hát kemény, nem? Tehát, hogy azért nem gondoltam volna, hogy, hogy így kerülnek be a dolgok. Sejtettem.
0: Én azt nem tudtam, hogy ezek a csomag dolgok nem működnek már. Tehát, hogy nem lehet csomagot beküldeni, akkor gondolom látogatáskor sem lehet csomagot átadni, akkor hogy? Akkor már csak az őrökön keresztül.
2: Igen. Igen.
0: Nem?
2: Hát valószínűleg. Vagy akinek vannak ilyen kapcsolatai, mint akiről mesélt itt a Zoli is, hogy vitte be neki a rántott hús meg a palacsintát. Tehát, hogy lehet, hogy vannak ilyen kiváltságosok még mindig.
0: Sziasztok, haverom börtönőr, ez szlovák számról jött, börtönőr volt, borzalmas pálinkát főzött, több száz litert hordta be a raboknak irgalmatlan pénzért, abból építkezett fel.
2: Na.
3: Hát.
0: Igen, nagyon van, jó volt egy picit ebbe betekinteni. Szerintem beszéljünk arról, hogy Gyuri, te nagy sefterős voltál suliban, nem?
2: Hát kajajegyekkel annak idején, azért lehetett némi kis zseppénzt keresni.
0: Így van. És ezt szeretném megtudni a hallgatóinktól, írjátok meg, hogyha te is sefteltél valamivel, akár a munkahelyeden, vagy még régen a suliban, mint a Gyuri, vagy egy pici mellékest keresél. Te sefteltél? Te nem, te jó kislány volt.
3: Én nem tudok seftelni. Én jó ember voltam.
0: Én nem vagyok jó ember, de nem tudok seftelni.
3: Egyébként annyira én sem tudok ilyen
2: adott. Most is a büfével bizniszelsz, nem ott nálatok a fürdőben.
3: Persze, a büfével, az úszodával, a klórral, mindenre nyugodtan.
0: El tudod adni a klórt az utcán?
3: Nem, egyébként nem tudnám eladni.
0: Klór, hát ki venne?
2: Túrospataki.
0: Ki van írva, hogy melóne?
2: Túrospataki művelődési ház.
0: Magyar dínje, melóne mellette az a évistandja klór.
2: Egy szép szezon van.
0: Szóval, hogy sefteltél-e bármivel a munkahelyeden, egy kis mellékesél, suliban, stb. Mi volt az? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
6: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Séta? Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
11: Indulhatunk.
12: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
15: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: 199 98, 97.
17: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
20: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
21: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
22: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
23: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
24: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
25: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
26: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
27: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retrórádióban.
30: Túl vagyunk a legszárazabb nyáron, meglepetésekkel zárult a Nemzeti Vágta. A hét első felében még biztosan kitart a nyárias meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklon miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
31: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
30: Tízezreket vitt utcára a spanyol lakhatási válság. Mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Madridban 4 menet találkozott a belvárosban. Több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Szent Király lovasa végzett az élen a Nemzeti Vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a tegnapi döntőben, a szilvásváradi lipicai lovas központban. A második Dunaszerdahely, a harmadik pedig Ács Teszér versenyzője lett. A huszár gyerek és a kis huszár vágtában is Vasadi résztvevő győzött. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérményére. A jegybank szerint a Pumi a puli intelligenciáját a terrierek bátorságával, valamint a mozgékonyságával ötvözi. Az állatok világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Ez a pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának.
29: Retro Rádió közlekedési hírek.
30: Erősödik a forgalom az M2-es autóúton Vác vonzásától az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az M4-es autóúton Üllők közelében és az M7-es autópálya bevezető szakaszán Érd térségétől is a főváros felé. Nem jobb a helyzet az 1-es főúton Biatorbágytól a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton a Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében sem. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 4 perccel. Na, itt a börtöntarifák után azt kérdezzük a hallgatóinktól, hogy ki mivel seftelt, ha egyáltalán seftelt munkahelyen, vagy esetleg iskolában, vagy ilyesmi.
2: Igen, rám ne néz, én tényleg nagyon rendes ember voltam. Tudom, még a fürdőruhámat is ajándékba adtam oda mindenkinek.
1: Volt egy ilyen pervers fiú, aki kérte?
3: Mindenkinek, ezek szerint annak is, aki nem is kérte.
2: De tudod, hogyha nyersz valamit, akkor...
3: Ledobottad a fürdőt, és akkor hadd szóljon?
2: Nem, akkor van, hogy megkérik, hogy mondjuk elárvereznék valakinek, vagy ilyenek, és akkor azt úgy adattam. Azt is ingyen.
1: Jó, hát hogyha elárverezik, akkor az...
2: És valaki keresett rajta.
1: De tényleg, hogy a Hempel gyermekkora az javára elárverezik, akkor az hülyeség pénzért adni.
2: Csak még azt sem tettem
3: elintézni. Várjon, itt most kibújok belőle, és nem is kérek érte semmit, parancsolj.
1: Jó, valaki írja, hogy 80-as évek elején hanglemez borítókkal, amit nem tudok nagyon elképzelni, ez mit jelent, gondolom, lemez is kéne bele. Fene, ugye a cigivel nem kicsiben, tehát itt ez ők csak leírják, hogy mivel. Sziasztok, én a nagynénikém bugyjait adtam el a suliban. És ezt úgy szerettük volna tudni, hogy ez mit akar.
3: Igen, igen, de nem vette fel sajnos.
1: Mert egy olyan nagynénikéje, egy nagyon-nagyon népszerű, dögös nő volt ott a környéken, és meg lobdosta ki a bugyjait, és adta el.
3: Igen, vagy lehet, hogy csak szimplán a bugyi, mint jelenség is akkor már nagy értéket képviselt abban a korosztályban, nem tudom.
1: Ne, olyan is volt, aki Erdélyből, vagy nem tudom, honnan csempészte a bugyikat, és adta el, vagy nem fene tudja, de ő szerintem a nagynéninek a bugyjai szerintem az azt jelenti, hogy valakik nagyon gerjedtek a nagynéninek a bugyjaira.
3: Ez logikus, igen, könnyen.
2: Jó lett volna megtudni.
1: Nem vette föl. Felszolgálónak tanultam, mi szolgáltuk fel a menzát. A kaja jegyet kiloptuk a konyháról, és adtuk el. Volt, hogy tanár is vett. Aha. Na. Letöltött filmeket adtam el a szomszédomnak, kiírtam CD-re 500 forint per darab áron. 14 évesen életem biznisze volt.
3: Hát annak abban az időben a CD írás az valami csoda volt.
1: Igen, bizony. Fiam 2 éve általános suliba vitte a saját maga által sütött sütit, és árulta. Tanár is vett belőle, de le lett sajnos állítva, olyan aranyos volt Judit a tanyáról.
3: Mások is ütöttek pitét ezek szerint.
1: Istenem!
2: De miért kell leállítani?
1: Nem tudom, de szerintem suliba leállítja, hogy egy gyerek elkezd valamit árulni, bármi is legyen az, akkor is, ha csak süti, szerintem azt leállítják.
2: De egyébként meg milyen jó dolog, nem? Hogyha már elkezd valaki sütni háztartásba, majd ez hasznos lesz, és akkor elveszük ettől is a kedvét.
1: Igen. Nővérem dolgozott eladóként az egyik kisboltban, hordta haza a promó termékeket. Én kollégista voltam, mindig hordtam magammal, és eladtam a kis zseppénzért cigarettája cserébe. Promó termékek az, amikor ilyen termék minta?
3: Lehet, ilyen kis parfümök, tudod, igen, meg igen, ilyenek igen. Ezek a kis ampullák.
1: Orvosi igazolással a gimiben, meg pornó képekkel, együttes képekkel. Nagyon így a 80-as, 70-es, 80-as évekre haja az ez. Sok szempontból orvosi igazolás, ugye az egy ilyen biankó papír, amit, hogyha volt rajta egy pecsét, azt írtál rá, amit akarsz.
2: És akkor ugye igazoltad, hogy nem voltál iskolába.
1: Nem. A Gyuri az osztálytársam. Nálam van egy kb. 40 ilyen orvosi igazolás biankó. És a Gyuri is szeretne, mit tudom, egy picit nem suliba járni, és akkor ad nekem 500 forintot, és én megírom neki, hogy akkor ő kettől jövő hétfőig beteg volt.
3: Így van, Gyurikának fájt a torka.
1: És akkor Gyuri ezzel oda ment, amikor hétfőn visszajött a suliba, és oda ment az osztályfőnökhöz, és leadta ezt az orvosi igazolást. Ez így nézett ki régen.
3: És nem volt probléma.
2: Így most már értem, köszi.
1: Jó reggelt, első munkahelyem TS kollégával mi voltunk a Rábas Steyeger traktoron 2 gépből, na és most jön a lényeg, napi 6700 liter gázolajat szipkáztunk le fuvarozóknak. Amikor nem tudtuk eladni, le kellett engedjük a földre, nehogy lebukjunk, hogy nem fogyaszt annyit a gép.
2: Azt a mindenit.
3: Ez igen.
1: Szép. Sziasztok, egyik dohánygyárban dolgoztam itthon, egy munkaközvetítőn keresztül nagyon sok pénzt levontak. Az amúgy sem sok fizetésünkből, ezért kitaláltuk egyik barátommal, hogy hozzuk ki a dohányt. Boxer alsóban, hónaj alatt hoztuk ki a töltenivaló dohányt zacskóban. A dobozos cigit is meg tudtuk oldani, azt az egyik hátsó kerítésnél dobáltuk ki a járdára, ott meg összeszedte egy ismerős. Jól ment a buli, csak megszűnt a csoport, ahol dolgoztam.
3: Hónajban, hogy?
2: Zacskós cigi.
1: Én is azt hittem, hogy fog egy ilyen marék dohányt, ilyen, és így berakja a hónal, és így szorítja össze a karját, és így megy ki a kapun.
3: Igen, nekem sem volt más mozim, tehát hogy gondolták, akkor biztos hónal
1: szőr. A boxerbe is van.
3: Igen.
1: Ja, és biztos hónal szőr.
3: Mediterrán srácok dolgoznak itt.
1: Igen, na jó, köszönjük szépen az élményeket. Játsszunk még egy hangcsapdát, és ehhez mutatom a hangot.
4: Ilyen s azt a trimbe, ő már az ideg, az pippolkem olyan énnek, hogy enő. Én mindig az élmény szádió, miért núp, nem a szó, hogy azt egy pizza, hogy ment egy pici lekkor, az igazani nyírapom.
2: És érdemes velünk játszani, mert egy páros belépői jegyet lehet nyerni az amerikai Harlem Globetrotters október 31-i showjára a Budapest arénába, és persze jár még mellé Bocsi Zacsi is.
1: 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc múlva, és hangcsapdát játszunk. Van még egy, bocs, előtte. A fiam 3 évesen, a Blik elejéről kivágta a filmesztelen nők képét, és az apukájának és a nagybácsinak satöbbi árult a 200 forintért. Puszi. Ugye azért 3 évesen az lehetetlen. 3 évesen nem azt, hogy nem tud kivágni egy képet, lehet, hogy ki tud, de az, hogy ő 200 forintért árulja a mesztelen képeket, he-he-he-he részve.
3: Hát különleges képesség.
2: 13, nem?
4: Ez ha nem 3. Ha 3 évesen ezt csinált, akkor garantáltan óriási bizniszmen lesz belőle, és Elon Musk kimagasságok állnak előtt.
2: Igen. Na jó, velünk van a Feri. Hello Feri, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Feri, szia Feri! Vagyok. Feri, hogy megy a meló?
5: Hát megyeget, ma ilyen kényelmesre vettem a figurát, egy fuvaron van, úgyhogy szépen. Igen? Nyugodtan.
2: És ha? Hova, hova?
5: Most épp Nagy Tartsára viszek papírárut.
2: Jó, de utána saját vége, autó. Aztán az izé, szabad idő,
5: nem? Hát annyira nem szabad saját autóval, úgyhogy még megyek vissza holnapra, előpakolok egyet, aztán utána még kis autóval viszek egy kis követ ott helybe. Hogy ki legyen a nap.
2: Már csak a Gyuri is most itt izé átvette. Az arca megmutatta, hogy átvette a fájdalmadat.
4: Igen.
5: Tényleg? Na, ennek örülök. Körülbelül 25 éve próbálok benneteket elérni, még andó a slágerbe, meg ilyen satöbbi rádiókba, de
2: egyszer se sikerült.
5: Hát beszéltem már a Gyurival párszor, de mindig az volt, hogy sorsol, úgyhogy most nagyon örülök neki, most hogy végre jól tudott sorsolni.
2: Ügyes a Gyuri. Jó, kezdjük el, Feri, mutatom a hangot, jó?
5: Oké.
2: Okay. Tessék.
6: Ilyen se azt tudta, hogy ő már az idegvasz, hogy polokem olyan énnek, hogy enő. Én mindig az élmény stádió, mi a rúp, nem a szó, hogy azt egy picit, hogy ment egy picit, le kell azt igazán így nyírom.
2: Ki ő?
5: A telefonban tényleg másképp hangzik, de ha minden igaz, akkor a legnagyobb döglégy a Zoltánunk, a gangsta.
6: A Snoop egy picit nekem olyan, hogy ő már azért elment egy picit ilyen mainstreambe, és az nem annyira hippolom. Én mindig azt tanítottam a gyerekeimnek, hogy ami a rádióba szól, az...
3: Gratulálunk, mutatjuk!
2: Ez nagyon
5: szuper! Jó, ráadásul még szívhez szólót is mondott Zoli bátyánk. Én így tanítom a gyerekeket.
2: Na, Feri, figyú, itt van az egyik nyereményed.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépőjegy az amerikai Harlem Globetrotters október 31-i showjára a Budapest Arénába a Broadway.hu felajánlásával.
2: De csoda ez a Harlem Globetrotters. Amióta az eszemet tudom léteznek, gondolom, hogy nem ők ugyanazok, hanem generációváltás történik. Igen. De ők úgy kosaraznak, hogy én mindig csodálkozom, hogy náluk van jobb kosárcsapat. Tehát ők nem kell, hogy szaráverjenek minden kosárcsapatot, de nyilván nem.
3: De ez a gondolata egyébként mindenkinek először, de ők azért nem a legjobb kosarasok, hanem ugye ebből csináltak egy ilyen előadás.
2: De aki
3: formát.
2: Ilyen trükköket tudhat, akkor esélye nincs senkinek.
3: Igen, de nem ebből áll a kosárlabda, tehát nem trükkökből áll, de igen. Értem, amit mondasz.
4: Előjött a sportújságíró egyből.
2: Előjött a sportújságíró, de én egy globetrotter vagyok, és oda jön hozzám, mondja egy nagy kosarast.
3: Shaquille O'Neal
2: jön velem szembe. Hát én kitrükközöm, hát elkezdek izélni, szaltózok hárba, stb. A haveromnál már a labda, megdobom a palánkot, visszapattan, akkor fejemre pattan, visszapattan, át a haveromhoz, és gól, nem gól, tudom, kosár, ezt kell mondani. Shaquille O'Neal csak néz.
3: Igen.
2: De hát...
4: Igen, hiszen ráhat a gravitáció rátok, meg nem, ahogy látsz.
2: Így van.
3: Igen.
5: Életem során kétszer találtam bele, úgyhogy engem annyira nem vonzott be ez a kosár.
2: Engem sem, én is olyan béna voltam kosárból, mint ahogy minden reggel is vagyok.
3: De nézni meg elképesztő.
2: Nézni elképesztő. Na jó, ez az egyik.
3: És utána pedig bocsizocsit is kapsz benne, pedig baseball sapkát és bögrét, és ma 10 után Anett keresni fog.
5: Nagyon szuper, nagyon várom, okés.
2: Na rendben.
5: Szépen.
2: Mi is köszönjük.
5: Szép napot nektek.
2: Neked is.
5: Te pedig egy csoda vagy, annyit majd, hadd mondjak még el.
3: Nagyon kedves vagy, köszönöm.
5: Nagyon örülünk neked.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, Feri.
5: Sziasztok. Szia. Hello.
2: Jó fej, Ferit bírom. Kár, hogy nem adtuk be az elmúlt 20 évben.
4: Ja, majd a következő 20-ban.
3: De nem, baj, jobb, hogy így adtátok be, mert így legalább engem is megismert.
2: Pontosan. Hát? Jó. Jövünk vissza a Vokcival, képzeljétek el, hogy a jó emberekről lesz, bármit is jelentsen az, hogy jó ember. Nem? olyan jó ember szoktuk mondani, és igazából nem tudjuk, hogy mire értjük, azért, mert jó szívű, vagy mert lehet vele beszélgetni, vagy mert nem volt még soha egy durva szava, nem káromkodik, de cselekedetei alapján? Vagy olyan jó apa, olyan jó anya?
4: Jó kérdés egyébként, és ennyi szemszöge is van ennek, és kérdés, hogy egy jó ember, mindenki minden szemszögből jónak lát-e, lehet-e, van-e ilyen ember, és hogy ez manapság hogyan működik a világban?
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
1: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
11: Őszi bónuszhetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
13: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
14: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
15: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
16: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
18: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
19: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
22: Autóüveg Pilkington.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Jön
3: Budapesten a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
5: Hunyavel szemét mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Őszi kampány indul a Balatonon a turistákért, a lakhatásért tüntettek a spanyolok. Ma még biztosan 20 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak majd be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes majd felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál. Mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
26: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeret felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
25: Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forintba került. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőit. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszert. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. Tízezreket vitt utcára a spanyol lakhatási válság, mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: A reggeli csúcsforgalom miatt már lassulás tapasztalható az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, az M5-ös, az M51-es és az M7-es autópálya csomópontjánál is. Kiemelkedő torlódás nem tapasztalható, de fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen a változó menetsebesség növelheti a bizonytalanságot. Közben az M7-es autópályán új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. Erősödik egyébként a reggeli forgalom az M2-es autóúton Vácvonzásától az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az M4-es autóúton Üllő közelében is. Tudtuk meg az Útinformtól.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 15 perc, 4:10 van, és jó reggelt újra. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, én 87 és 90 között posztinort árultam. Akkor még 15-16 évesen egy baranyai középiskolában jó üzlet volt, akkor volt egy gyógyszerész rokonom.
2: Hát. Mm-hmm.
0: Igen, te is vettél, Anett?
3: Nem, én azt se tudom, az micsoda.
0: Örülj neki. Örülj neki, hogy nem szorultál rá. Jó, M0-ás torlódását az M1-esen terelésben Biatorbágynál lerobbant busz okozza. Mit flörtölsz az Anette?
2: Tátogom neki, hogy mi az a gyógyszer, mert fogalmas nincs, és kérdezi tőle, mi az? Mi
0: jó,
2: az?
0: Az adás után meg lehet beszélni.
3: Puszikat küldözgetett.
0: De tényleg, eddig flörtölnek egymással a kis kabalababájával, Gyuri.
3: Visszatértem.
0: Igen. De senki nem érdekel, hogy az M0-áson a torlódást az M1-esen egy terelésben Biatorbágynál lerobbant busz okozza?
3: Nagyon köszönjük, kitartást.
0: Erre volt szüksége az embereknek.
1: Az országnak, aki az M1-en végig
2: hajt. Inkább tátogok neked tovább a gyógyszerű, jó? Az a biztos.
1: Tényleg. Igen.
0: Köszönik az emberek. Jó, Anett, jöjjön a voga szerintem.
3: Jó.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci, jó reggelt.
5: Hello, boldog jó reggelt. Anett a tanár úr elmondja neked, jó?
3: Jó, most már rákerestem. Esemény
5: utáni tablet.
3: Most már.
5: Utáni tablettáról.
3: Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm.
5: Csak azért mondom neked, mert én tőle meg erre kértek pénzt állandóan a gyerekeim, szóval érted, hogy...
0: Na, így van. De ahhoz, hogy tudjad használni, Anett kell esemény.
3: Igen, és nekem a 80-as években nem volt.
5: Az az igazság. Ja, azt hittem, hogy...
0: Hol a Vokci?
2: János?
0: Ne kezdjük el megint Jánosnak. Itt vagy, János?
5: Hogy ne? Jaj, ne!
0: Most jó. Nem mozdulj, te se, én sem mozdulok.
5: Gyerekek, a helyzet az, hogy itt Daniék meg a lányom itt voltak hétvégén, és engem telenyomtak mindenféle olyan cuccokkal, amivel olyan térerő van.
2: De, jó, ami illegális, azt nem mond János.
5: Jó. Vagy olyan nem. Térerő, hogy fáj tőle a fejem, érted? Tehát iszonyú. Úgyhogy én nem értem, hogy most ne legyen már probléma.
0: A Fuchsos Dani?
5: A Fuchsos Dani, igen. Úgyhogy már nálatok van probléma, most már nálam nem lehet gyerekek, annyira fel.
0: Jó. De most jó, most rendben vagyunk. Oké, tehát hol tartottatok? A posztinornál, igen?
3: Igen, de közben megtaláltam.
2: Táskádba?
3: Dehol! Na jó.
5: Na, most meg itt vagytok megint. Jó van, nálatok van a probléma. Kész, most nem, már.
0: Mi most jól hallunk, Fokci. Most jól hallunk.
5: Oké, rendben van. Eltűnt.

0: Egy pillanatra. Na, nézzük, jó ember, rossz ember, jó?
1: Ez jó ember, rossz ember, így van.
0: Na, hát én ezt már megírtam dalban is, hogy jó vagyok, tudom, már erre hivatkoztatok, igen. Na,
2: akkor, ezek szerint hallgatsz minket már korán reggel is.
0: Így van, persze. Okay. Nem, hát a csörög az óra, belehallgatok, kinyomlak titeket és őket is, stb. Alszom tovább. Hát csak, hogy tudjam, hogy
1: megint elment. És ez nálunk lesz. Most mit csinálsz, Atti? Csak, hogy tudjam, hogy mit mondjak a hallgatóknak és a Vogának.
3: Felhívva a telefonon a János, ezt szerintem onnan fogjuk folytatni, mert ez
1: jó, Vogcika, ha hallasz, megint telefonról fogjuk folytatni. Közben hadd kérdezzem meg a műszaki osztályt, ha van nálunk egyáltalán ilyen, hogy ezt orvosolni kívánjátok-e, vagy ez akkor így fogjuk ezt leélni, amíg a Retro Rádiónak szerződése van.
2: Néma csend a válasz.
0: Ez most már nem én vagyok, sajnálom.
1: Vogci, nem te vagy, és akkor most viszont telefonon. Itt vagy a telefonvonalban?
4: Itt vagyok, jól van.
1: Oké, jó. Na jó, akkor folytassuk innen, tehát a jó vagyok.
4: Jó, várjatok egy picit, mert akkor viszont én azt csinálom, hogy itt kilőlek benneteket, hogy gerjedjünk össze. Na, ti viszont most jól hallotok engem, igaz?
1: Igen, mi jól hallunk telefonon téged, igen.
4: Ne hangosítsalak ki, stb. Jó.
1: Jó.
4: Na, tehát a helyzet a következő, gyerekek. Végül is a kutatás azt mutatja ki, úgy nagyjából eldurvítva a dolgot, hogy igazán jó emberek nincsenek a világban sehol. Ugyanis a helyzet a következő. Abban a pillanatban, hogy te jó embernek ítéled meg magad, tehát amikor ráébredsz arra az identitásodra, hogy milyen, akkor identitásoddá válik az, hogy te jó ember vagy.
1: Uh-huh.
4: Ennek következtében, ha te egy rosszat cselekszel, véletlenül, te annyira jó ember vagy, de véletlenül rosszat cselekszel, abban a pillanatban egy ilyen pszichológiai paradoxonba kerülsz, ami azt jelenti, hogy jó, én jó ember vagyok, mert ez az identitásom, csak most rosszat tettem. És abban a pillanatban te a tetteidet magyarázod meg, nem pedig az identitásod. Nem vagyok kétségben, jó ember vagy, hanem azt mondom, hogy például, hogy a késtem, akkor mindenféle kifogást találsz arra, hogy késésben vagy, meg késtél, de ha más csinálja ugyanezt, abban a pillanatban őt személyiségjegyként felruházod azzal, hogy ez egy késős bunkó. Ez a rohadék állandóan késik.
1: De egy pillanat, de hát a jó ember akkor mi? Hát akkor valamit definiáljunk, mert a jó ember az, aki nem hibázik. Hát miért ne hibázhatna a jó
4: hát
1: ember?
4: De hogy is nem, hát nyilván tűzét instant vissza jó ember nincsen, csak amikor annak hiszed magad, érted? Hát nyilván cselekszel rosszakat, csak te azt nem ismered el. Érted?
1: Tehát, okay, amikor... De a jó ember az, aki jókat cselekszik többnyire? Vagy mert jó szívű? Vagy mert jó indulatú? Vagy mi a jó ember? Vagy jó dalokat ír?
3: Vagy jónak mutatja magát, mert vannak ilyenek is, ami a halálom, a jó emberkedő, aki mindig mindenre úgy válaszol és úgy viselkedik, ahogy azt gondolja, hogy majd a környezete jónak látja miatta ez a halálom.
4: Nagyon jó, így van. És ettől hiszi egyre inkább magát jó embernek. De nem is ez a lényeg, hogy hát figyelj, a jó ember tulajdonképpen nem okoz kárt a környezetének, tehát nem piszkálja őket állandóan, nem tesz rosszat velük, nem sértegeti őket, stb.
3: Hát bocsi, mi kiestünk.
1: Hát hogyha ez a definíció, kiestünk, de nem értek ezzel egyet.
3: Jó.
4: Na jó. Na. Figyelj, például bizonyos dolgokat elhag, na jó ember, bizonyos dolgokat elhagadsz a társaid előtt róla például, hogyha úgy nézed ki, úgy látod, hogy nem néz ki ma éppen jól, érted? Akkor már is hazudsz neki, már is...
1: Ettől vagyok jó ember.
4: Hát igen, de hogyha más teszi ezt, akkor már azt mondod, milyen rohadt bunkó, hazudos genyó, érted?
1: Hát most mással ne törődjünk velem. Azért vagyok jó ember, mert nem mondom neki, hogy ma reggel ronda.
3: De te mondod.
2: Igen.
1: De van, amikor nem.
4: Akkor most melyik kategóriába is tartozol? Néha mondom,
1: Én mindig úgy cselekszem, hogy ne okozzak nagy zűrt.
2: Igen, itt a lényeg a nagyon volt a hangsúly.
1: Így én az életem. Nagy akkor, zűrt akkor, nem akarok okozni.
4: Jó, bocs, akkor mérsékelten jó ember vagy.
1: Mérsékelten, jó?
4: Jó. És na várjatok. És olyat már csináltatok, hogy mondjuk úgy összegzed, hogy egy bizonyos terminusban mennyi jót tettél, és mennyi rossz.
1: Abszolút. Abszolút. Nagyon szeretem a jó tetteimet magamban listázni.
2: És ennek hangot adni.
4: Szóval Excel táblázatot vezetsz róla. és kijegyzeteled.
1: De ki nem szereti már, bocsánat, ki nem szereti magáról, hát te is írtad magadról ezt a dalt, hogy jó vagyok. Ki nem szereti magáról, csak fejben, úgy felsorolítóképpen milyen jó ember vagy, mert mennyi jót tettél.
3: Erről szól az altruista viselkedés. Az altruista, ez egy pszichológiai jelenség. Azért teszel jót, hogy aztán ez visszahat rád, és te attól jó embernek érez magad. Attól te boldog vagy, hogy te jót tettél, és ettől nagyon
1: és
3: nagyobb.
1: Akkor mi van, ha ezért?
4: Egyébként a jó cselekedetnek ez a legnagyobb motivációja. Tehát az, hogy valakire jót teszel, az tényleg boldogsággal tölt el, és egy csomó ember ezért csinálja ezt. Tehát megrögzött, hogy is mondjam, narkossá válik tulajdonképpen.
1: Egy megrögzött egoista az, aki jót tesz másokkal.
4: Így van, egy rohadék.
1: Abszolút.
3: Ezért mondja azt a pszichológia, hogy nincs olyan, hogy önzetlen jó cselekedet, mert nem tud lenni, mert onnantól, hogy rád pozitív visszahatással van, már az már nem lesz többet önzetlen.
4: Így van, és abban a pillanatban az egy motiváció, és teljesen úgy viselkedik az agyad, mint a narkos lenni, és egyre több jót cselekszel, és a végén olyan szarember leszel, hogy nem igaz, mert állandóan csak megjátszod magad. Na de a lényeg az, hogy amikor van ennek egy nagyon csúnya következménye, hogy gyakorlatilag a világ hogy bűnösödik el.
1: Na.
4: Hogy van ez az úgynevezett erkölcsi felhatalmazás, tehát amikor az ember jókat cselekszik, tehát jó embernek kézzel, hogy sok jót teszel, akkor egyszer csak úgy érzed, hogy fel vagy hatalmazva arra, hogy most már megengedhetek magamnak egy kicsi rosszat is, érted?
1: Igen.
4: Tehát...
1: nagyon jól beszélsz.
2: Mennyire átérzed, ugye?
1: Nagyon.
4: És az felelősség nélkül, érted? Tehát én olyan sok jót tettem, most miért ne csinálnék valami olyat, ami nem olyan nagyon jó. És egyszer csak ezek jönnek előtérbe kerülnek azért, mert te eleve identitásban azt mondod, én jó ember vagyok, csak most már egy kicsit ezért rosszalkodni fogok. Uh-huh. És egyre több szart csinálsz, érted?
1: Igen.
4: Azok már fel sem tűnnek, és így szépen átalakulsz, és egy gyönyörű szép egyensúly alakul ki, és egy normális ember lesz belőled. Mert mi az, hogy jó ember, ugye? Lehetsz a munkahelyeden például, nagyon aranyos, kedves, bájos, stb. Azt átmész egy másik társaságba, és ott meg mindenkit lehánysz, és elküldesz a francba. Tehát például elég, hogyha te most ott a stúdióban állati jó fej vagy, közönséggel, munkatársad, stb. De kimész a folyosóra, már mutogatsz emberekre, hogy te is szarul csináltad, ezt miért volt fos az adás, azért, mert te ezt nem csináltad, és stb.
1: Jól írsz le.
4: pedig csak egy ajtón mentél át, és az egyik közösségből a jó emberből átmentél a másik közösség szempontjából rossz ember.
2: De ebben az esetben a szándék nem számít? Tehát, hogy ő azért jegyzi meg, mert van ezzel kapcsolatosan szándék, hogy felhívja...
4: Ez itt a nagy magyarázat, igen. A jó ember azt mondja, hogy az én történetemnek én vagyok az objektív narrátora. Vagyis annál a pillanatban, hogy a bocsi kilépett az ajtón, ő továbbra is azt mondja, hogy jó, nekem a szándékom jó, mert itt bent a szándékom az, hogy itt bent jól működjen minden, ezért kifele már rossz embernek tűnök a többiek szemébe, mert őket viszont letolom.
3: A cél szentesíti az eszközt, ugye?
2: Igen.
4: Így van. Tehát a szándékkal évi nem nagyon magyarázunk dolgokat, tehát hogy az, hogy én azt szeretném, hogy a népen felemelkedjem, és emiatt leigázom a világot, meg bajusz növesztek, szóval a szándék az érted, az nem magyaráz meg mindent.
1: Hát az ő szempontjából igen, a szándék az értem, amit mondasz, de most akkor hogy állapíthatom meg, hogy mi vagyok?
4: Hát igen, tehát mondom, még egyszer, eleve jó ember.
1: Köszi a hasonlatot a bajszoshoz, csak úgy mellékesen.
4: Jó, hát neked más sem kell növeszteni, mert azért, hogy az ember rád látja. Na. Hiába vakarod a borotlába reggeltől
1: esni. Hiába, igen. Hát hiába növesztettem Bon Jovi frizurát, meg mindom én.
4: Mindenki látja, hol van elválasztva a hajad.
1: Azt a mindenit.
4: Nem beszélve arról, hogy anyanyelvi szinten beszéled a német.
1: Ez mindent elárul.
4: És a kedvenceid között ott szerepel az építésze is tulajdonképpen. Na, szóval.
1: Mint, igen. Jó.
4: Mint építész.
1: Mint építész, igen. Jó.
4: Na, szóval A saját történeteinknek az objektív narrátorai ugye mi vagyunk. Ezért van az, visszatérek megint arra a dologra, hogy mikor a történeteiket meséljük, és mind a ketten részt veszünk benne, vagy részt vettünk benne, bocsánat, akkor nyilván mindenki a saját objektív narrációja szerint ugye mondja el a történetet, ezért találkozunk mi sokszor a történeteinkben őző konfliktussal, ugye, hogy máshogy történtek a dolgok. Na, de visszatérve arra, hogy a gondolatainkban ugye jó embernek hisszük magunkat, de a gyakorlatban például teljesen máshogy mutatkozik ez meg. Például mondok egyet. Én nem vagyok rasszista, de amikor ilyen helyzettel kerül szembe, akkor meg rasszistaként viselkedik az ember, tehát kirekesztőként viselkedik az ember. Uh-huh. Tehát ugyanakkor pedig mikor megkérdezik, vagy bármit, sőt, mikor saját magáról is beszél, akkor hiszi tényleg azt, hogy én nem vagyok rasszista, tényleg nem, meg tudom én. De...
1: Ez szörnyű egyébként, ez a ketté tépettség, amit most mondasz, mert az ember nyilvánvalóan nem az. És főleg, hogyha tanult és értelmiségi, akkor még kevésbé az. És igen. Aztán egy olyan helyzet, mondok egy helyzetet. Tévét néztünk tegnap, és arról szól ez a műsor, hogy valós párok keresnek maguknak, nem tudom, tengerparti házat valahol, és akkor megmutatnak nekik három házat, és akkor eldöntik, hogy melyiket veszik meg.
4: Aha.
1: És ez egy amerikai pár volt, a pasi egy ilyen 35-ös afroamerikai, színes, kigombolt havainggel, nagy mellizom, tehát hogy jön, ezért szép, kicsit ilyen rasta kincsek, stb. A nő inkább egy ilyen 45-ös, nagyseggű, fehér és rövid, trendi haj, és állandóan szexről beszélt. Kérdeztem a páromtól, hogy szerinted még mielőtt megvennék a házat? A ház került körülbelül 500 000 dollárba. Szerinted kettőjük közülük egy pár, melyikük finanszírozza ezt a házat? Érted? És akkor a párom azt mondta, hogy ő erre nem akar válaszolni. Ő erre nem akar válaszolni, mert ő ilyet soha nem fogalmazna meg.
4: Ez valahol álszent dolog, nem?
1: Persze, hogy álszent dolog. Hát mindenki álszent, és valószínűleg te meg én fogalmaznánk meg egyedül, hogy szerintünk.
2: Igen.
1: Mert hogy az előítéletes lenne, meg mi egymás. És igen,
3: csak tehát... kihúztad belőle, nem?
2: A Gyuri, a végé érdekli a sztori.
1: De ti hajlandóak vagytok erre a kérésre válaszolni?
3: Így a leírásodból, nem tartom egy... A leírásodból, hogyha válaszolnék rá, az nem tartanám egy rasszista dolognak.
1: Ha válaszolnál rá.
3: Ha válaszolnék rá. A leírásod alapján.
1: A leírásod alapján meg el tudom keresni neked videón. Tehát, tehát, hogy semmi, volt egy vizuális benyomásod, meg volt valamiféle benyomásod arról a párról.
2: Igen.
1: Én jó ember vagyok, én értelmiségi vagyok. Igen. Én nem vagyok rasszista, én nem vagyok semmi. És most feltettem ezt a kérdést, és mindenki ki akar menekülni a válasz alól.
2: Igen.
1: Nyilvánvalóan a PC válasz mi, a jó ember válasz mi? Bármelyikük lehet, mind a ketten az élet közepén vannak, tisztességes munkahelyen, illetően valószínűleg együtt rakták össze.
3: Igen, de ha valakinek sugármamia van, az nem bőrszín függvénye.
2: Nézd meg, milyen okos.
1: Gyuri okos, igen.
4: De tudod, milyen szörnyű, hogy ez a válasz, amit olyan hamar és egyértelműen jönnek ki egy otthoni társaságban, ahol éppen itt jól érezzük magunkat, és italozunk, hogy egyszerre mutatnánk rá az illetőre, és figyeld, na bajon! Hát és most meg nem. Hát
1: na, és akkor most visszatérve a jó emberségre,
4: igen.
1: Ki a jó ember, aki megfogalmazza a választ őszintén, az, aki kitér a válasz elől, vagy az, aki akkor is PC választ ad, ha törik, ha szakad. Melyik a jó ember?
4: Hát nyilván mi, Bajuszos barátom.
1: Nem mi vagyunk a jó ember.
4: Dehogy nem.
1: Nem, engem nem fogsz belelökni egy náci fiókba most.
3: Már ki vagy, így feszülve fölötte ki
1: ezen lábad. Úgy indult ez a beszélgetés, hogy egy jó ember vagyok. Erre, ezt vezettük végig. A Voxi fogta a kezem, és vitt végig ezen a sétányon.
2: És ez lett a vége.
1: Jézus Mária. Voxika, köszönöm ezt a okítást.
5: Nagyon szívesen hozzátettem a személyiségfejlődésedhez.
6: Abszolút.
5: Gondolkozz el adás után. Akkor kilépsz az ajtón, szeres mindenkit, ölej magadhoz, és mondd meg nekik, hogy holnap milyen legyen ezzel az izéval.
2: Hát ettől nem félünk.
5: Szerkezettel, hogy tudjuk rendesen beszélni.
1: Így van. Köszönjük szépen, Bokcika, csőkutya.
5: Csőkutya, sziasztok.
1: Hello, hello.
2: Ma is tanultunk a Jánoskor. Ma is tanultunk valamit. De azt nem tudtam meg, hogy jó ember vagyok-e vagy se.
1: A szereted volna te is? Igen, picit magamhoz rántottam
2: nem,
1: a témát.
2: Nem az, csak hogy igen.
3: Te nagyon szereted volna ezt a választ.
1: Igen.
2: Te nagyon, de kiderült jó ember vagy.
1: Na jó, Évi a mai nap legjobbjai.
2: Igen, múlt héten találtál egy videót a YouTube-on, ahol, ami arról szólt, hogy egy magyar fiatalember Kínából rendelt magának markológépet, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ez mennyire igaz, úgyhogy megkerestük az úriembert, Pakú Tamást, és elmesélte, megéri-e Kínából drága dolgot venni.
7: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint. A magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
14: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
16: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű!
17: Fordítva!
16: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
17: nőt. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
18: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
19: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet. Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
20: A
6: felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
20: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Vicko! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
22: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
23: OTP. Itt vagyunk.
24: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
25: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
26: Carglass javít, Carglass cserél.
27: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
28: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
29: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztősója,

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-10 lesz 2 perc múlva, és Nyerges Izának írnak ide SMS-eket. Cuki vagy, aki írod, de hát nincs itt az Iza. Tehát ez... Ez nem olyan, hogy az SMS-eit félretesszük Izának, és a bejön megtaláljuk kosárban.
2: Tehát, hogy... Iza beszalad, ahogy neki jött egy SMS.
1: Igen, igen, szóval, jó. Hogy tök helyes, hogy embereket képzeltek itt a rádió mögött, nincs rajtunk kívül, nincs ember.
3: De mi itt vagyunk.
1: De mi itt vagyunk, igen. Csak nem mi vagyunk az Iza. Jó, Évi drágám, a mai nap legjobbjai.
3: Egy nagyon jó témát találtam múlt héten, ugye arról volt szó, hogy mutattál egy videót, amelyben egy magyar fiatalember Kínából rendelt egy markológépet, és kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan is működik ez, ezért megkerestük Paku Tamást, és elmesélte, hogy hogyan lehet Kínából olcsó markológépet rendelni.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Na, gyerekek, a kínai termékek, olyan érdekes és ellenmondásos véleményünk van róluk, nem? Tehát van, amikor így legagyizzuk őket, meg minden, ugyanakkor meg óhatatlanul tele van a háztartásunk vele, tele van a gardróbunk vele.
3: Ma már szerintem felvállaljuk, hogy tele van a házunk vele, de azért is szeretjük, mert olcsó. És azért így, hogy olcsó, így elnézzük, hogy néha gagyi.
1: Igen. És... nem tudom ki, hogy van ezzel, hogy bizonyos termékekből mégiscsak a jól megszokottat vesszük. Például a szerszám az ilyen bizalmi dolog, nem? Tehát annak jónak kell lennie, és stabilnak kell lennie, és abban benne legyen az erő, és a precizitás, és a mérnöki pontosság.
3: És én egyébként, mikor Túróspatakra kiköltöztem, akkor az egyik tanács ez volt, hogy minőségi kerti szerszámokat vegyek, meg bármiféle szerszámot. És ezt így megfogadtam. De volt egy-két hiba, bevállaltam egy olcsóbat is, és az sajnálom, mert tényleg kétszer kellett megvennem, még egyszer jó.
1: Abszolút így van. Tehát én emlékszem, hogy láttam egy fantasztikus videót arról, hogy egy amerikai fickó tényleg poénból és brahiból rendelt Kínából egy Range Rovert. És megérkezett a Range Rover, és ő annyira, hát ő jópofa volt, mert neki volt már ilyen, tehát volt igazi Range Rover, és megérkezett a kínai.
2: Akkor gyorsan össze tudta hasonlítani őket.
1: Basszus, megérkezett a faláda, lerakták a háza elé, a haverjával elkezdte kibontani, és ott állt egy Range Rover. Jóval kisebb volt, mint az eredeti, de hát azt mondod, ez egy Range Rover. Nagyon szar volt egyébként, 40-nel ment max, meg mit tudom én, egy elektromos Range Rover volt.
3: Nagyon jó.
1: Igen. És de megjött, tehát az a vicc, hogy megrendeled, és megjön, ott áll a faláda a házad előtt.
2: Igen, a másik vicc meg, hogy nem feltétlenül olyan ezek szerint, mint amilyenre te számítasz. És ezért is megértem az Évit, mert ki tudja, most lát egy-két videót az ember mondjuk egy ilyen cuccról, és akkor képes lesz azt megcsinálni, amire te megveszed. Uh-huh. Biztos, hogy igen. Működni fog-e, és ezeket nem tudod.
1: Na jó, gyerekek, és most egy olyan termékről szeretnénk itt beszélni valakivel, amelyhez tényleg baromi nagy bátorság kell, hogy megrendeld. Kínából. Szóval, hogy mondjam, én rácuppantam erre a videóra, én nem vagyok egy nagy talajrendező, tényleg nekem maximum kertész kesztyűm van, de az sem az én méretemben. Hát, hogy, de ennek ellenére megnéztem egy Paku Kapu nevű YouTube csatornán, hogy egy fickó Kínából megrendelt egy markológépet. Azzal a felkiáltás, hogy felejtsd el a kéterpillárt, mert a töredékért kapsz egy kínait. Nem vicc.
3: Nagyon kemény.
1: És a videó úgy kezdődik, hogy megérkezik a láda. Oda a házhoz megérkezik a láda Paku Tamáshoz, mert ő ugye a videó készítője. És kinyitották, és ott áll benne a markológép.
3: Hihetetlen, nem?
1: De. És van vele egy társa, aki ezt az egészet ugye átvette, és megpróbálták beindítani. Na jó, hogy ez egésznek a történetét, hogy markológépet miért vesz valaki Kínából, működik-e az egész? Jó-e, nem jó? Honnan a bátorság, és mennyibe került? Mindent megbeszélünk most vele. Itt van a Paku Kapu YouTube csatorna készítője, Paku Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok, Paku Tamás, Paku Kapu, miben segíthetek?
1: Jézusom, most nem ügyfeled vagyok, te!
4: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na, én nem tudom, hogy akadtam a videódra, Tamás, de hát imádtam, tehát...
4: Na, ezt örömmel hallom.
1: Figyú,
4: Fel is vagy iratkozva a csatornára?
1: Esküszöm, pótolni fogom. De nem, baromira érdekelne, hogy neked erre a markológépre erre szükséged volt, vagy csak a csatorna kedvére, hogy legyen jó tartalmad, ezért rendeltél egyet?
4: Elég drága tartalom lett volna, hogyha csak ezért vesztük, meg nekünk szükségünk van rá. Tehát kapuval, kerítésépítéssel, kapugyártással foglalkozunk, meg kapuautomatizálással, és sokszor kell ásni például úszókapu betonalapot, vagy szárnyas kapuoszlopot, ha állítunk, vagy hosszú kerítést csinálunk, és gödröket kell fúrni, és nagyon sokszor beszívtuk már, tudod? Ez az volt, amikor eldöntöttem, hogy kell nekem egy ilyen markoló, amikor Kiskörösre mentünk egy úszókapu betonalapot ásni, kimentem felmérni, láttam, hogy ez egy homokos talaj, még akár kézzel is kiássuk, tudod? És elkezdtünk ásni, és ez egy feltöltött rész volt, tehát építési hulladékkal töltötték fel, és sit volt a homok alatt. És nagyon-nagyon-nagyon beszívtuk, és ott döntöttem el,
1: rendelsz,
4: hogy veszek egy parkolót. Így van, így
1: igen,
4: van.
1: Na jó, de nem tudom, majd az árról is fogunk beszélni, de hol keres az ember rám markológépre, hogy az Kínából megrendelt? Tehát Google-ba beírod, vagy hogy?
4: Persze, aha, beírod a Google-ba, megkeresed a szimpatikus oldalt, tehát hogy melyik az, az a termék oldal, amelyiknél látod azt, hogy fektettek bele energiát, részletes, van esetleg videó róla.
1: Aha.
4: És többet is néztem, tehát több ilyen cég is volt, akit kiszemeltem, és utána pedig az dönt, az a második kör, hogy ki hogy reagál a megkeresésre, milyen gyorsan érkezik válasz, milyen válasz érkezik.
1: És oké, akkor az egyik mellett döntöttél, és akkor elkezdtek levelezni? Vagy ez hogy? Mert ugye egy vita, hogyha csak egy pólót rendelek valamon, akkor csak ott beixelem, kifizetem kártyával, azt az jön, amikor jön. De itt elkezdődik egy ilyen párbeszéd? Vagy hogy néz ez ki?
4: Persze, természetesen. Hát ugye mi az első kérdés, hogy mennyibe kerül?
1: Mennyibe kerül?
4: Kérlek szépen, ez 11 000 dollár volt mindennel együtt, plusz a szállítás.
1: 11 ezer dollár az azt jelenti, hogy kb. Ilyen 3,5 millió forint.
4: Így van.
1: Plusz szállítás, és a vám az már benne van?
4: Igen, a vám az benne van, tehát olyan 4,5 millió nettó volt körülbelül.
1: 4,5 millió nettóért egy markológépet, ugye jól emlékszem, hogy klímával meg rádióval.
4: És zseniális az a klíma. A klíma nagyon jó. Én sírva fakadtam, amikor megláttam a videót, amit küldött a gyártón. Úristen, mit vigyeztettetek oda? De zseniális, nagyon jó. Tök jó, amikor meleg van, akkor nagyon jól hűt. Vannak kicsit ilyen furcsa megoldások benne. Kicsit olyan kínai, és a kínai is alatt azt ért, a motorja nagyon jó. Tehát az egy Kubota, az egy márkás dízelmotor, háromhengeres. Szóval az egy jó része. A kínaiak vas munkában nem annyira jók.
1: Hát pedig, hogyha sittes a talaj, akkor ott azért kell a stabilitás.
4: Igen, kell a stabilitás. Mondjuk itt a vas munka alatt azt értem, hogy egy-két csavart meg kell húzni.
1: Jó.
4: Biztos emlékeztek rá, régen a dáciák voltak.
1: Így van, a románok se voltak jók ebben.
4: Így van. De használjuk. A múlt héten volt az első éles bevetése, és zseniális, tehát megérte a pénzét.
1: De várjál. Bocsánat, csak hogy a videó mentén is menjünk, mert ugye megnéztem a videódat. Tehát kibontottátok a faládát, ott állt ez a piros markológép, röhögtél egy nagyot a klímán, és megszólalt a rádió, de ott volt veled egy haverod is, aki értett ehhez, tehát, hogy aki tudott ilyet vezetni. Ő ült be a pilóta fülkébe, ugye?
4: Igen, így van.
1: Volt benne üzemanyag? Tehát ki tudtál gurulni a ládából?
4: Volt. Üzemanyag is. Az axi le volt merülve, azt már ki kellett cserélni, mert az nem volt azért annyira 100%-os. De igen, volt üzemanyag, debikáztuk és lehetett használni.
1: Na, ott voltak mindenféle karok, amikkel ugye tudsz mozgatni, nem tudom, lapátot, ide-oda, stb. Azoknak a felirata az milyen volt? Hogy kínai volt, vagy?
4: Az kínai, meg nem jó helyen volt egy-kettő.
1: Tehát, hogyha mit tudom, meghúztad az előre lapát kart, akkor balra ment hátra a izé.
4: Igen, de hát meg kell szokni, így van, valamiért.
1: Ja, de a te haverod nagyon kente vágta, tehát ő aztán ott izé.
4: Dani nagyon vágja, így van, pontosan, ő műszakilag nagyon jó, mindig csábítom hozzánk műszaki vezetőnek, de nem adtam még be a derekát. Még annyit tennék hozzá, hogy mondtad, hogy bátorság kell hozzá.
1: Igen.
4: Nem, vakmerőség kell. A bátor az, aki tisztában van a tettei következményével. A vakmerő pedig az, aki nincs tisztában, és úgy csinálja meg. Tehát arra nem is gondoltam, hogy nem lesz jó.
1: Tehát akkor is az utóbbi voltál, de jó, hát akkor végeredményben vakmerő voltál, az utalás az hogy történik, amikor...
4: Az jó, de mondjuk azért van annyi kínai beszerzési tapasztalatunk, hogy mi kapumotorokkal is foglalkozunk, van egy nagyon jó webáruházunk, úgyhogy vannak szállítók, vannak vámos kapcsolatok, és azért így egyszerűbb volt. Igen, ilyenkor elutalod a pénzt.
1: Elutalod a pénzt egyben?
4: Elutalod a pénzt, hát olyan opció szokott lenni náluk, hogy felét megrendeléskor, a másik felét pedig szállítás előtt.
1: Szállítás.
4: Nem szoktam szórakozni, elutalom az egészet, és akkor utána vársz.
1: Na, és vársz mennyi? Tehát én nem tudom, LED lámpa megérkezik egy hét alatt, ez a markoló, ez mennyi idő alatt érkezett meg?
4: Nem egészen két hónap alatt megjött, de a kérdésedre válaszolva, igen, elutaltam a pénzt, és akkor egy-két-három hétig nem történt semmi, és akkor utána rákérdeztem, hogy mi a helyzet. Hát gyártás alatt van. Jó, pár nap múlva megint rákérdeztem, és utána nem érkezett válasz.
1: Oh.
4: Na ez a rosszabb.
1: Ez a szar, hogy igen.
4: Ilyenkor már nem őszinte az ember mosolya, de mivel van egy kínai kapcsolat, ugye, apumotorok miatt, ezért megkértem, hogy segítsen. És ő fölvette vele a kapcsolatot, és megsürgette, hogy ne csináld már ezt ezekkel a gyerekekkel, és akkor így már túlment a dolog.
1: És hogy értesültél, hogy megjött a gép? Tehát, hogy, mert látom, hogy egy teherautó megállott a telketek előtt, nálam ez úgy szokott lenni, a GRS futár ír egyet, hogy ma 9 és 12 óra között kiviszem a csomagot.
4: Igen, itt egy kicsit máshogy megy, ugye nagyon jó logisztikai céggel vagyunk kapcsolatban, és a felrakástól a lerakásig pontosan nyomon tudom követni, hogy éppen hol tart az áru, melyik kikötőben, mennyi. Tehát ezt azért nyomon lehet követni.
1: És akkor házhoz megérkezett.
4: Hát, de én senkinek nem ajánlom, hogy ilyet csináljon.
1: De várjál, most nem vagy elégedett?
4: De én nagyon elégedett vagyok, és szerencsés. Viszont, ha valaki kínai markolót szeretne venni, akkor én azt javaslom, hogy vegye meg Magyarországról, tehát vagy azt vegye meg, amit látott a videóban, mert az jó, vagy Magyarországról vegye meg, van egy csomó cég, aki ezzel foglalkozik, ők már tudják, hogy melyik a jó típus, melyik a kevésbé jó.
1: Tehát van magyar importőr, aki Kínából hoz be ilyeneket?
4: Persze,
1: és akkor némi felárral értékesíti, aha.
4: Igen, de megéri, tehát inkább.
1: Mert az jobban össze van csavarozva, vagy miért?
4: Nem, csak a garancia az teljesen máshogy megy Kínában. Háromféle garanciális megoldásuk van. Az egyik, hogy foglalkoznak veled, azonnal küldik a cserealkatrészt, a másik a kifárasztásos technika, tehát megírod nekik a problémádat, és nem mondják, hogy nem, cserélik ki azt se, hogy igen, csak húzzák a levelezést, mint a rétes tésztát, amíg fel nem adott. A harmadik típus meg nem is válaszol.
1: Aha. Tomi, hogy megy a rádió egyébként? Az ott volt, hogy a fejed fölött volt a rádió.
4: Igen. Nem nagyon tudjuk használni, mert nagyon hangos belül. Nagyon hangos, meg ugye a motoron ülsz rajta, és ott nincs semmilyen hőszigetelés, hanem van egy vaslap, meg egy műbőrülés. Úgyhogy nyáron majd azért kicsit izzadós lesz. Ugye mi nem ezzel foglalkozunk, nem földmunkával foglalkozunk napi 8 órában, ha azzal foglalkoznánk, akkor nyilván egy drágább gépet kellene venni, de így, hogy egy héten egyszer-kétszer használjuk, így teljesen tökéletes ez a kéne, és elégedett vagyok vele, tök jó.
1: Hát ez óriási, óriási kaland. Tamás, nagyon köszönjük, hogy elmondtad, minden jót neked, a cégednek, és köszönjük szépen, mert ez egy élmény volt.
4: Köszönjük szépen, mi is minden sikeres ember előtt kinyílik egy pakukapu, a viszont hallásra.
1: Szia! Paku Tamás! Ciao!

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na gyerekek, 10 óra, ez 2 perc múlva, gyorsan menjünk, de itt most jönnek újra, így egy újabb nekifutásban jönnek itt, hogy a Kínából milyen dolgokat lehetett rendelni, illetve hogy milyen kínai termékeket vettek, mindegy is. Van egy érdekes, sziasztok! Kínából masszázs robotot rendeltem, az országban egyedül nekem van, Somogyi Csaba.
2: Nagyon jó.
1: Ez ilyen olyan, hogy föléd áll, és rendesen elkezdi masszírozni a... Tehát ugye, mert van masszázs fotel, azt tudjuk, igen, és ez kellemes egyébként, igen, és jó is, hogyha jó. Az összes többi ilyen masszázsgép az semmit nem ér, és masszázs robotot tényleg úgy képzelem el, hogy te lefekszel vízszintesen valami izére, és akkor elkezd valami kezet imitálva, nem megkeresni a kis anatómiai dolgaidat.
3: Lehet, lehet, de majd megkérdezzük a Lacikát, tudod, hogy ő az ilyen fejlesztéseken rajta tartja a szemét.
1: A mi Lacikánk?
3: A Lacikánk. Oh, okay. Igen, igen, igen. Lehet, hogy tudja.
1: Kínai rendelésről rendeltem egy rönkhasító éket. Egy nagy hegyes fém háromszög, amire ráversz egy nagy kalapáccsal, és ketté hasad a rönk. Kaptam egy tucat 2 centist, amit a képkeretezők meg az üvegesek használnak. Jó, nagyon jó. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket is, mindenkinek a mai napot, Anett, neked is.
4: Nagyon
1: remekül
4: köszönöm.
1: Hasítottál ebben a reggelben.
4: Én hádlak.
1: Én érződik a citrom energiája benne.
4: Olyan jó ember van.
1: Igen. Na jó. Láttam Vágó Pirost, tényleg mint Audrey Hepburn bejött ilyen óriás napszöveggel. Tényleg 2 ilyen nagy fekete korongolt az arcában.
3: Na, akkor ő is érzi a hétfőt. Jól van.
1: Igen, igen, igen. Ilyenkor sose tudod egy nőnél, hogy egyszerűen divatos és egy finom dáma, vagy megverték.
3: Vagy
1: másnapos, igen. De majd levesszük róla.
3: Leleplezzük.
1: Jaj. Leleplezzük. Szóval jó, ezennel fel is konferáltam őt.
4: Igen.
1: Ugye?
4: Igen.
1: Igen. Akkor szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
12: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik, több, mint gondolnád.
13: Kérsz fekete virslit?
14: Nagyon szellemes, olyan nincs.
13: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
14: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
13: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
14: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
15: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Elmosódnak olvasáskor az apróbb betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
2: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
17: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
18: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
19: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
20: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
21: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
20: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
22: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
23: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
24: Autóüveg Pilkington.
25: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
26: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
27: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
28: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
29: Hunja be a szemét, mit lát?
30: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
29: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
30: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
31: A reklám után...
32: Hírek a Retro Rádióban.
33: Fejlesztik az elektronikus áfarendszert, őszi kampány indul a Balatonon a turistákért. Már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbb és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Vince Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
34: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
33: Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak majd be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes majd felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta a rádiónak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
0: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
33: Szent Király lovasa végzett az élen a Nemzeti Vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a tegnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik pedig Ács Tesztér versenyzője lett. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak kevés felhő lehet az égen, gyenge lesz a légmozgás is, 24 fok körül lesz a csúcs. Holnap is sok napsütés várható, esőre ezen a napon sem számíthatunk. Szerdán még biztosan folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Egy-egy futózápor sem kizárt. Állítólag csütörtökön egy hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
3: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Hétfőn nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Vágó Piros. Délután kettőig töltjük együtt az időnket, én pedig színesítem majd a hétfő délelőttöt. A Happy Gang slágerével itt lesz a Coldplay Paradise-a, és indulunk Michael Jacksonnal.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elcsíptük a 90-es évek végét a Happy Ganggel, sokáig voltam távol. A következő összeállításunkban pedig lesz több feldolgozás dal is, de nagyon jól sikerültek az eredetiek mellett is a feldolgozások. Aucilla a V-motorok, el kell, hogy engedjét énekli, itt lesz a Queen, egyébként a Friends Will Be Friends-el teljesen saját szerzeménnyel, és Joe Cocker pedig a Summer in the City-t adja elő, ami most már ugye, ha az időjárás nézzük, akkor egyáltalán nem valós, de az biztos, hogy az indián nyár még tart, a hét második feléig mindenképp. Jöjjön tehát Joe Cocker most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A brit Coldplay-t hallottuk a Paradise-tal a Retro Rádióban. Ha most gyorsan kellene felelni a kérdésre, akkor hallgatóinknak melyik lenne az első Beatles szám, ami az eszükbe jut? Ennyi gondolkodási időt hagytam igazából, csak azért mesélem mindezt, mert hogy egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk a mai napon Nagy-Britanniában. Több kulturális vonatkozása is van ennek az október 5-ének. 1962 a mágikus dátum, de az egyik, hogy a Beatles ezen a napon jelentette meg első albumát, a Love Me Do-t. És például Liverpoolban, bár ugye ez nem kerek évforduló, de hogy ilyenkor zsong az egész város, és nyilván mindenki ünnepel. Többek között a Beatles Story Múzeumban látható többek között az eredeti, rendkívül ritka 62-es demólemez is, amiből összesen 250 darab készült, és amire rosszul nyomtatták Paul McCartney nevét, McCartney látható a borítón. Jövök majd még részletekkel ezzel a nappal kapcsolatban, de szóljanak a slágereink, a Kowalski meg a Vegától, és most Sandrát halljuk a Maria Magdalénában.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Dúdolni, énekelni valót a következőkben is hozok, majd 11 után például érkezik Lionel Richie Angel slágere. A lendületet pedig biztosítja nekünk Billy Idol. A Wild Wedding-et is játszom tehát hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Ismerős, amikor várunk egy csomagot, és naponta nagyjából 17-szer jut eszünkbe, hogy vajon hol jár már. Elindult egyáltalán, megérkezett, és mehetünk átvenni. Nos, az új Foxpost abban nem kell találgatni. Egy helyen követhetjük nyomon a csomagot, és az átvételt is intézhetjük. Sőt, a csomagfeladástól az utánvét fizetésig minden megtalálható benne, ami a csomaghoz kell. Ha most figyeltek, akkor könnyen megy majd a válasz a kérdésre is. Mit tudunk nyomon követni az új Foxpost abban? A. A futár reggeli útvonalát, B. A csomagunkat, C. A barátaink telefonját. A helyes válasz betűjelét várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n. Stand up, mix up, ketchup,
6: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
7: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
8: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valerián, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Anya! Üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
11: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
12: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
13: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
14: Kérsz fekete virslit?
15: Nagyon szellemes, olyan nincs.
14: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
15: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
14: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
15: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, Master Food.
16: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
17: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Sherry, Sherry, Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este modern talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a funcode.hu-n.
0: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: A jótállási szabályok betartására összpontosít a fogyasztóvédelem. Halottjuk is van az éjjeli orosz csapásoknak Ukrajnában. Kitart a kellemes őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
24: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javítókarbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indok az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
23: A vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten. Az ORFK ezzel egy összeurópai akcióhoz csatlakozik. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Lakóházakat, iskolát és kávézót is találat ért hajnalban Harkivban. Az orosz légi csapásokban egy ember meghalt, 6 megsérült az ukrajnai városban. Odesszában ipari és kikötői létesítmények ellen vetettek be drónokat és rakétákat, sérültekről innen nem érkezett jelentés. Tolató mozdony siklott ki reggel a déli pályaudvaron. Az állomáson ezért csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform. Átmenetileg több vágányon is szünetel a forgalom, így a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Egyes vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: 11 óra után 4 perccel köszöntöm nagyon sok szeretettel a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2-ig. Rózsa Magdit is halljuk majd ebben az órában, Demjén Ferenc is érkezik. A külföldi kedvencek közül pedig Billy Idol.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hétfő délelőtt köszöntöm a retro hallgatókat, 12:30 előtt 7 perccel, és ne loholjunk el azért teljesen még a hétvégétől, hiszen remélhetőleg mindenkinek volt alkalma valamilyen módon feltöltődni, például egy szuper koncerten. Peti egy élménybeszámolót küldött nekünk. Szia Piros, egy kis összefoglaló a szombati DJ Bobó koncertről. Fenomenális volt. A színpad oldalánál voltunk, ahonnan leláttunk egy picit a kulisszák mögé. Kijött oda maga a főszereplő hangolódni, melegíteni, és még fel is integetett nekünk. A végén mind az énekesek, a táncosok is oda mentek a technikusokhoz, és megölelték egymást, hogy minden flottul ment. Maga DJ Bobó is. A közönség is fantasztikus volt, szóval kár lett volna kihagyni. Köszönjük szépen az élményt! Peti, mi pedig köszönjük szépen az élménybeszámolót, úgyhogy örülök, hogy akkor te ezzel a lendülettel vágsz neki ennek a hétnek. Mi pedig azért szolgáltatjuk továbbra is a lendületet. Az Ergo a létezemmel szól mindjárt, de most gálát halljuk már a Freed from Desire-rel.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már említettem, 62-ben ez a nap igazán különleges volt, ugyanis Nagy-Britanniában, ezen belül is Liverpool városában ekkor jelent meg a Beatles első albuma, a Love Me Do, ekkor került a boltok polcaira, ami némely rajongókat elkeserített, mert hogy érezték, hogy valami visszafordíthatatlan történik, és már nem csak az övék lesz a zenekar. Akinek egyébként voltak ebédidős buliaik is, lunchtime, dél és kettő között a Cavern Clubban, az amúgy rendszeres fellépő helyükön, ebédidőben is hirdettek simán koncertet, úgyhogy a fiatalok a város minden részéből özönlöttek oda a szendvicseikkel, hogy közben töltődjenek a rock and roll dalok feldolgozásaival. Pedig ez az előbb említett Cavern Club nem volt éppen a legjobb elhelyezkedésű buli hely. Biztos jártak már hallgatóink pince szórakozó helyen, nekem is vannak emlékeim például a Yate Clubbal kapcsolatban. Alaksor, nincs ablak, nincs rendes szellőzés, és bezsúfolódik több száz fiatal, ráadásul valószínűleg kicsi a belmagasság. Na hát el lehet ott képzelni, hogy főleg egy melegebb nyári napon ott milyen szag lehetett. De ez sem akadályozott meg senkit abban, hogy remekül bulizzanak. Mi most folytatjuk egy másik feldolgozással, egy másik klasszikussal. Elvis Presley és az Always On My Mind, jelen esetben a Pet Shop Boys-tól a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Október 5-e van tehát, ez az első októberi hétfőnk és az első teljes októberi hetünk, amiben már igencsak érezni lehet ezt az őszi időszámítást, már olyan értelemben legalábbis, hogy most már csak 11,5 óránk van világosban, nagyon hamar, este 4:45 körül nyugszik a nap, és tényleg 7 órára már teljesen sötét van. Na de addig még azért itt van nekünk jó néhány világos óra, amit megtöltünk szuper slágerekkel. Ebben az órában biztosan szól még Rob Thomas Santanával közösen a Smoothban, és most Nick Kershawt halljuk a The Riddle-ben, a Retro Rádióban.

0: Időnk legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ugye, hogy ezekkel a slágerekkel sokkal gyorsabban telik az idő. Egy duettet is játszom majd délután. Senza una donna Zuccheroval és Paul Young-gal. És itt lesz majd a Depeche Mode egyik kedvelt slágere. Enjoy the silence, ezeket is meghallgatjuk majd dél után a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Ismerős, amikor várunk egy csomagot, és naponta nagyjából 17-szer jut eszünkbe, hogy vajon hol jár már. Elindult egyáltalán, megérkezett, és mehetünk átvenni. Nos, az új Foxpost abban nem kell találgatni. Egy helyen követhetjük nyomon a csomagot, és az átvételt is intézhetjük. Sőt, a csomagfeladástól az utánvét fizetésig minden megtalálható benne, ami a csomaghoz kell. Ha most figyeltek, akkor könnyen megy majd a válasz a kérdésre is. Mit tudunk nyomon követni az új Foxpost abban? A. A futár reggeli útvonalát, B. A csomagunkat, C. A barátaink telefonját. A helyes válasz betűjelét várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
7: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
8: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
6: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Hogyan tudnék én?
12: De milyen koncert az arénában december 30-án? Köszöntsük együtt a 80 éves legendát! Támogatók: MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
13: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
15: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
16: a dudát. Ismerős a monológ. Próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
18: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
19: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
18: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Hunyavel szemét, mit lát?
21: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
20: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
21: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
22: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Még mindig sok helyen gyulladt ki a száraz növényzet. Vadasparki belépő járhat a begyűjtött hernyókért Pekingben. Csütörtökig kitart a kellemes kora őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A mostani közlés szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Arról mit üzenhet a történetük a ma emberének? Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
25: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek, és önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
24: Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért a kínai nemzeti ünnephez kötődő munkaszünet idejére versenyt hirdetett. Ebben már több mint 2000-en kapcsolódtak be. A résztvevők kesztyűkkel, evőpálcikákkal felszerelkezve vágtak neki a kihívásnak, amint egy 223 hektáros parkban. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: El is érkeztünk már a péntek ebédidőhöz. Jó étvágyat kívánok. Délmúlt egyébként 4 perccel. Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem egészen délután 2-ig. Velem és persze a slágerekkel, a bikinitől a fagyival, Pinkkel, és most érkezzen George Michael és a Faith.

0: Cause I gotta have faith.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvenc

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az őszi kávézással kapcsolatban mesélek majd hamarosan a hallgatóinknak, de most jöjjenek a közlekedési infóink, amiket kaptunk az SMS falunkra. Bácsikától tudjuk, hogy az M1-esen a 24-es kőnél Tatabánya irányában áll egy kamion a sor elején, vagy pihenőzik, vagy lerobbant, több kilométer álló kamionsor. És akkor, ha jól értem, ez Budapest felől, Tatabánya vagy Győr felé haladva, illetve írt nekünk sofőr Krisztián is a 25-ös főútról. Eger és Kerecsent között aszfaltoznak, a forgalom csak félpályán halad, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, de a 3-as kilométernél óvatosan vezessünk. Köszönjük szépen, és mondom az SMS számunkat is, 0620-22-22-122. Pink, és a kicsit Pima, so what? Ez is mindjárt szól majd, de előbb indítja a sort az NSYNC a Turn Up My Heart-tal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vannak, akik már túl is vannak az ebéden, jöhet a kávé, és ilyenkor tekintve, hogy még egészen nyáriasak a napközbeni hőmérsékletek, lehet, hogy sokan hideg formában iszták még ezt a napközbeni kávét, vagy csak simán jéggel, jégkockákkal megszorva, vagy az is lehet, hogy van, aki nem tagad meg magától egy kis vaníliafagylaltot, vagy netán tejszínhabot is. Tudósok viszont azt is megállapították, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen évszak van, és még az is lehet, hogy ősszel kevésbé kívánjuk a kávét, de az semmiképpen sem mindegy, hogy miből isszuk, hogy bögréből, amit kerámiából készült, vagy simán papírpohárból. Mesélem majd mindjárt a részleteket, de szóljon előbb egy igazi jókedv bombadal, így a délidőben, a Kaomával a Lambada, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én is azok közé tartozom, akiknek ebéd után kell az az egy csésze presszó kávé, egy csöpnyi tejet, de az valahogy hozzátartozik az ebédhez, azzal zárom le, azzal kerekítem le. Nos, rossz hírem van a kávé rajongóknak, mert hogy egy 11 országot és kb. 3000 embert bevonó kutatásból az derült ki, hogy ősszel kevésbé ízlik nekünk a kávé, mint például tavasszal. És hogy miből ígyuk, mert hogy ez sem mindegy, a papírpoharas verzió, főleg, hogyha fedél is van rajta, sokkal kevésbé jön be, mint hogyha rendes kis csészéből, kerámia csészéből innánk a napi kávénkat. Legyen szó akár az ebéd utániról, akár pedig a reggeliről. Na jó, hogyha ősszel kevésbé ízlik a kávé, akkor nézzük meg a másik pólust, a pozitív pólust, hogy akkor mikor ízlik a legjobban? Tavasszal. Erre viszont még várnunk kell, pont fél évet. Addig viszont rengeteg jó slágert játszunk, a kávé ős hazájából, Afrikából, ugye a kávé ezen belül Etiópiából származik, de jöjjön a Toto Afrika slágere a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elnézve a kollégáim fejét, lehet, hogy néhol nagyon hétfő van, úgyhogy a következő órában jöjjön a jazz, meg az megint hétfő slágere. És meghallgatjuk az OMD-t is. A Pandora's Boxot is játszom tehát egy óra után a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Ismerős, amikor várunk egy csomagot, és naponta nagyjából 17-szer jut eszünkbe, hogy vajon hol jár már. Elindult egyáltalán, megérkezett, és mehetünk átvenni. Nos, az új Foxpost abban nem kell találgatni. Egy helyen követhetjük nyomon a csomagot, és az átvételt is intézhetjük. Sőt, a csomagfeladástól az utánvét fizetésig minden megtalálható benne, ami a csomaghoz kell. Ha most figyeltek, akkor könnyen megy majd a válasz a kérdésre is. Mit tudunk nyomon követni az új Foxpost abban? A. A futár reggeli útvonalát, B. A csomagunkat, C. A barátaink telefonját. A helyes válasz betűjelét várjuk a 0620-2222-122-es számra.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
3: Hunyabb a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színek és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
11: Jön a kihagyhatatlan Retro Buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
14: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Szena már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
15: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
16: 100, 99, 98, 97.
17: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
20: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemelfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le az idei orvosi élettani Nobel-díjasok. Hatalmas bomba került elő Becsésen, napokig kitarthat a szép őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseroth amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják át Stockholmban. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a rendőrök a héten. Az ORFK egy összeurópai akció keretében nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyeli, azt is próbálja kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
23: Fontos, hogy a vezető mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
22: Második világháborús német romboló bomba került elő Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetre egy építkezésnél bukkantak a Pest megyei településen, ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kg-os bomba is. Az eszközöket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és ott majd megsemmisítik. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Egy óra is elmúlt 5 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Vágó Piros, egészen délután 2-ig. Tanítati Karam is ringat majd bennünket, de itt lesz Catman John pörgetődallal, most pedig a Yazoo slágerét.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

milyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajna, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű, cinema veríték menetrendszer.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb közlekedési infóval folytatjuk. A 81-esen történt ugyanis baleset Ászár közelében, és emiatt lezárták teljesen a főutat. A forgalmat pedig megállították, úgyhogy az arra járók erre készüljenek, illetve ha még időben hallják, akkor igyekezzenek kikerülni. Mi pedig továbbra is várjuk a közlekedési infókat a 0620-22-22-122-n. A Neoton slágerével, a Nyárvannal is folytatom, ezzel dobom fel a hangulatot, de most jöjjön Scatman John a Scatmannel. Scatman,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már említettem, 1962-ben ezen a napon nagyon fontos kulturális vonatkozású események történtek Nagy-Britanniában is többek között. Az egyik ezek közül ugye, hogy a Beatles megjelentette az első albumát, de ugyanezen a napon történt más valami is. Egy filmet mutattak be, ami szintén óriási szerepet játszott a későbbiek alakulásában, vagyis ezen a napon mutatták be az első James Bond filmet, a Dr. No-t. Oké, akkor még nem lehetett tudni, hogy ebből blockbuster lesz, és hogy aztán sok-sok rész követi még. Sean Connery főszereplésével tehát megérkezett a mozikba James Bond figurája. Sokféle módja van az emlékezésnek, tegnap rendeztek már Londonban 007 kilométeres futást is, van, ahol mondjuk a Martinit kínálják egy különleges módon, van, ahol filmmaratont rendeznek, és nagyon érdekes, hogy erre a napra időzítették, hogy elinduljon a Red, Wine and Fish nevezetű Bond podcast sorozat, természetesen abban a tematikában, hogy mit evett, ivott, vagy mit nem evett, és mit nem ivott James Bond, mert ugye a szerző Fleming szerint, ha valaki vörösbort iszik a halhoz, az már fölöttébb gyanús, már-már jellemhibá. Is tekinthető. Mi most folytatjuk a Unique-kal, jöjjön a Mozaik, Samantha Fox-szal pedig meghallgatjuk az I Only Wanna Be With You-t a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 11 perc múlva elérjük a 2 órát, akkortól már ugye Dénes Tamással tölthetik az időt, és aztán minden halad tovább a normális hétfői menetrendjében, vagyis Nyerges Izával kezdődik majd 6-tól a kívánság és üzenőműsor, este 8-kor pedig nyit az Abaházi Presszó. Ezúttal pedig felszállunk majd az égbe, mert hogy Pete Attila, a hazai és nemzetközi nagyszabású drónsók elismert szakértője érkezik majd Csabihoz. Attila ebbe a különleges világba kalauzolja majd az Abaházi Presszó hallgatóit. Nekem pedig van még időm egy-két slágerre, Jennifer Rush-sal és The Power of Love-val folytatom már is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, már bemosolygott, beintegetett kollégám Dénes Tamás, akivel a következő 4 órát töltetjük, és hip-hop elrepül majd ez a hétfő délután is. Köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Foxpost játékunkban Tímeát köszöntöm a vonalban, aki szabadnapos. Ennyit nem baj, hogyha elárulunk, igaz? Szia, Tímea!
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: És mi ott csinálsz a szabadnapodon, azon kívül, hogy SMS-ben küldesz nekünk megfejtést a Foxpost játékra?
2: Éppen sütök, főzök a családnak.
0: Hát akkor jó sütés, főzést! Gyorsan elismétlem a kérdést, ami ugye úgy hangzott, hogy mit tudunk nyomon követni az új Foxpost applikációban. A. A futár reggeli útvonalát, B. A csomagunkat, vagy C. A barátaink telefonját. Te mit írtál erre, Tímea?
2: A B, a csomagunkat.
0: Igen, valóban! Ától cetik, feladástól megérkezésig, hol van, melyik raktárban, stb. Minden megvan már. Úgyhogy gratulálok, nyertél!
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Lásd Csodát élményprogram csomag és egy Foxpost ajándékcsomag a Foxpost applikáció jóvoltából.
2: Jó, köszönöm szépen, nagyon szuper!
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülőérzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a pártiautó.hu oldalon.
6: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Falusi Marian már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
13: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
14: Rise up, eat smart.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
17: Ráadás reddély a Balneo Hotelben csak ma. A nagy sikerre való tekintettel még egy nappal tovább Béla reddély kedvezmény a Balneóban. Ez az utolsó esély, hogy éljen a 31% kedvezménnyel. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Ne maradjon le, foglaljon még ma és töltődjön fel nálunk. Részletek balneohotel.hu.
18: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
19: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
20: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Jó szerepelt hazánk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Sokan mentek ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Csütörtöki kellemes idő, aztán lehűlési ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
25: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatás, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
24: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Ismét jól szerepeltünk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Hazánk 2. és 1/3. Helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október 1. hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt, itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek után bronzérmes lett a csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Több mint 60 ezren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyvesszervezetek szakemberei is részt vettek. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
26: És most
23: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénás Tamás. Az első teljes októberi hétbe csaptunk bele, méghozzá olyan sztárokkal, mint Katy Perry vagy Somló Tamás. Nyitányként Rick Astley énekel.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Kollégáim már csepegtettek abból, hogy ez a gyönyörű vénasszonyok nyara vagy indián nyári idő csütörtökig tart, valamikor csütörtökön dél kerül érheti el az a hidegfront, jelentős változást okozó hidegfront az országot, amely, hát nevezzük így, évszakváltozástól, hiszen eddig inkább késő nyári idő volt ugye ezekkel a 25 fokokkal, amiket most napközben mérhetünk. Igaz, hajnalban most is fagypont körüli idő volt egyes Nógrád megyei településeken, általában 5-6 fokra ébredhettünk, de hát ez már azért az őszhöz tartozik, mégiscsak október 5-e van ezen a hétfői napon, viszont azt is gyorsan hagyd tegyem hozzá, hogy csütörtökön a hidegfront nem csak lehűlés, de talán némi csapadékot is hozhat, egyelőre nem úgy tűnik, hogy azt a megváltást hozó soknapos csapadékot, de valami esni fog, és a 25 fokokból hirtelen 15-18 fokos maximum értékek lesznek, szóval alaposan lehűl az idő, úgyhogy lassan-lassan tényleg elő lehet venni majd az őszi ruhatárat, az őszi cipőket. Én is egyelőre még lazán öltözöm, de hát ennek a változásnak azért csütörtöktől eljön majd az ideje. Nálunk pedig zenében változtatunk annyit, hogy majd a Starship vagy Hevesi Tamás, előttük ez már a London Beat lendületes funky zenéje, az I've Been Thinking About You itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Nem is olyan sokára a Village People-lel és Freddie Mercury-val folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:43. A Darusati jelentkezett. Sziasztok! M5-ös 33-as kilométer Pest felé kamionnak hajtott egy furgon, egy sávjárható. Nagyon szépen köszönöm. A kamionos Ati pedig azt mondja, öre bro, szemerkélő eső, 18-as, E18-as, jól járható. Hát Ati, ez ezek szerint Svédországot jelent. Nálunk viszont a 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott, az utcárat feloldották, egyelőre félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a kamionos, aki még hozzátette, hogy Örebroban, Svédországban 16 fokot mutatta a hőmérő a szemerkélő eső mellett. Nálunk egyelőre 23-at és gyönyörű napsütés van legalábbis itt a stúdió környékén. Mindezek mellé pedig a következő órában olyan óriási slágerek érkeznek, mint a Color egykori sikere Aucsillával és Szolnoki Péterrel. De hozom a Scorpions gyöngyhajú lány feldolgozását is. Még sok nagy slágert a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Ráadás reddély a Balneo Hotelben csak ma. A nagy sikerre való tekintettel még egy nappal tovább Béla reddély kedvezmény a Balneóban. Ez az utolsó esély, hogy éljen a 31% kedvezménnyel. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Ne maradjon le! Foglaljon még ma és töltődjön fel nálunk! Részletek balneohotel.hu.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
9: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Séta?
12: Gondoltam.
13: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
14: Indulhatunk.
15: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
16: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd

0: magaddal bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
1: Rise up. Eat smart.
2: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
3: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárosságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárosságban.
2: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárosság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Hárman megosztva kapták idén az orvosi élettani Nobel-díjat. Török gabonaszállító gyulladt ki a Fekete-tengeren. Holnap is szép és enyhe időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek, az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Dicerose amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
8: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
7: Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg dróntámadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben 2 ember meghalt, 11 tengerészt pedig helikopterekkel mentettek ki. Az incidens a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 000 darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Tovább, amíg a svédországi Örebróban 16 fok mellett szakad az eső, addig nálunk egyelőre nagyon-nagyon szép indián nyár vagy vénasszonyok nyara van. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, és jön majd

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

volt a labdarúgásban, legalábbis itt Európában. Nagyon röviden tényleg a focit kevésbé értőknek annyit, hogy a magyar válogatott megverte 1-0 Georgiát, Vigre Kerkez gólt lőtt a válogatottban. Ugyanakkor déli szomszédaink, már mint a horvátok, azok valami írtózatos verésbe mentek bele, az angolok 7-0-ra nyertek Riekában. Hát ilyen is megtörténhetett. És akkor ami viszont tényleg gyakorlatilag mindenki számára érdekes lehetett, az a Portugália-Norvégia meccsen történt, ahol a portugálok 2-1-re nyertek, ezzel gyakorlatilag szinte már tovább jutottak, csak hogy a 87. percben egy portugál játékos Conceição kapott egy sárga lapot. Erre ő fölmutatta a hüvelykujját a bíró felé, a bíró viszont azonnal pirosat villantott, hogy ne gúnyolodjon rajta senki. Na most innentől kezdve a sajtó két részre osztott, és hát igazából önök is végig gondolhatják, hogy mi a helyes megfejtés. Conceição állította, hogy ő csak helyeselte, hogy tényleg sárga lapot kellett kapnia. A bíró ugye ezt gúnyolódásnak gondolta, a portugál sajtó pedig lájkolta az egész. Mármint, hogy szerintek Conceição csak lájkolt. Na, itt már azért elvesztettem a fonalat. Na jó, akkor egy focisdal mindenre, Ricky Martin és a La Copa della Vida, John Travolta és Olivia Newton-John előtt itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Scorpions vagy a Magna Cum Laude itt a Retrórádióban, most némi közlekedés, 6 perc múlva lesz, 3:44, azt mondja Kristóf SMS-en, nagyon fontos, mondjátok be, légy szíves, Litér Veszprém megyében erőmű hátsó úton nagyon nagy baleset, mentő helikopter, mentők a helyszínen, kerülni a 70-es főúton lehet. Kristóf, elmondtam, egyelőre még ezzel kapcsolatban az útinformtól nem kaptam információt, 81-es főút Ászár közelében az 51-es kilométernél személyautó a fának csapódott, az útzárat feloldották. Félpályán halad a forgalom, míg az M5-ösön Budapest felé Ócsánál kisteherautó kamionnal ütközött a 33-as kilométernél, itt a külső sávot zárták meg, és körülbelül 5 kilométer mögötte a torlódás, érdemes az 5-ös főúton kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 2 perccel járunk most már 3:44 után, és egy picit ugorjunk vissza a 80-as évek legvégére, amikor bejöttek az égi csatornák Magyarországra, a Sky Channel, vagy éppen a Super Channel, és ezeken voltak slágerlisták, amelyekben a Pet Shop Boys mindig ott volt az élen, többek között ezzel a dallal. Jön a Suburbia, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ennyi jó zene után menjünk tovább, és én hozok továbbiakat, hogy ki ne fogjunk ebből, úgyhogy érkezik majd a TNT slágere a következő órában.
1: Tudod, bolond a kis életár után, mégis megteszem majd.
0: Vagy éppen a Backstreet Boys Everybody-a. De sorolhatnám még a nagyobbnál nagyobb sikereket, amiket játszani fogok a következő órában, itt a Retro Rádióban.
2: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a tab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
10: Nem, pont fordítva.
9: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
10: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
11: Kérsz fekete virslit?
12: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
11: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
12: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
11: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
12: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
16: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
17: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
18: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
19: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
20: Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
21: Október 9-én a Fergeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
22: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
23: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
2: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Zöld rendszámok 10000-eit kell még lecserélni. Idén is jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Egyelőre enyhen napos marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még több mint 32000 zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-ai határidőig. Különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
26: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
25: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629000 példányt számolt össze, ezzel harmadik lett a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A nemzetközi programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Ismét 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Na, ilyen zenékre jó autózni, írja név nélküli hallgatónk, és megmondom őszintén, baromi jól esett. Úgyhogy jöhetnek a továbbiak még a mikrofonnál. Dénes Tamás például, hiszen játszom majd a Republic vagy Kylie Minogue nagy slágerét, kezdésként pedig a Roxette-ért.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután fél 5 a mikrofonnál Dénes Tamás, és most egy hasznos gazdasági tanácsot adok. Nem az ujjamból szoptam ezt ígérni, tudom, hanem egész egyszerűen én is most olvastam, és dobtam egy hátast. Tessék valamit, amire azt mondják, hogy nagyon egészséges, nagyon jó, ultra drágán adni, és lehet, hogy erre rápattannak az emberek. És hogy miről beszélek? Nos, van egy osztrák pékség, az Auer pékség, amely hát Ausztriában is meglehetősen borsos áron adja a rost kenyereket, a szintiszta biolisztből készült, nagyon egészséges vízzel hozzáadott rost kenyereiket. Ez Ausztriában is 4000 forint egy vekni. Csak hogy kitalálták, hogy mi lenne, ha New Yorkban nyitnának egy boltot, ahol elterjesztik, hogy rettenetesen egészséges minden, és Ausztriából hozzák egyenesen a lisztet hozzá, és adják, kapaszkodjanak, $60 darabját a kenyérnek, nagyjából 20000 forintért. És képzeljék el, viszik, mint a cukrot, mert hogy organikus, meg hogy ha ennyiért drága, ilyen drágán adják, akkor az biztos marha jó kell, hogy legyen, pedig csak egész egyszerűen egy jó marketing ötlet kellett. A jó helyen, New Yorkban, ahol a sznobizmus azért dúl rendesen, jó drágán adni valamit, ami Európában ennek a kevesebb, mint negyedébe kerül. Na, így kell ezt csinálni, úgyhogy érdemes elgondolkozni a folytatáson. Nálunk viszont jön Korda György és a Depeche Mode is, előttük itt a Backstreet Boys az Everybody-val a Retro Rádióban. Yeah,

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Vanilla Ice-szal vagy éppen a TNT-vel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 16 óra 37 perc van. 81-es főút Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott korábban. Az útzárat már feloldották, továbbra is félpályán halad a forgalom. M5-ös autópálya Budapest felé Ócsat térségében szintén korábban még kis teherautó kamionnal ütközött a 33-as kilométernél. Itt a külső sávot lezárták, torlódás van mögötte, amely lassan-lassan, de fel fog oszlani. M7-es, kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és a nullás autóúti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és belső sávot burkolat felújítás miatt. Figyeljenek, a terelésnél megváltozott a forgalmi rend.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Retro Rádió, kereken 3:45 van, és a folytatásban hozok még dalt Vanilla Ice-tól, itt lesz majd a Technotronic, amely tulajdonképpen egy új stílust hozott a zenébe a 80-as évek leges-leges legvégén, akit hallanak viszont szintén stílusalkotó Mike Oldfield, ez pedig az egyik nagy slágere sok közül, ez a Shadow on the Wall itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben jött már néhány üzenet, ami majd nyilván a jó óra múlva kezdődő kétórás retro kívánság műsorra tartozik. Egy picit még várjanak vele, addig én nyomok nagy slágereket, többek között az Ergótól. Szeretlek is megyen, vagy éppen itt van előttem az Opus kislemeze, a Life is Life is. Levelet kaptam live, hozok még további slágereket a folytatásban így hétfőn délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
6: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
7: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: A hőben van a végen, elfeledem majd, hogy elfáradt a végen, holnap újra indul minden ugyanúgy.
12: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntjük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
13: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
15: Jaj, de jó a vízforraló. Ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök. Akár 69% kedvezmény. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
6: a dudát. Ismerős a monológ. Próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása.
20: Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
21: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
22: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Zajlik a rendőrségi akció az utakon, sok zöld rendszámot le kell cserélni, az ukránokkal csap össze a foci válogatott ma este. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Még több mint 32.000 zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Két második világháborús bombát találtak Vecsés külterületén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a magyar honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Újraindult a vonatforgalom a déli pályaudvaron. A fennakadást az okozta, hogy ma reggel kisiklott egy tolató mozdonyot. Emiatt több vonat szerelvénye is a lezárt vágányokon rekedt. Az állomás csak korlátozottan tudta fogadni és indítani a járatokat. Pozitívan értékelte a magyar labdarúgó válogatott eddigi Nemzetek Ligája szereplését Marco Rossi az Ukrajna elleni mérkőzés előtt. A szövetségi kapitány szerint bár a csapat a gólszerzéssel egyelőre szenved, a helyzeteket rendre kialakítja, ezért nincs ok aggodalomra. Rossi elégedett a játékosok hozzáállásával, elszántságával és akaratával, a Georgia elleni győzelem pedig ismét nyilttá tette a csoportot. A magyar válogatott ma este Ukrajna ellen lép pályára. A mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik, a találkozó helyszíne Nagyszombat lesz. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 71-es főúton Paloznakon hídépítők dolgoznak, a 33-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben. Tudósít mindezekről az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
27: És most
25: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy most kinéztem az utcára, az ablakon keresztül, a stúdióablakon keresztül, meg nem mondanám, hogy október 5-e van, olyan gyönyörű idő van, de hát ez sem tart majd örökké, ahogy hallhatták a mikrofonnál Dénes Tamás. Jön

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Az amerikai mozikban úgy tűnik, hogy megbukott a Digger című vadonatúj Tom Cruise film, ugyanis a nyitó hétvégén mindössze 8 millió dollár tudott összehozni. Hát ahhoz képest, hogy a film nagyjából olyan 125-130 millió dollárból készült, ráadásul izmos 10 milliókat költöttek még marketingre, reklámra. Hát ahhoz képest ez egy jókora bukásnak néz ki. Világszerte egyébként összesen még 20 millió dollár jött be, de hát ez nem fogja visszahozni így az árát, ha csak nem történik valami csoda. Ehhez képest a jóval kisebb költségvetésből készült vadonatúj thriller, a Verity, amely Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplésével készült, hát ehhez képest 32 millió dollárt hozott. Itt gyorsan meg fognak térülni a befektetett milliók. Aztán persze meglátjuk, hogy a versenyfutásból végül kijön ki jobban. Mi viszont foglalkozunk zenével, hiszen hamarosan Szulák Andrea csodaszép dala érkezik, itt lesz az Opus a Live is Life-al. Mindezek előtt viszont Natalia Imbruglia és 1997 legtöbbet forgatott rádió sikerdala Torn érkezik itt a Retro Rádióban.
1: I thought I

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Genesis-zel vagy a Van Halennel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 2,5 perc múlva lesz 3:46, röviden, nagyon közlekedési hírek. A 6-os főúton Pécsett korábban még két személyautó ütközött a 194-es kilométernél, akkor a Szigetvár felé vezető külsősávot lezárták a hírek szerint. Ismét jól lehet itt közlekedni. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében pedig egy jelentős karambol volt, kis teherautó kamionnal ütközött a 33-as kilométernél. Itt is az információink szerint helyreállt a forgalom. Hír még, hogy az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és a nullás csomópont között. Figyeljék a friss jelzőtáblákat, illetve a terelést, amely mögött lassulás tapasztalható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, este 8-tól Albaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Pete Attila, hazai és nemzetközi nagyszabású drónsok elismert szakértője lesz. Mindez este 8-tól. Most viszont rögtön a hírek után indul a 2 órás Retro kívánság műsor, amely nem csak Nyerges Izabellával, hanem Stevie Wonderrel is indul. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó Retro Rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
11: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
12: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
11: Mit is mondott? Artrevin?
12: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
11: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
12: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
13: Voltam boldog, és volt...
14: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Olái Bolya már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
15: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
16: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forint. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
17: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
22: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
23: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
24: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
23: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
0: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint. Két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyabb el szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Nagyon kevés víz van a Velencei tóban, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. 108 méterre merült a magyar világrekorder búvárúszó, ez világcsúcs. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Ártalmatlan volt az a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid szobrának bronzmásolatánál találtak Firenzében. A palackot ma reggel egy köztisztasági dolgozó vette észre a városra néző Michelangelo téren, majd értesítette a hatóságokat. A területet lezárták, a tűzszerészek vizsgálata azonban megállapította, hogy a palack nem jelent veszélyt. A teret azóta újra megnyitották. A csendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján keresi azokat, akik a palackot a szobornál hagyták. Világcsúccsal a világ tetején törő Csigi Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törő Csig 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélybe a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. A magyar világklasszisnak ez már a második aranyérme ezen a világbajnokságon. Korábban ugyanis uszony nélkül 78 méter győzött. Jobbára száraz, derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák. A 32-es és a 37-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozzák. Az M1-esen a már meglévő terelések mellett újat építettek az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 162-es és a 172-es kilométer között a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Tudósít mindezekről az Utinform.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Katóka a legelső, aki felkereste a hétfő esti kívánság műsorunkat, két kedves kolléga nőjének szeretne küldeni egy szuper jó slágert, ezt ezúttal Stevie Wonder énekli el. Én Nyerges Izabella vagyok, és a szokott módon este 8-ig várom a hívásaikat és az SMS-eket is.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Szeretettel köszöntöm Önöket a hétfő esti kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak, és ma is nagyon szívesen segítek, hogyha üzennének a szeretteiknek, akkor várom a hívásaikat, beszélgessünk egy jót, meséljék el, milyen volt a hétvége, és aztán meglepjük azokat, akik igazán fontosak. Jó estét kívánok, hello, hello, szia!
1: Szia Izabella, Szabó László vagyok Réliről. Szeretnék kérni valami szép számot anyukámnak, mert ma vették le róla magisztert, és ő 6 hétig gondoskodott és ápolt.
0: Igen, mi az ő keresztneve?
1: Gizella.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid?
1: Nagyon szép

0: slágerei Retro Rádió István a következő, aki hívta a kívánság műsort, ő csak annyit mondott, hogy mindenkinek, aki Encsen él, szeretne egy szuper jó slágert küldeni, azzal az üzenettel, hogy szép estét kíván. Halló, halló, ön is mondhatja magáét, bejutott a kívánság műsorba.
1: Szia, Irén vagyok, számot szeretnék kérni.
0: Kinek szeretnél dalt küldeni?
1: Hát elsősorban magamnak, aztán a Böskének, meg a Helga barátnőmnek, meg aki szereti ezt a számot, és hallgatja a rádiót.
0: És mit szeretnél üzenni a szeretteidnek?
1: Mindenki nyugodjon le, mert este van.
0: Akkor én neked is nagyon jó pihenést kívánok. A Culture Club slágerével lazítunk. Ez a Do You Really Want to Hurt Me a kívánság műsorban neked és a barátaidnak, a szeretteidnek szól.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Filmem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. SMS üzenetekben is kereshetnek a kívánság műsorban, ahogy Leila is tette. Szia Izabella, én a páromnak szeretnék küldeni egy zenét. Buszsofőrként dolgozik, és közben titeket szokott hallgatni. Puszilom, és további szép napot kívánok mindenkinek, akit titeket hallgat. Hello Izabella, én Erika vagyok, Budapestről, a 9. kerületből írok most neked, és szeretnék kérni a magyar válogatottnak és a szurkolóknak is egy buzdító számot. Ma játszunk az ukránok ellen. Remélem, hogy győzünk. Jó munkát neked, és ahogy mondtam, ezt az SMS-t Erika küldte. Az ajándék slágerről az Alfa Vil gondoskodik a kívánság műsorban.

slágerei Retro Rádió. Az SMS-ezők igencsak aktívak a ma esti kívánság műsorban. Az egyik üzenetet Edith fogalmazta meg. Szia Izabella, én szeretnék kérni egy számot Mariannak, a legjobb műszakvezetőnek, az Albertsnél dolgozó délutános műszaknak csak úgy, és ahogy mondtam, Edith fogalmazta meg az SMS-t. Kitartás nektek a munkahelyeken. Nyuszkó pedig azt írja, hello Izabella, én szeretnék kérni egy szuper jó pörgős dalt Davidnek. Üzenem neki, hogy boldog 7,5 éves évfordulót nekünk, csók. Hello Izus, Zékány József vagyok. Szeretnék egy meglepetés számot küldeni a feleségemnek. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Nyíregyháziak vagyunk, de most Vásárosnaményből fogunk hazaindulni, és körülbelül egy fél órán belül szeretném, hogyha lejátszanál egy szuper jó számot, hogy a kocsiban hazafelé érje a meglepetés. Köszönöm, pénteken leszek 70 éves, úgyhogy igazából nekem is szólhat előszülinapi ajándék gyanánt. Az ajándékról Gáspár Laci gondoskodik Szekeres Adriennel, éneklik el a Kikötők című slágert. Van a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Emese Demeterből keresett meg a kívánság műsorban. Szia Izabella, én szeretnék kérni egy számot mindenkinek, aki szereti a Retro Rádiót. Jó szívvel küldöm a stábnak is. Szuper a rádió, imádlak benneteket. Emese, köszi, cuki vagy. Azt mondja nekem Ágoston, hello Izabella, én Borikának, a diszpécser hölgynek üzenem, hogy szerelmes vagyok belé. Köszönöm, ha bemondod, Izabella. Hát persze, hogy bemondom, még a végén az is lehet, hogy új kapcsolat születik itt a Retro Rádió kívánság műsorának köszönhetően. Volt már példa lánykérésre is, úgyhogy én már semmi sem csodálkozom, és nagyon nagy örömmel járulok hozzá az ilyen szép történetekhez. Michael Jacksoni az ajándéksláger, de előtte még van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szia, Zoli vagyok, szeretnék egy számot kérni, rád bízom, jó?
0: Igen, kinek szeretnéd elküldeni?
1: Barátomnak, Borsos Imrének.
0: Mit szeretnél neki üzenni?
1: Azt, hogy a legjobb barátom.
0: Jó, és hogy telt a hétvégét? Tudtál esetleg vele találkozni?
1: Igen, tudtam vele találkozni. Majdnem a szomszédom.
0: És mi volt a közös programotok?
1: Utazás.
0: Merre felé kirándultatok?
1: Merre felé? Kisújszállás, Ecsekfalva. Erre arra. Szétnézni vittem el csak, mert mozgássérű.
0: Á, értem, tehát te segítesz neki.
1: Persze.
0: Ez nagyon szép dolog tőled, úgyhogy akkor nem csak ő, de te is megérdemled a most következő ajándék meglepetés lágert a kívánság műsorban. A hírek után Michael Jackson énekel. A Bad, én pedig szeretettel várom a hívásokat a 0620-22-22-122-es számon. Ma is pontosan 8-ig érnek el.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Food.
6: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
11: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
17: Egy hang, hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
18: A hatékonyság fontos egy család életében. Torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
20: Ráadás reddély a Balneo Hotelben csak ma. A nagy sikerre való tekintettel még egy nappal tovább él a reddély kedvezmény a Balneóban. Ez az utolsó esély, hogy éljen a 31% kedvezménnyel. Ajándékozzon, vagy legyen Ön a részese a Balneo élménynek. Ne maradjon le! Foglaljon még ma és töltődjön fel nálunk. Részletek balneohotel.hu.
21: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyors fagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
22: Hunyavel szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
2: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Felújítás kezdődik a 60 Szolnok vasútvonalon. Dróntámadás ért egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. A karbantartással csak nem 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg drón támadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben két ember meghalt, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A katasztrófa a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Egyelőre nincs realitása annak, hogy Magyarország ATP vagy WTA tenisztornát rendezzen, mondta a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Szőcs Árpád László szerint a megfelelő infrastruktúra hiányában pénzkidobás lenne egyetlen verseny kedvéért pályákat építeni, majd lebontani. A szövetség inkább a hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. Az utánpótlás erősítésére regionális központokat hoznának létre, hogy a vidéki fiataloknak ne kelljen rendszeresen Budapestre utazniuk. Ehhez egész évben használható létesítményekre van szükség, amelyek az elnök szerint akár piaci források bevonásával is megépülhetnének. Csapadékmentes felhőtlen idő lesz az előttünk álló órákban, a részleteket azonnal mondom. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az M5-ös autópályán új terelést építettek ki Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között. A 96-os kilométertől a 89-esig a Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot lezárták. Az M43-as autópályán mindkét irányban lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, az 52-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M7-es autópályán új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél nemek szokásból vezessenek, lassítani kell, hogy a külső sávokra a kisorolást időben meg tudják kezdeni. Tudósít mindezekről az Útinform.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Attilának születésnapja van, úgyhogy ő felhívott és elmondta, hogy szeretné, hogyha megköszönteném. Attila, két képzeletbeli cupanos puszi landol most az arcodon egy ajándéksláger kíséretében. Michael Jackson neked is énekel. Ez a Bad a kívánság műsorban.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: slágerei, Retro Rádió. Kedves Izabella, a Tudomány a Varázslat mögött csapatának szeretnék most küldeni egy szuper jó számot itt a Kívánság műsorban, hogy a Richter Anna díj támogatásával még több csillogó szemhez eljussanak a mesés kísérleteikkel. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, jó estét kívánok, szia!
1: Üdvözlöm, Szót Erzsébet vagyok, és egy számot szeretnénk kérni.
0: Igen, mondd el kérlek, hogy kinek üzennél velem.
1: Családtagjaimnak, személy szerint Tóth Gábornak, aki velem együtt késő estig dolgozik, a férjemnek, Radics Gábornak.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit a szeretteidnek szánnál?
1: A páromnak szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és kitartást a munkába, illetve a testvéremnek is, hogy kitartás, türelem, nem sokára vége, nem sokára fizetés.
0: Jó, és hogy sikerült a hétvége? Mi volt a programotok?
1: Munka folyamatosan. 7-ből 7 napot futárkodunk, kiszállítunk, aztán ez most nagyon egy ilyen erős munka volt ez az egész hétvége.
0: Sajnálom, de nagyon remélem, hogy azért hamarosan jut idő a pihenésre is. Any One of Us, ez a most következő sláger, címe Garrett Gates, énekel a Kívánság műsorban neked és mindazoknak, akiket felsoroltál.

István Kazinc Barci Károly írt SMS-t a Kívánság műsornak. Szia Izabella, én csak szeretném elmesélni, hogy szombaton este hatalmas buli volt az MVM Domban. Egy nagyon nagy látványos show, pörgős, DJ Bobó számok, köztük újak is. Reméljük, hogy újra láthatjuk majd őt Budapesten egy újabb látványos showval. Nekem sikerült is találkoznom Bobóval és a párjával Nancyvel is, úgyhogy most szeretnék küldeni egy szuper jó számot azoknak, akik velem együtt ott voltak ezen a csodálatos estén. István Kazinc Barci Károly írt tehát. És itt van velem Norbi is, hello Ízus. Én jelenleg a szolgálatomat töltöm, mint személy és vagyonőr. Minden szolgálatban lévő kollégámnak szeretném

Még további nyugodalmas szolgálatot kívánni, és küldenék nekik egy szuper jó slágert is. Üdv Norbi! A 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él a kívánság műsorban. Ha ma nem érnek el, ha ma nem hallják az üzenetüket, ha ma felhívnak és foglaltat jel ez a vonal, mert éppen valaki mással beszélgetek, akkor legyenek kedvesek a holnapi napon újra próbálkozni. Hétköznap este 6 óra után mindig megtalálnak, és pont azért van mindig kívánság műsor minden egyes estén, hogy előbb vagy utóbb őre is sor kerüljön a nagyszerű retro slágerek között. Diana King.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Zsúfoltak az utak, sokan tartanak hazafelé a munkából, mint ahogy a most következő csapat is, aki megtalált. Halló, halló, mondhatjátok, srácok.
1: Halló, halló, szia, Attila vagyok.
0: Merre autózol, Attila, ebben a pillanatban?
1: Balatonról hazafelé Miskolcra.
0: Jó, dolgozni voltatok?
1: Igen, igen.
0: Akkor kinek szeretnél küldeni dalt, a kollégáknak?
1: Kollégáknak, Jánosnak, Dányának, nem Attilának, magamnak.
0: A munkaközösségnek magyarán?
1: Igen, igen, igen.
0: Jó,
1: igen,
0: mik azok a kedves gondolataid, amit nekik üzennél? Oké, jó pihenés nektek! Milyen területen dolgoztok, annyit mesélj még el!
1: Házatú hitottunk!
0: Akkor egy jó nagy vacsorával pótoljátok a sok-sok elégetett kalóriát! Hello!
1: Igen, hello, szia!
0: Na hát nem tartom fel azokat, akik autóznak, nehogy véletlenül jobban figyeljenek rám, mint az útra. Örülök, hogy beszéltünk, és hát ha már a kocsikázás jött szóba, akkor a most következő sláger is autózós lesz. Chris Rea és a The Road to Hell szól a Retro Rádióban. Jó utat nektek, srácok!

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők a legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Mojo és a Lady egy igazán érzelmes és szerelmes sláger következik. Lássuk, hogy kinek adhatom oda meglepetés ajándékként. Halló, halló!
1: Szia, Péter vagyok Szexádról.
0: Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Szeretnék kérni egy nagyon gyönyörű, szép, érzelmes számot, hogy drága feleségemnek, Renátának.
0: Jó, mi az apropó, ami miatt pont őrá gondoltál, ami miatt őt köszöntenéd?
1: Hát hamarosan elérkezik az egyéves ismerettségünk. És ennek tiszteletére szeretnék egy érzelmes dalt.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Hogy örökké szeretni fogom, örökké vele maradok, és vigyázok rá.
0: Jó, és az évfordulóval kapcsolatban van-e valami terved, hogy hogyan szeretnéd őt meglepni, mivel ünnepelnétek, elviszed esetleg vacsorázni?
1: Valószínűleg hallani fogja ő is az adást, ezért inkább maradja a meglepetés.
0: Rendben, akkor ne lőjük le a titkokat. Én azt kívánom nektek, hogy érezzétek magatokat szuper jól az évfordulónak az estén, és legyetek nagyon boldogok még 100 évig.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Érkezik az ajándékotok is, meghallgatjuk közösen Mojo-t és a Lady-t a kívánság műsorban.

Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb SMS üzenetek a kívánság műsorban. Jó estét kívánok, hogyha lehetne, akkor szeretném, hogyha a kitartást kívánna az apukámnak a buszsofőrködésben. Nagyon-nagyon sok időt tölt munkával, és későn szokott hazaérni. Köszönöm szépen, jó estét. Sajnos nincs aláírás az SMS-nek, de ettől függetlenül akkor azt gondolom, hogy most minden olyan buszsofőr, aki ebben a pillanatban minket hallgat, magáinak érezheti. Kitartást kívánok azoknak, akik még dolgoznak. Kedves Izabella, én szeretnék egy dalt Tominak, Ibinek hívnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Hello Izabella, szeretném, hogyha küldenél nekem egy számot, mert képzeld, szomorú vagyok. Így sem írták alá az SMS, de akkor én most így megölelgetlek téged virtuálisan, és szeretném, hogyha Eddie Grant slágerével egy picit sikerülne felvidítani téged. Simán benne van a pakliban, hogy ma este lefekszel aludni, kipihened magad, és a holnapi nap már sokkal jobb lesz, és rózsásabban fogod látni a világot, és akkor már jobb lábbal kelsz majd fel. Eddie Grant, I Don't Wanna Dance,

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Nagyobb slágerei, retro rádium, a legutolsó beszélgetésekhez érkeztünk a Kívánság műsorban. Mindjárt indul az Abaházi Presszó. Halló, halló!
1: Halló, szia! Ricsi vagyok.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Szeretnék egy számot küldeni. Menjünk haza Balatonról. Két hiti voltunk fenn.
0: Igen, kinek szeretnéd elküldeni?
1: Így a kollégának, nekem, Rejjának, meg Sanyinak.
0: Milyen üzenettel?
1: Hogy vigyázzuk egymásra, tartom ti. Hello, szia!
0: Sziasztok, jó utat! Továbbadom a lehetőséget. Halló, halló!
2: Szia, Eszi vagyok. Szeretnék kérni egy számot a mamámnak a csodálatos hétvégét. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt tölthettünk.
0: Mi volt a hétvégi programotok?
2: Együtt voltunk, vészkedtünk, meg sokat nevezgéltünk. 87 éves a mamám.
0: Örülök, hogy jól sikerült az együtt töltött időm. Érkezik az ajándéksláger, ami egyben az Abaházi Presszó nyitánya, és ez a Kivisz haza.

0: Szuper volt önökkel ma is találkozni a Kívánság műsorban, és ígérem, hogy holnap is itt leszek, és folytatjuk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Küldetésünk az önterményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
10: Séta? Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
12: Indulhatunk. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
15: Ráadás reddély a Balneo Hotelben csak ma. A nagy sikerre való tekintettel még egy nappal tovább él a reddély kedvezmény a Balneóban. Ez az utolsó esély, hogy éljen a 31% kedvezménnyel. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Ne maradjon le, foglaljon még ma és töltődjön fel nálunk. Részletek balneohotel.hu.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, A magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Hunyabá a szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
19: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Zajlik a rendőrségi akció az utakon. Magyar dobogós helyek a madár megfigyelő napokon. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Két második világháborús bombát találtak Vecsés külterületén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csak nem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásán Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ismét jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt. Itt kapcsolódtak be a legtöbben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata, pedig a finnek és a svédek mögött bronzérmes lett a csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam a hazai és a nemzetközi nagyszabású drónsók elismert szakembere, Pete Attila. Töltöm az italt, indítom a zenét, és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Pete Attila, drónpilóta. Hello, szia!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
1: Az, hogy drónpilóta, az egy jó titulus? Azt én jól mondom?
2: Drónpilóta is.
1: Is. Azt tudom, hogy sárkányrepülő is vagy, vagy sárkányrepülő is voltál, ezt nem tudom, hogy ez múlt idő-e, vagy jelen.
2: Siklóernyő?
1: Sikló, ráadásul.
2: Majdnem olyan. Aha. De igen, a repülés minden ágát szeretem. Igazából repülőt is vezetek, úgyhogy...
1: Tehát, hogy nem csak drónpilóta vagy, hanem pilóta vagy.
2: Magánpilóta.
1: Aha. Néha, mi a különbség a magánpilóta meg a pilóta között?
2: Hogy én fizetek azért, hogy repülőt vezessek, aha, a kereskedelmi pilótáknak fizetnek azért, hogy repülőt vezessenek.
1: Aha, de a magánpilóta az magángépeket vezet? Vagy az...
2: Magángépeket, alapvetően kisrepülőket vezetünk, de nem kereskedelmi céllal.
1: Az, hogy az emberből aztán nem tudom, ilyen magasban szálló valaki lesz, az hol dől el? Gyerekkorban már? Eldőlt, hogy
2: szerintem gyerekkorban.
1: Visszaemlékszel, hogy mikor dőlt el ez benned?
2: Hát egy darabig kukás szerettem volna lenni, mert nagyon tetszett, ahogy állnak az autó hátulján, de közvetlenül utána pilóta.
1: Jó, de hát pilótának lenni, azt gondolom, hogy minden gyerek fejében megfordul, hogy milyen klassz, aztán nem nagyon teszünk érte. A legtöbben. Ezek szerint te megtettél.
2: Igen, nekem nagy vágyam volt. Megmondom, szerintem eleinte nem volt rá lehetőségem, és elképzelhetetlennek tűnt, hogy pilóta legyen belőlem. Aztán utána, egy idő után lett volna már lehetőségem, onnan már nem tűnt annyira hívogatónak ez a szakma, de a repülés szeretete az megmaradt mindig.
1: És gyerekkorodban te ültél repülőn? Tehát, hogy utasként meg volt az élmény, hogy fent vagy a magasban?
2: Nekem, én olyan családból származom, hogy igazából esélyem sem volt akkor.
1: Aha. Mikor ültél először repülőn?
2: Hú, megdöbbentően későn, szerintem már 20 éves korom körül.
1: De akkor még utasként nyilván.
2: Persze, utasként, igen.
1: De és akkor miket tanultál, vagy mit tanultál ahhoz, milyen iskolába jártál ahhoz, hogy te aztán pilóta lehess, vagy magánpilóta, nem tudom.
2: Én informatikát tanultam, de én azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy magánpilóta legyen valaki, ez, hát valljuk be, ez inkább pénzkérdés.
1: Igen?
2: Úgyhogy, igen.
1: Nem kell többet foglalkozni az aerodinamikával, vagy nem tudom, jónak lenni fizikából, nem tudom miből.
2: Nem, én azt gondolom, hogy ez sajnos, valljuk be, ez leginkább pénzkérdés. Nyilván van egy elméleti része, amin túl kell esni, de azt gondolom, hogy akinek egy kicsi érzéke van, sőt, igazából aki tanulni tud, ő is meg tudja ezt ugorni. A kereskedelmi pilóta képzés az egy kicsit más tészta, de ahhoz, hogy valaki magánpilóta legyen, azt gondolom, hogyha rászánja az idejét, akkor ezt meg lehet azért ugrani.
1: És a kereskedelmi pilóta meló az nem is foglalkoztatott?
2: Elején régen nagyon szerettem volna, aztán megvallom őszintén, hogy beleláttam abba, hogy mivel is jár ez a munka, utána már nekem nem lett annyira hívogató ez a szakma.
1: Mivel jár? Mi az, amitől aztán elmegy a kedved?
2: Én szeretem, hogyha a munkám az kreatív, és nem annyira ecsíkú. Kicsit a kereskedelmi pilóta karrier az nekem már ecsíkú. Igazából repülőgépet vezetnek, az a szépség, ami azt gondolom, hogy megvolt korábban még a malév fős időkben, az manapság már nincs meg, elmennek dolgozni, repülőt vezetnek, hazamennek. Én azt gondolom, nem akarok persze semmi rosszat mondani róluk, de hogy annak a munkának az egyetlen előnye, hogy szép a kilátás.
1: És ezzel szemben magánpilótaként nyilván, ha csak az lenne a munkád, akkor elmondhatnánk ugyanazt, hogy repülőt vezetsz és hazamész.
2: Igen, de hogyha hobbiról beszélünk, akkor én akkor csinálom a hobbimat, amikor szeretném, és amikor kedvem van. Nyilván, hogyha egy munkáról beszélünk, akkor más mondja sajnos meg, hogy mikor csináljam azt, és itt már elválik szerintem a kettő között az, hogy ez most egy hobbi vagy munka.
1: Azt mondod, hogy aki tanulni tud, annak tulajdonképpen egyenes az útja, de nem kell semmilyen adottság vagy tehetség ahhoz, hogy az emberből pilóta vagy jó pilóta legyen?
2: De természetesen azért pilóták között is vannak jobbak és rosszabbak is, illetve a pilóta karrieren belül is megvannak megvannak azok a pilóták, akik azt gondolom, hogy tehetségesebbek. Nyilván, hogyha most arról beszélünk, hogy kiből lesz vadászpilóta, mondjuk,
1: hát az
2: vagy,
1: egy más tészta,
2: vagy
1: persze,
2: kiből lesz, nem tudom, egy kereskedelmi nagygépes pilóta, vagy kiből lesz mondjuk akár permetező pilóta, mert szerintem például a permetező pilóta karrier repülés technikai szempontból sokkal izgalmasabb, mint mondjuk egy nagygépes pilótaság. De el kell ismerni, hogy karrier vagy pénzkereset szempontból sajnos a nagygépes pilótaság az, ami igazán gyümölcsöző.
1: És magánpilótaként hány órát kell repülnöd ahhoz, hogy aztán te elmondtasd, hogy vagy egyáltalán rád bízzanak egy gépet, vagy ez hogy működik?
2: Hát a képzés része már egyébként, a képzés során is egyedül kell repülni a képzésnek a körülbelül harmadában, úgyhogy...
1: És már rendesen fenn a levegőben, tehát nem ilyen mindenféle...
2: Így van.
1: Tehát földi szimulátorokkal.
2: Nem, abszolút. Tehát mielőtt valaki megkapja a szakszolgálati engedélyét, már egyébként egyedül kell repülni. Úgyhogy ez sokban különbözik az autóvezetéstől, mert itt valóban a képzés során már az utolsó szakaszba egyedül kell repülni, úgyhogy rábíznak egy repülőt. Nyilván el kell érni ahhoz egy bizonyos tudást, hogy rábízzanak, de a képzés során már egyedül kell repülni.
1: Én azt gondolom, hogy ez iszonyú nagy bátorság, meg önbizalom kell. Bátorság, önbizalom a te részedről, meg azok részéről is, akik azt mondják, hogy itt van egy gép, ami sosem olcsó, és akkor te ezzel most felmehetsz, és akkor gyakorolhatod azt, amit szeretnél.
2: Szerintem biztosan kell bátorság, de azt gondolom, hogy aki elmegy egy ilyen képzésre, ő már tudja, hogy mit szeretne, úgyhogy általában ide nem úgy kerülnek az emberek, hogy belesodródnak, vagy véletlenül meglátnak egy hirdetést, úgyhogy aki erre vállalkozik, ő azért tudja, sőt, mire odáig jutnak a növendékek, hogy valóban repülőgépbe ülnek, azért túl kell esni az elméleti képzésen, és az a száraz része az egésznek. Úgyhogy még úgy is, hogy egyébként nagyon szerettem volna, azt kell mondjam, hogy egy kicsit meg kellett terültetni magamat, hogy essek túl az elméleti vizsgákon, itt hatóságvizsgákról beszélünk, tehát itt a követelmények egyébként magasak.
1: Hát én el is várom, hogy magasak legyenek.
2: Így tehát, van.
1: Bárki azért ne ülhesse fel egy gépre, és vihesse körbe a fejem fölött.
2: Így van, tehát, hogy ez nem a kellemes része a képzésnek. Én azt gondolom, hogy maga a gyakorlati képzés az már a kellemes része, hiszen ott repülőt vezetünk, és hát az volt a vágyunk, hogy repülőt vezessünk. Úgyhogy az a pillanat, mire eljutunk oda, hogy egyedül vezethetünk repülőt, még hogyha a képzés során is, az már maga a beteljesült álom. Úgyhogy szerintem ez az a pillanat, amit mindenki igazán vár.
1: Nem feltétlenül erről szeretnék veled beszélgetni így az egész este folyamán. A drónpilótaság vagy a drónpilóta léte kicsit jobban érdekel, de ha már ebbe így belevágtunk, akkor még egy kicsit ezzel foglalkozzunk a folytatásban. Jó, Pete Attila a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Perszóban.

0: megállja a helyét.
1: Van repülőorvosi minősítés többféle kategóriában is, de szerencsére a szemüvegesség az már nem hátráltató tényező.
0: Aha. Hát nyilván ugyanúgy, mint ahogy a jogsiban benne van, hogy szemüvegben vezethet, ugyanez a repülőn is igaz.
1: Így van, tartalékszemüvegnek is kell lenni. Aha. Nálunk, de a szemüveg önmagában nem hátráltató tényező.
0: Milyen gépet vezetsz, ha vezetsz?
1: Én kis cesznákat vezetek elsősorban, nekem az áll a legközelebb a szívemhez, azon tanultam meg repülőt vezetni, és ezt szeretem a mai napig a legjobban.
0: És milyen sűrűn van lehetőséged vezetni?
1: Sajnos nincs elég sűrűn, de ennek elsősorban a szabad idő az oka, más hobbim is vannak, úgyhogy nem jut annyi időm a repülésre, amennyit szeretnék.
0: Mi volt a legtávolabbi úti cél vagy desztináció, ahova eljutottál, úgyhogy te vezetted a repülőt?
1: Portugáliából hoztunk haza egy repülőt Magyarországra.
0: Az hány kilométer, vagy hány óra a repülés, vagy hogy kell ezt jól számolni?
1: Az egy kis repülő volt, igazából majdnem egy hétig tartott, mire nagyon sok tankolással, nagyon lassan, nagyon sok leszállással hazajöttünk.
0: Csak ja, azt hittem, hogy Portugáliából egyből haza lehet repülni, de ezek szerint nem.
1: Nem egy kis repülővel, ami körülbelül egyébként az autók sebességével repül, úgyhogy 130-140 km/h-val, de ugye le kell szállni tankolni, az időt vesz igénybe, csak akkor repültünk, amikor igazán jó idő volt, úgyhogy majdnem egy hét volt, mire hazaértünk.
0: Az kemény. És amit egyben a levegőben töltöttél, és eljutottál A-ból B-be?
1: Ezt igazából a repülőnek a kapacitása határozza meg. Van egy maximális időtartam, amit a levegőben tud tölteni, hiszen elfogy az üzemanyag, akkor le kell szállnunk, úgyhogy úgyhogy 3,5 óra körülbelül, amíg azokkal a gépekkel lehet repülni, amivel én repülök.
0: De az 3,5 óra alatt hova lehet eljutni? Csak így próbálom belülni.
1: A Bleditóhoz mondjuk el lehet jutni.
0: Aha. Tehát mondjuk egy... ahhoz, hogy én mondjuk Olaszországba elmenjek nyaralni egy magángéppel, ahhoz legalább egyszer valahol le kell szállni tankolni.
1: Azért itt magángép és magángép között rettentő sok különbség
0: van. Hát egy olyannal, mint amit te
1: szoktál vezetni. Amivel én, azzal le kell szállni, igen, de nem lehet összehasonlítani ezeket a repülőket igazán drága és nagyon gyors magángépekkel, szóval itt óriási különbségek vannak a repülőkben. Itt most arról beszélek, hogy kellé repülök.
0: Siklóernyőzésről kicsit beszéljünk, mert hogy az viszont egy olyan repülési forma, ahol tényleg érzed a levegőt az arcodon is.
1: Igen, a siklóernyőzés volt az első olyan repülőeszköz, amivel én megtanultam repülni. Ennek most már több mint 20 éve, akkor még a siklóernyőzés sem volt igazán népszerű sport. Nagyon örülök, hogy ez megtörtént, mert alapjaiban változtatta meg egyébként az életemet. A legnagyobb szerelem volt, és rettentő sok időt töltöttem vele.
0: Ez múlt idő, ahogy hallom, ahogy beszélsz róla.
1: Igen, a siklóernyőzést továbbra is szeretem, de azon a szinten, ahogy én csináltam, úgy már nem folytatom.
0: De mert milyen szintet? Ez versenysport volt, vagy egy nagyon kemény, sok időt igénybe vevő hobbi?
1: Így van, én a siklóernyős műrepülést csináltam, ami a siklóernyőzésen belül is egy egészen extrém ág, igazából hasonlóan működik, mint amit Besenyé Péter csinál a motoros repülőzéssel, tehát különféle manőverek vannak, ezekből is csinálok versenyt, és nekem az életemet csak a siklóernyőzés töltötte ki nagyon sok éven keresztül, nagyon sok gyakorlással, sok udozással, sok versennyel, sok bemutatóval, nagyon nagy szerelem volt, ez határozta meg az életemet, de aztán elértem egy pontra, ahol azt éreztem, hogy én már nem tudok tovább fejlődni, valójában sokkal tovább eljutottam, mint amennyire számítottam, de azon a ponton túl már nekem nem adott annyit a siklóernyőzés, mint amennyit úgy éreztem, hogy elvesz az életemből.
0: Ez extrém sportnak számít, nem?
1: Extrém sportnak számít, igen.
0: Valahogy azt látom, nekem távolról figyelem az extrém sportolókat, azt látom, hogy nagyon összetartó közösség, most teljesen mindegy, hogy siklóernyőzésről van szó, vagy egyéb extrém sportokról valahogy, vagy az extrém sportolók mindig különlegesek, és valahogy mindig felismerik egymást, és összetartanak. Mi a siklóernyőzés virágában ez meg volt, ez a barátság, vagy ott is furkálják egymást az emberek, mint más sportágokban, vagy munkahelyeken?
1: Nem, egyáltalán én ezt egyáltalán nem tapasztaltam. Én olyan közösségbe kerültem, ahol egyébként az első nagy,

0: nagy megélésem vagy tapasztalásom az volt, hogy együtt gyakoroltam, és olyan emberek tudtak örülni a sikeremnek, akik egyébként nem hozzám közel állók, hanem értem. Csak más sportolók, akikkel együtt gyakoroltam, és egyáltalán nem volt irítség, vagy féltékenység, hanem azt tapasztaltam, hogy őszintén képesek örülni annak, hogy nekem valami sikerült.
1: Érdekes ez a helyzet, mert hogyha a siklóernyőzésről mondjuk a hírekben beszélnek, akkor leginkább az, hogy valaki balesetet szenvedett, de hogy milyen eredményeket értünk el, mi magyarok valamilyen világversenyen, arról talán a közvélemény viszonylag keveset tud. Te meg most azt mondtad, hogy azért bejártad a világot elég rendesen, és nagy eredményeket értél el. Mi volt a legnagyobb eredmény?
0: Igen, én nem mondtam, hogy nagy eredményeket értem, én azt mondtam, hogy versenyeztem. Én mondjuk a világranglistán az én sportomban talán a 10. körül voltam. Uh-huh. Nálam hát egyébként. Igen, ez azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy honnan indultam, ez fantasztikus eredmény, de van egy Takács Pálunk, aki uh-huh. viszont tényleg feljutott ebben a kategóriában a világ tetejére. És én azt gondolom, hogy a sikernyőzés egy réteg sport. Aha. Én nem is gondolom, hogy az egy olyan sport lenne, amiről nagy közönség bármit is tud. Uh-huh. El kell ismerni, hogy ez abszolút egy szűk réteget érint. Valójában a legtöbb ember, én azt gondolom, hogy nem is értené meg a versenyzést. Tehát, uh-huh. hogyha nézőként néznék, igazából nem. Azon kívül, hogy látják, hogy forognak az emberek a levegőbe, valószínűleg uh-huh. nem tudnák értékelni, vagy nem is értenék a különbségeket. Úgyhogy ez egy réteg sport, extrém sport szerintem. Szerintem egy szuper sport. Én nem is gondolom, hogy ennek nagyobb népszerűsége lenne. Uh-huh. Amit sajnálok, de biztos vagyok benne, hogy nem csak a sikernyőzés az egyetlen ilyen sport, ami hasonló pályafutást tudhat magának.
1: Aki siklóernyő sportoló, annak saját gépe van? Saját felszerelése? Vagy az mondjuk egy egyesületi, és akkor azt használjátok? Hogy működik ez?
0: Itt mindenkinek saját siklóernyője van, hiszen a tudásához és a súlyához mérten választanak az emberek felszerelést, úgyhogy ez az abszolút saját felszerelés, és egyébként ez volt az, ami a siklóernyőzésben megtetszett, és a repülésből egy kicsit hiányzik, hogy a siklóernyőzésben megvan az a szabadság, hogy bármikor felkapom a felszerelésemet, elmegyek bárhova, és repülök. Nem
1: kell hozzá engedély, felszállási engedély, nem ilyen-olyan engedélyek?
0: De kellenek engedélyek, tehát ugyanúgy kell sportorvosi, kell, hogy meglegyenek a szükséges papírjaink, de azon felül nem szükséges. Egyébként el kell mondjam, hogy a repülésben sem, tehát nyilván itt most általánosságban beszélek, de anélkül, hogy a részletekbe belemennék, elképzelhető motoros repülés is úgy, hogy nem kell előre leadni semmit, hanem fel lehet szállni és repülni. A sikernyőzésben sokkal szabadabb, tehát ott elmegyünk, repülünk, összecsomagolunk, hazamegyünk.
1: Csak hogy én jól értem, a siklóernyőzés az, ahol nincs motor, ugye?
0: Tehát nincs motor.
1: Ezért sikló, hogy valahol egy magas lati pontról elindulsz, és aztán használod a felhajtó erőt, meg nem tudom miket, és akkor vagy magasabbra szállsz, de leginkább csak lefele jössz, nem?
0: Nem, a siklóernyőzésben az a különleges, hogy az egy repülőeszköz, tehát hasonló, mint egy vitorlázó repülőgép. Uh-huh. Nagy távolságokat is meg lehet tenni, úgyhogy ha egyébként egy ideális időjárás van, és sok termik, ami a felfele szálló meleg levegő, tehát ott uh-huh. azzal a siklóernyő emelkedni is tud, úgyhogy több száz kilométereket lehet repülni egyébként siklóernyővel, uh-huh. és nagyon sok órát repülni, hogyha az időjárás engedi.
1: Csak aztán onnan valahogy vissza is kell jönni, amikor ott leszálltál.
0: Igen, így van. Én...
1: És hozni a gépet is, vagy nem tudom, az eszköz, bocsánat.
0: Igen, de az egy hátizsákba belefér, szóval,
1: ja, annyira
0: szóval
1: össze lehet
0: az emberek. Aha. Felszállnak a vonatra vagy a buszra, és azzal mennek, úgyhogy ez nem annyira nagy probléma, nyilván, hogyha valami olyan helyen szállnak le, ahol egyébként se vonat, se busz, a szántóföld közepén vannak, akkor ez kellemetlenebb, de azért általában van kit felhívni, vagy valahogy visszajutnak az emberek.
1: Ez nyári sport? Vagy jó idei sport? Nem, valahogy nehezen képzelem el télen a siklóernyősöket.
0: Én télen-nyáron repültem. Uh-huh. télen, amikor itt nagyon tél volt, én elmentem Nepálba. Elméletileg télen is lehet repülni, akkor nincsenek termikek, tehát akkor a repülés az maximum arról szól, hogy felmennek az emberek egy magas hegyre, ahonnan lesiklanak, de a sikolnyi az repül télen is, úgyhogy ebből nincsen gond. Az más kérdés, hogy az élvezeti értékét egy kicsit csökkenti, hogyha kint nagyon hideg van. Én amikor nagyon lelkes voltam, és a sikonyos karrieremnek az elején voltam, akkor télen-nyáron repültem, úgyhogy én amellett is repültem, hogy lefagytak a kezeim, lefagytak a lábaim, semmi sem számított, csak repüljek.
1: Drónnal folytatjuk, jó? Most már megígérem. Pete Attila a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hete Attilával beszélgetünk, akit az legelején már úgy mutattam be, hogy drónpilóta, és hát szerintem mindenki valahogy hírt kapott róla, hogy az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozatban magán az augusztus 20-ai drón showban olyan motivumok voltak, amit még külföldiek is, akik itt voltak Magyarországon, én láttam mindenféle posztokat, amit osztottak meg, hogy ezt nézzétek, mekkora buli van Magyarországon. Tehát, hogy ez most valami olyan volt, amit szerintem ilyen formában még itt Magyarországon nem láthattunk, és ennek te voltál a nem rendezője, nem de kivitelezője mindenképpen. Milyen voltál te ennek? Hogy fogalmazzuk ezt meg?
2: Igen, én mondjuk talán, hogy a megalkotója. Vagy aki ezt láthatóvá tette. Egyébként óriási köszönet a kreatív koncepcióért Besenyő Dánielnek, hiszen ők álmodták meg ezt a fantasztikus sót a csapatukkal. Ők voltak annyira merészek, hogy el tudtak szakadni a koronakereszt vonaltól. Szerintem ez szükséges volt ahhoz, hogy ennyire látványos legyen.
1: És lehet, hogy csak én nem figyeltem jól, és majd kijavítasz, ha tévedek, de szerintem Magyarországon még ilyen jellegű, vagy ilyen grandiózus drónshow nem volt látható.
2: Ilyen nagy show még közel sem volt. Voltak drónshowk az előző években, de jóval kevesebb darabszámokkal.
1: Te mióta foglalkozol a drónokkal?
2: Én 15 éve foglalkozom már drónokkal, és elmondhatom, hogy én még akkor kezdtem, amikor bárki, akinek elmeséltem, hogy én drónokkal szeretnék foglalkozni, csak le akart erről beszélni. Úgyhogy én a legelején vágtam ebbe bele, akkor még teljesen más körülmények voltak, saját építésű drónok, stb. Úgyhogy én, ha lehet ezt mondani, akkor a kezdetek kezdetén kezdtem el ezt a karriert.
1: De akkor még azokon a drónokon kamera volt, ugye? Tehát drón operatőrként dolgoztál.
2: Igen, akkor elsődlegesen kamerás drónokat építettünk, de az ebben az időben még nem lehetett bemenni egy áruházba, vagy megrendelni drónokat az internetről. Mindenki saját magának építgetett modellalkat részekből, különböző teljesen nem odaillő alkatrészekből, hiszen nem voltak még drónok, nem voltak még kimondottan drónokhoz épített alkatrészek, úgyhogy itt általában modellrepülős alkatrészekből dolgoztunk, vagy más modellező alkatrészekkel.
1: De azt már drónnak hívtuk?
2: Persze hívhattuk drónnak, igazából egy távirányítású pilóta nélkül légijárműről beszélünk, hívhatjuk drónnak, de akkor már elkezdtük drónnak hívni, igen.
1: És azért, mert te annyira korán kezdtél, ezért tudtál bekerülni a filmes szakmába, vagy filmes kapcsolatod, munkáid voltak már azelőtt is, hogy a drónokkal foglalkoztál volna?
2: Nekem nagy szerencsém volt, mert én még annyira korán kezdtem, hogy akkor még nem voltak más cégek nagyon a piacon, és akkor még csak azért, mert én drónoztam, is lettek munkáim, de nyilván ez egy idő után nem működött volna, úgyhogy szükség volt arra, hogy a munkám is jó minőségű legyen, de én még amikor elkezdtem, nekem egy kicsit szerencsém volt abból a szempontból, hogy hívtak föl például filmes munka miatt csak azért, mert volt egy honlapom, amire oda volt írva, hogy drónozás, ez szerintem a mai világban már igazából nem működik.
1: Mert korábban a légi felvételeket a filmekben vagy egy repülőről, vagy egy helikopterről készítették el, és aztán ebben azt gondolom, hogy a drón egy viszonylag nagy technikai lépés, hogy sokkal könnyebb, meg talán gazdaságosabb is felvételeket készíteni a magasból, de hát ehhez viszont olyan kamerák is kellenek. Azzal te rendelkeztél, vagy a drónod volt képes arra, hogy bármilyen kamerát a magasba vigyen?
2: Nem, én egyáltalán nem rendelkeztem ilyenekkel. Amikor én elkezdtem a drónozást, akkor még nagyon gyerekcipőben járt minden. egy barátomnak voltak fényképezői, és akkor az volt a tervem, hogy én építek drónt, és amikor én elkezdtem, még az anyagi források sem álltak rendelkezésre, hogy én mondjuk egy normális fényképezőbe gondolkodjak, hiszen annyira sokba került a fejlesztés, és annyira sok haszontalan alkatrészt rendeltem meg, hogy nem volt opció az, hogy még én kamerákat vegyek. Szerencsére a legelején még az, hogy felvételek készültek a levegőből, az annyira nagy dolog volt, hogy elfedte azt a technikai hátrányt, hogy egyébként a kamera minősége az nem annyira megfelelő, mint egy filmes nagy kamera.
1: Melyik volt az első film, amiben dolgoztál, vagy dolgozott az eszközöd?
2: Hú, nem tudom már megmondani a nevét. Emlékszem az egész forgatásra, de nem tudom megmondani. Még
1: de nagyon, magyar film volt?
2: Magyar film volt, igen. Mm-hmm. Talán valami tévés film, de nagyon új volt nekem az egész. Egy stábban sem tudtam igazán a helyemet, nem teljesen értettem, hogy ki mit csinál. A teljesen külsős félként csatlakoztam bele a stábba. Szerencsére ezzel már azért tovább léptünk.
1: És filmeket, vagy filmekben továbbra is dolgozol?
2: Dolgozok filmekben, bár én most már szeretném inkább a drónsós irányt fejleszteni, mint a filmes vonalat.
1: Jó, akkor a drónsóval folytatjuk, jó? Mert engem tényleg érdekel, hogy lesz aztán valakiből, tehát hogy ez honnan jött ez az ötlet, meg egyáltalán ezzel megyünk tovább, jó? Peter Attila a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Petra Attilával beszélgetünk. Most én próbáltam visszaemlékezni erre, hogy én mikor találkoztam először ezzel, hogy valahol drónokat használtak fel arra, hogy sót csináljanak, és biztos láttam videókat, fényképeket, de van egy konkrét emlékem, az időpontot sajnos nem tudom, Metallica koncert volt a Papp László sportarénában, talán 8 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt, és ott volt egy ilyen, hogy felszálltak drónok, és akkor azok hozzájárultak ahhoz, hogy ott a show az teljesebb legyen a zenével. Tehát nem feltétlenül a fényekkel, hanem ezekkel a drónokkal csináltak valami olyat, amitől nekem tátva maradt a szám. Talán ez volt az első. Neked mikor volt az első, hogy találkoztál ezzel a kifejezéssel, hogy drón show?
2: Nekem már nagyon-nagyon rég. El kell mondani, hogy van egy magyar csapat, akik ideje korán elkezdtek drón show-kat fejleszteni, és Vásári Gáborék egyébként, ők és a csiklóernyős pilóta egyébként a drónokkal is a csiklóernyőzés kapcsán kerültem kapcsolatba, nem általuk, de egy külföldi versenyen.
1: De ott szóval, láttál először drónt?
2: Vagy? Ott láttam először drónt, igen, de ott még egy drón repült, és mindenki tátott szájjal nézte, hogy hát repül egy drón, és mi is arra kaptuk fel a fejünket, hogy azt a hát drón, ez micsoda, és akkor egy időben egyébként nem csak én kezdtem el ezen gondolkodni, hanem több osztrák ismerősöm is elkezdett drónt építgetni, úgyhogy innen indult ez a karrier. A drónsokkal kapcsolatban pedig a Gáborék kezdtek el drónokat építeni, vagy drónshow drónokat építeni, és emlékszem, hogy volt valami projektjük, valami talán valami Dancing with the Drones, vagy valami hasonló volt a neve. Pár drónnal repültek, és volt valami táncos koreográfia, és emlékszem, hogy nekem az óriás őrültségnek tűnt, hogy most egy pár drónnal, most mi ez az egész? Ők a programozás oldaláról kezdték ezt el, és tényleg azt kell mondjam, hogy le a kalappal előttük, mert úttörők voltak ebben. Pár darab drónnal kezdték el, szóval akkor még elképzelhetetlenek tűnt, hogy több ezer drón repüljön együtt. Ennek már nem tudom hány éve, nagyon-nagyon régen volt, hiszen pár darab drónról beszéltünk.
1: Igen.
2: Ráadásul valamilyen általuk összeépített viszonylag kezdetleges gépek voltak. Ekkor kerültem kapcsolatba, nekem akkor még nem tűnt igazán nagy perspektívának. Aztán amikor láttam, hogy mekkora darabszámú sók készülnek, és hova fejlődött ez a drónsó, akkor elgondolkodtam, viszont még abban az időben is elképzelhetetlennek tűnt, hogy ezzel foglalkozzak.
1: Ráadásul én arra emlékszem, hogy amikor az emberek elkezdtek drónokat használni, akár magánemberek is, vagy különböző feladatokra, munkákra, akkor ez még nem annyira volt szabályozva. Tehát, hogy kicsit később jött a szabályozás, hogy ki hova szállhat fel, hova nem szállhat fel, milyen drónokkal lehet egyáltalán a levegőbe emelkedni, azokkal mit lehet tenni. Én jól emlékszem erre, hogy a szabályozás az kicsit később jött, mint ahogy mi ezt elkezdtük használni?
2: Valójában mindig volt szabályozva, de nem volt az egységes EU-s szabályozás. Amire te gondolsz, szerintem az a pár évvel ezelőtti egységes EU-s szabályozási rendszer volt, amit bevezettek, sokan akkor kaptak észbe. Korábban is volt ez egyébként szabályozva. Igaz, hogy emlékszem arra az időre is, amikor én még a légügyi hatósághoz jártam, hogy mondjanak, vagy foglaljanak állást azzal kapcsolatban, hogy milyen szabály vonatkozik a drónokra, és még ők is vakarták a fejüket, hiszen nem tudták, hogy most hova tegyék a drónokat a légi közlekedésben, de...
1: Hát igen, hogy milyen magasra szállhatsz, beszállhatsz, berepülhetsz egy másik ingatlan fölé, ami nem a tiéd.
2: Igen, tehát, így van.
1: Ezekkel nem voltak tisztában szerintem azok, akik elkezdték használni, hiába volt szabályozva.
2: Igen, ez egy kicsit szomorú azért, mert szabályozom mindig volt, de én azt mondom, hogy nem foglalkoztak inkább ezzel. Volt egy olyan időszak a drónozásban, amikor már viszonylag könnyen elérhetőek voltak a drónok, de a szabályozás még nem tartott ott, hogy egy egységes vagy jól kommunikálható keretrendszere legyen.
1: Ahhoz, hogy aztán te váltani tudj, tehát a filmes munkáid, amit te drónnal végzel, átmenjen a drónshowba, az mondjuk technikailag mekkora váltás?
2: Teljesen más a két ága a drónozásnak.
1: Tehát olyan, mint hogyha valaki buszvezetőből vonatvezető lenne?
2: Nem, inkább azt mondanám, mint hogyha buszvezetőből kellene mondjuk a volánbuszt irányítani.
1: Aha.
2: Hogy az egyik egy manuális képesség elsősorban, ahol tényleg a manuális készségeire van szükség, hogy drónt irányítson, a másik pedig az már inkább egy szervezet irányítás, vagy egy összetett rendszernek az irányítása, és nekem ez az, ami most kicsit új terület, és új izgalom, új feladatok, új sikerélmények.
1: De a drónt, magát, az eszközt, azt ugyanúgy neked kellett fejleszteni, mint mondjuk a legelején, vagy mire idáig eljutottál, hogy téged érdekel a drónshow, addigra már lehetett a nagyvilágban kapni olyan drónokat, amik ehhez, vagy kifejezetten erre készülnek.
2: Én már manapság nem építek drónokat, bár hiába lennék rá képes. A mai világban már mindent meg lehet venni. Annyi cég foglalkozik azzal, hogy drónokat épít, nem csak kínai cégek, Európában is szerte a világon, hogy bármit meg lehet venni, úgyhogy amilyen célra szeretnénk drónokat, biztosan találunk annak megfelelőt. Sokkal egyszerűbb megvenni egy drónt, azt már betesztelték, remélhetőleg minél nagyobb darabszámban, és biztosan működik. Nekem most már sokkal fontosabb az, hogy egy megbízható eszközt vásárolhassak, amiről tudom, hogy működik, tudom, hogyha úgy adódik, akkor holnap is használhatom. A fejlesztéssel mindig az a baj, hogy kiszámíthatatlan. Kiszámíthatatlan az, hogy mennyibe kerül a végén, kiszámíthatatlan az, hogy mikorra leszek kész vele, és igazából az is kiszámíthatatlan, hogy mennyire lesz megbízható. Biztosan eljutunk a sikerhez előbb-utóbb, csak annyi a bizonytalanság benne, hogy én azt mondom, hogy ha valaki komolyan gondolja, vagy kereskedelmi céllal gondolkodik, akkor sokkal egyszerűbb megvenni a jót, mert hiába tűnik drágának, a hosszú távon sajnos a drága lesz az olcsó.
1: Erről most az jutott eszembe, és előre is elnézést kérek az analógiáért, de meggyőződésem, hogyha a mi nagyanyáink be tudtak volna menni a boltba annak idején, és le tudták volna emelni a polcról a Nokedlit becsomagolva, mint ahogy ezt ma meg lehet csinálni, lehet, hogy nem szaggattak volna. Valami hasonlót gondolok akkor erről a drónról is, tehát hogy minek építsem meg, hogyha meg lehet vásárolni ugyanazt, amit tulajdonképpen, amire nekem szükségem van.
2: Így van, hogyha valakinek az építés a hobbija, vagy a drónozás a hobbija, és ő építgetni szeret, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó, hát akkor megtalálta a hobbiját. Viszont én használni szeretném, és azt szeretném, hogy jól működjön. Én már a magam részéről nem tudom megengedni azt, hogy nekiálljak egy fejlesztésnek, még akkor is, hogyha egyébként én is azt mondom, hogy lehetséges, hogy nagy darabszám esetén akár olcsóbban is lehet építeni egy drónt. Én már nem vágok ebbe bele, mert látom azt, hogy ez annyira bizonytalan, hogy lehet, hogy sose érek a végére.
1: Megint egy rövid kis szünet, de aztán folytatjuk. Pete Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
7: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
8: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
3: A reklám után
9: hírek a Retro Rádióban.
10: Továbbra is kevés víz van a Velencei tóban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világrekorddal lett világbajnok Limasszolban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkre. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
11: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
10: Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélyvel a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Állami ünnepünkön augusztus 20-án nagy sikert aratott a Drone Show, melynek kivitelezője Pete Attila, a ma esti vendége. Mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Petra Attilával beszélgetünk, és az augusztus 20-ai drónshow kapcsán jutottál eszünkbe, vagy jutottál el, vagy mi jutottunk el hozzád, hogy erről beszélgessünk, mert ez minket érdekel, ugye? Utána olvastam, hogy 2000 drón szállt a magasba, és ezzel alkottatok maradandót, és tényleg fantasztikus volt. Ez a 2000 drón, és most ez most nem a zsebedben turkálás, meg egyáltalán kinek milyen van, de ez saját tulajdon, vagy ilyenkor, amikor ilyen grandiózus sóra készül az ember, akkor azt is megteheti, mondjuk kibérel drónokat. Hogy működik ez?
2: Vannak saját drónunk, de 2000 drón plusz a tartalékok, szóval itt összesen 2100 drónról beszélünk. Ez már olyan mértékű beruházás, ami a mi részünkről elképzelhetetlen, úgyhogy partnereken keresztül béreltük össze egyébként a fennmaradó részt. Nagyon nagy értékről beszélünk, úgyhogy mi alapvetően egy kis cég vagyunk, úgyhogy nem engedhetjük meg magunk ezt, de el kell mondjam, hogy ez a piacon is jellemző, hogy az ilyen nagy számú flottákat már nem feltétlen vásárolják meg cégek, hanem partnereken keresztül bérlik.
1: Van ilyen, hogy drónshow drón?
2: Van, persze, hogy ne lenne.
1: Tehát, hogy bármilyen drónnal ezt nem lehetne végrehajtani, tehát, hogy nekem van 100 darab kölcsönadom.
2: Nem, ez nem így működik. Vannak drónshow drónok. Uh-huh. Ezeken a drónokon nincsen kamera, úgyhogy ezek kimondottan lightshow drónok, tehát fény bocsájtanak ki, erős LED van rajtuk, RGB ledek vannak, tehát ezek drónshow drónok. Vannak más jellegű drónshow drónok, és egyébként most már van olyan, amin lézer van olyan, amin pirotechnika van, tehát tűzijátékot képes repíteni. Van, ami kis lampiont visz, úgyhogy mindenféle drónok vannak, ezek lightshow drónok, amiket mi használtunk, úgyhogy ezek világítanak, ez a szakterületük.
1: Én jól értem, hogy a te feladatot az irányításon túl az egész programozás is? Tehát az, hogy melyik drón hova fog szállni, azt jó előre ki kell találni. Meg hogy fog világítani.
2: Igen, ez egy nagyon összetett folyamat. Ugye itt kellett egy csapat, hogy mondtam, a Vesnyő Dánielék, akik megálmodták, hogy ők mit szeretnének látni. Szerencsére nekik nagyon konkrét elképzelésük volt, úgyhogy ebből a szempontból szerencsénk volt, mert ők nekik megvolt a vízió a fejükben, hogy mit szeretnének látni. Azt mi megcsináltuk először statikus képekkel, és miután azt elfogadták, abból készült egy animáció. Ugye, hogy milyen mozgások voltak, hogy mondjuk a turulmadár kiemelkedik a vízből, vagy hogyan mozog a lovas, és miután ez megvan, utána kell igazából ezeket a pontokat, ezeket az animációkat a drónok mozgásává alakítani. Itt anélkül, hogy belemennék a száraz részletekben, nagyon sok mindenre kell figyelni, hiszen a drónoknak van egy fizikai jellemzője, tehát nem képesek végtelen gyorsulásra, végtelen sebességre, stb. Úgyhogy a megadott paraméterek alapján kell igazából leszimulálni az összes drónnak a mozgását előre számítógépen. És hogyha megvan ez a szimuláció, akkor kapjuk meg igazából minden egyes drónnak a pályáját, az útvonalát. Itt egyébként ez már talán kicsit kulisszatitok, de a drónok igazából nem tudnak egymásról. Tehát itt minden egyes
1: ez a legdurvább, én ezt láttam a Facebook oldalatokon, ahogy ezt mondod. Az, hogy ők nem kommunikálnak egymással, az...
2: Nem.
1: Arra így felkaptam a fejem, hogy mi van.
2: Így van, tehát a drónok folyamatos kapcsolat van az összes drónnal egyébként, tehát én látom az összes drónnak a paraméterét, hogyha esetleg az egyikkel valami történik, akkor be tudok avatkozni, viszont egymásról nem tudnak a drónok. Az előre leprogramozott útvonal, amit lerepülnek, úgyhogy...
1: De ez direkt van így? Hogy ne tudjanak egymásról? Vagy miért nem tudhatnak egymásról?
2: Ez a legegyszerűbb módja. Igazából nagyon bonyolult lenne, hogyha tudnának egymásról, akkor mindegyik eszköznek ugye mindenkivel kellene kommunikálni, ez óriási számítási kapacitás lenne, úgyhogy ezek a rendszerek alapvetően így működnek.
1: Ahhoz, hogy 2000 drónt mozgatni tudj, ahhoz hány pilótára van szükség?
2: 2000-re. Nem, egyébként egy darab pilótára van szükség, itt egy felelős pilóta van, aki a repülésért felel.
1: Ez vagy te.
2: Igen, az én vagyok.
1: Igen, csak valamiért mindig azt látom, hogy ha repül egy drón, akkor áll valahol valaki és irányítja. Ha egy drónról van szó. De itt ezek szerint nem állt 2000 ember egymás mellett.
2: Nem állt 2000 ember. Itt, ahogy mondtam, előre leprogramozott repülésről van szó, tehát a drónok előre leprogramozott útvonalat repülnek, amiben egyébként be tudok avatkozni többféle módon is. Tehát én át tudok venni irányítást egy drón felett is, azt is tudom kérni, hogy szálljon le, sőt ezzel a rendszerrel még egy olyan speciális dolog is van, hogyha az automatika vagy mondjuk megszakadna a műhold kapcsolat, akkor egyébként távirányítón keresztül az összes drónt egyszerre tudnám irányítani. Erre szerencsére még éles helyzetben nem került sor egyáltalán.
1: Megint egy nagyon rövid szünet, és aztán folytatjuk, a konkrétumok érdekelnek, úgyhogy innen megyünk tovább. Pete Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Pető Attilával beszélgetünk, aki az augusztus 20-ai drón show vezető drón pilótája volt. Azon gondolkodtam, amikor ezt megnéztem, egyrészt baromira tetszett, hogy ezt hol lehet begyakorolni. Tehát nyilván, hogyha ezt élesben szeretnéd begyakorolni, akkor ezt valahol egyszer már látnia kellett a közönségnek, aki szerencsés és éppen látja. Világosban nem biztos, hogy be tudod gyakorolni, csak este, de ugyanekkora méretben hova tudod elvinni? Tehát hogy gyakoroltok, vagy hol tesztelitek mindezt? Hogy működik ez?
2: Hát,
1: ha ezt el lehet árulni.
2: Persze. A gyakorlás, mint olyan, talán nem ez a legjobb szó, gyakorlási fázis az akkor volt, amikor a rendszerrel ismerkedtem. Uh-huh. Itt egy összetett rendszerről van szó, szóval ez nem egy olyan rendszer, amit leveszek a polcról, és azonnal uh-huh. tudom használni, úgyhogy itt gyártói képzés van egyébként, többnapos képzés, amikor megismerem a rendszert magát. Nyilván ezt már az én hátteremmel kaptam meg, tehát aha. itt nem oda nyúltunk vissza, hogy mitől marad a drón a levegőben, hanem ez specifikusan erre az adott rendszerre, amit mi használunk, volt képzés, és itt megismerkedtem a rendszerrel, az eljárásokkal, esetlegesen a vészhelyzeti eljárásokkal, úgyhogy kaptam a gyártótól egy képzést, és én azt gondolom, hogy ez a gyakorlási szakasz. Az, hogy a show kapcsán mi történik, igazából le tudnánk ezt mi egy alkalommal is repülni, előre leszimuláljuk a programot, tehát hogyha valami bökkenő lenne, akkor az kibukik már az elején.
1: De a leszimulálás az hogy néz ki? Tehát, hogy nem száll fel egy drón sem a levegőbe, hanem ezt mondjuk egy monitoron megnézitek, hogy
2: így
1: hogy
2: van.
1: Fog kinézni, akkor, így amikor van, azok az eszközök van. Felszállnak.
2: Így van.
1: Tehát akkor ezt most én jól értem, hogy először a levegőben ti is akkor láttátok, amikor mi is?
2: Nem, volt próba, de erről nem szeretnék mondani semmit. Volt próba, és egyébként láttuk már a műsort, de hogyha ez nem történt volna meg, akkor is ugyanez ez a show lett volna, tehát itt előre ez már leszimulált.
1: Tehát azon a próbán, amiről nem mondasz semmit, akkor is már tulajdonképpen hiba nélkül lement minden.
2: Így van. Az nem a... Nem nekünk szólt igazából a próba, hanem az megrendelő felé szólt.
1: De azt annyit elárulhatsz, hogy ez fényes nappal volt, vagy ugyanúgy este volt?
2: Ez este volt.
1: És ugyanúgy ebben a formában, méretben?
2: A teljes sóla. Tement, igen.
1: De kár, hogy azt nem láthattuk. Mert milyen jó lenne ezt minden nap látni, vagy többször látni, mert
2: többen is látták, szerintem. Erről nem szeretnék mondani részleteket, hogy mikor történt, de biztosan látták többen is, hiszen ez annyira látványos, hogy nem kerül el senkinek a figyelmét.
1: Tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak ezekre a részletekre, és elvileg én is kíváncsi vagyok, de én ezeket tudom, mert hogy én néztem az oldalakat. De hogy ahhoz, hogy ennyi drón egyszerre a levegőben legyen, annak mennyi energiát

0: kell felhasználni? Tehát mi az, ami az alapvető energiaforrása ezeknek a drónsóknak?
1: Akkumulátorok.
0: Na jó, de hát, hogy mennyi, meg mekkora kapacitással?
1: Nagyon sok akkumulátor, a számokban nem is mennék bele. Alapvetően úgy működik a rendszer, hogy mindegyik drónnak beépített akkumulátora van. Ezek, a mi rendszerünk úgy működik, hogy a drónok azok egy tálcára szállnak le, amikben egyébként tároljuk és hordozzuk őket. Ez speciális abból a szempontból, hogy itt a tálca maga képes tölteni a drónokat, tehát hogyha több sót kell egymás után lerepülni, akkor nekünk nem kell egyesével akkumulátort cserélni a drónokban, hanem itt ezeken a tálcákon van még egy nagyobb akkumulátor, és ez feltölti. Kell mondjam azért, hogy rengeteg energiára van szükség, úgyhogy összesen szerintem a töltés során 300 amper felett használtunk bőven, és azért nagyon sok időbe telt, mire feltöltöttük, úgyhogy...
0: És nyilván stabil áramnak kell lenni, tehát nincs az, hogy az egyik még csak 90%-ra van feltöltve, de már repülni kell.
1: Így van, de a rendszer az off-grid is képes működni, tehát hogyha fel vannak töltve az akkumulátorok, és kimegyünk a mező közepére, akkor mi igazából külső áramforrás nélkül is képesek vagyunk repülni.
0: Tehát de a drónoknak, akik aztán végül felszállnak a levegőbe, 100% töltöttséggel kell megindulniuk? Vagy ez olyan kulisszatitok megint, amiről nem beszélhetsz?
1: Nem feltétlen szükséges 100%-kal. Azt én tudom, hogy egyébként a show körülbelül, amit terveztünk, az mennyi energiát igényel. Most itt beszélhetünk egy pár perces showról is akár, mert lehet, hogy valaki csak egy logót szeretne megjeleníteni a céges rendezvényén, de beszélhetünk egy hosszú műsorról, mint például az augusztus 20. Egyébként valaki kérdezte, vagy többen is kérdezték talán, hogy rövidebb lett a műsor, arról is el kell mondjak egy kulisszatitkot, hogy nem, tehát hogy a teljes show lement, igazából ez volt a tervezet. Úgyhogy...
0: Csak valószínűleg annyira látványos volt, hogy az embernek tátva maradt a szája, és
1: hát vagy többre számítottak, igen.
0: Ja, értem.
1: Lehet, hogy többet vártak, de nem, egyébként ennyi volt a tervezett műsor. Tehát ideális, persze, hogyha lehet, akkor 100%-kal szálljanak fel a drónok, hiszen az a legideálisabb, akkor van tartalékunk, még hogyha egyébként bármiatt szükséges, mert mondjuk erősebb szél lesz, stb. De azért jó a mi rendszerünk, mert itt ezek a dokkoló tálcák, ahogy mondtam, töltik a drónokat, tehát abban egy olyan nagy akkumulátor van, ami többször képes feltölteni egy drónt, úgyhogy a mi rendszerünk olyan, hogy mindig teljesen feltöltve szállnak fel a drónok.
0: És mind a 2000 drón a levegőben, tehát volt olyan pillanat, amikor az összes drónotok a levegőben volt?
1: Volt olyan pillanat, hogy az összes drón a levegőben volt. Volt egy-két pixel, ami hiányzott, ez azért van, mert egyébként menet közben képesek cserélni magukat a drónok, hogyha valami miatt azt gondolja a rendszer, hogy az egyik drónt ki kell cserélni, de volt, igen, persze.
0: Az előbb már mondtad a szelet, és hát ugye régebben, amíg idézőjelben csak tűzijáték volt, akkor mindig ez volt a legnagyobb félelme a rendezőknek, hogy vajon milyen idő lesz, és nem csak a közönség biztonsága szempontjából, hanem hogy nem fújja el a szél mindazt, amit előre elterveztek. Mennyire befolyásolja az időjárása a drónsót?
1: Sajnos a drónsó az időjárásnak még jobban kitett, mint a tűzijáték, úgyhogy figyelemmel kell kísérni a szelet. Egyébként itt is ugye 10 perces csúszás volt, azt hiszem a kezdésben, úgyhogy volt dilemma, igen, az időjárás miatt. Szerencsére nem értük el a kritikus értéket, úgyhogy szerencsésen alakult, vagy hát szerencsésen lement a show, de nagyon fontos az időjárás, úgyhogy az egyértelmű, hogy arra figyelemnek kell lenni.
0: Mert nyilván azt előre nem lehet programozni, hogy nem tudom, magas vagy sokkal nagyobb szélben is ugyanazt a minőséget tudják repülni, hogy ellenálljanak a szélnek, hogy szembe menjenek vele.
1: Nem, itt a drónoknak azért van egy fizikai korlát, tehát nem képesek, ahogy mondtam, a tervezés során figyelembe kell venni, hogy nem képesek végtelen gyorsulásra, végtelen sebességre, végtelen ideig a levegőben maradni, úgyhogy ez egy olyan fizikai jellemzője a drónoknak, amire figyelemmel kell lenni. Itt drón és drón között is van különbség, szerencsére azok a drónok, amit mi használunk, nagyon időjárásállóak, a mi drónjaink vízállóak is, bizonyos mértékig, úgyhogy amennyire lehet egyébként a mi drónjaink a csúcskategóriát képviselik ebben a kategóriában, tehát nagyon sok drón például egyáltalán nem vízálló, sokkal kisebb szél tartományba képes működni, úgyhogy itt nagy különbségek vannak az eszközök között.
0: Még mindig van kérdésem, úgyhogy folytatjuk. Pete Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Petre Attilával beszélgetünk, aki az augusztus 20-ai drónshow vezető drónpilótája volt. Én azt gondolom, hogy ez egy technikai bravúr. Aztán majd kijavítasz, hogyha a tévedek, de azt gondolom, hogy ez, ahogy megvalósult, az le a kalappal. Volt-e veszteség? Lehet-e erről beszélni? Tehát az összes drón, ami felszállt, az mind visszaérkezett a tálcára.
2: Szerencsére meglett, igen, minden drón. A technikai bravúr, én azt gondolom, hogy nem feltétlen a repülésben van, hanem itt a teljes csomagot kell nézni, az, hogy ez a 2000 drón hogyan repült már, csak az, hogy hogyan jutott oda, hiszen 2000 drónt szállítani, tehát ezt nem tudjuk berakni a személyautónak a csomagtartójába, tehát ez több mint egy 40 tonnás kamion kell, de ennyi drónnak a szállításához például, ott már annyi akkumulátorról beszélünk, hogy az már ADR köteles, tehát az már veszélyes áru, hogy az hogy jut be a városba, milyen úton, hogyan közlekedik, hogy minden ott legyen időben, hogy az összes engedély meg legyen. Tehát itt a repülés része, azt gondolom, hogy az csak egy töredéke, töredéke ennek a projektnek, és az igazán nagy dolog az, hogy minden gördülékenyen menjen, minden időben ott legyen, minden legyen szervező, és én erre vagyok a legbüszkébb, hogy egyébként minden nagyon gördülékenyen ment, és tényleg minden az előre eltervezett időrendben történt, minden ott volt, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
1: Hát akkor ez ugyanolyan, mint bármelyik show, zenei, színházi, bármi, tehát ott is nyilván megelőzi hosszas próbák, felkészülések, rendezői instrukciók, összeveszések, összekapások, feszkó, stb. Amit már a közönség lát, az már az a show, ami akkor működik, ha mindenki teszi a dolgát. Ti hányan dolgoztatok ezen a augusztus 20-ai show-n?
2: Összesen 15-18 fő dolgozott rajta, az előkészületeket és a helyszíni stábot is beleértve. Nekünk azért arra nem volt időnk, hogy összevesszünk és napokat töltsünk ezzel, hiszen mi nem tudtunk a világ elől elbújva próbálni, kicsiszolni, kísérletezni, tehát itt mi az előre eltervezett eszközökkel mentünk abban a szűk időintervallumban, amikor ezt megtehettük, hiszen mi a parlament elől szálltunk fel a rakpartról, tehát mi nem tehettük meg azt, hogy hetekig esetleg ott legyünk és próbálgassunk, úgyhogy nekünk mindent előre kellett eltervezni, kitalálni, és hát büszkén mondhatom, hogy sikerült.
1: Amikor jön augusztus 20-a, akkor általában az emberek és sok minden máskor is, más alkalommal is két részre oszlanak, és akkor megy a vita, hogy kell a tűzijáték, nem kell a tűzijáték, hangos, kit érdekel, hogy hangos, stb. Egy ilyen drónshow-val ki lehet-e húzni ennek a méregfogát? Ennek van-e hangja? Ez befolyásol-e bármit? Ez megzavar-e növényzetet, állatokat, denevéreket, bárkit?
2: Hangja egyértelműen van, tehát ez nem zajtalan, viszont azt gondolom erről, hogy teljesen más a zajterhelés, mint a tűzijátéknál, és hogyha csak a szomszéd kutyus nézem, aki a szomszédunkban lakik, őt például egyáltalán nem zavarják a drónok, és teljesen
1: de még ilyen mennyiségben sem?
2: Mellette. Hát 2000 drónnal még nem találkozott, de 1-200 drónnal találkozott már, és őt például nem zavarják a drónok. Én azt gondolom, hogy a tűzijáték egy teljesen más, ott puffog, durog, nagyon, én is tudom, hogy az állatokat mennyire zavarja. Én a magam részéről azt gondolom, hogy a tűzijátéknak is megvan a helye, hiszen annak van tradíciója, ugye főleg Kínában, Ázsiában. Én azt gondolom, hogy van helye a tűzijátéknak, van helye a drónsónak, nyilván helyén kell kezelni mind a kettőt, mind a kettőnek van előnye, hátránya, ahogy mondtam, akár csak ha az időjárást nézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a drónshow képes kiváltani a tűzijátékot, de a tűzijátéknak is megvan a helye.
1: ha érdekel bárkit is az én véleményem, ha valamelyikről le kell mondani, én inkább a tűzijátékról mondok le, de ez csak saját vélemény. De abszolút nincs bajom azzal, hogyha valaki meg rajong a tűzijátékért. Viszont az érdekelne, hogy amikor tűzijáték van, akkor nyilván azok az állatok, akik mondjuk képesek a magasba emelkedni, madarak, azok akár a hang vagy a fényhatás miatt arrébb mennek. Akkor, amikor száll fel a drón, akkor van akkora hangja, vagy van annyi hangja, hogy mondjuk hogy nem tud ütközni madárral? Tehát, hogy az ki lehet küszöbölni előre? Ad valami jelet, hangot, bármit a drón, hogy ne legyen ütközés?
2: Persze, hát a madaraknak is van életösztöne, úgyhogy nem akarnak ők neki repülni. Én biztos vagyok abban, hogy hallják, látják, uh-huh. tehát tudnak róla, úgyhogy elkerülik a madarak, igen.
1: Milyen a visszajelzésekről beszéljünk egy kicsit, mert mondom, én láttam fantasztikusokat, csak nem tudom, hogy hozzátok mi jut el, meg így szemtől szembe miket mondanak az emberek, milyenek voltak a visszajelzések, vagy milyen egyáltalán ennek az utóélete?
2: Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, én nagyon őszintén nem is számítottam arra, hogy ennyire pozitív lesz a visszajelzés. Egy kicsit tartottam attól, hogy így, hogy sokkal kisebb lesz a tűzijáték rész, és ugye a drónshow nagyobb hangsúlyt kap, esetleg lesznek, akik elégedettebbek lesznek, de összességében nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés, nagyon sok érdeklődést kaptunk, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések.
1: Egy körül még van, Peti Attilával folytatjuk a beszélgetést rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Baby.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Pető Attila, vezető drónpilóta, az augusztus 20-ai ünnepségen látható drónsónak ő volt a megalkotója, kivitelezője. Általában az úgy van, mindig ilyen zenei meg zenekari analógiát szoktam hozni, hogy ha valaki csinál egy sikeres sót, akkor sokkal többen lesznek vevők egy következő koncertre vagy sóra. Nálatok ez hogy működik? Tehát lemegy egy ilyen augusztus 20, tényleg az egész ország erről beszél, szerintem ha nem is 100%-nak, de 95%-nak biztos, hogy tetszett. Milyen hatással van ez a további munkáitokra?
2: Egyelőre azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív, kaptunk érdeklődéseket, azt el kell mondjam, hogy a drónsó sajnos nem egy olcsó műfaj, úgyhogy például az érdeklődéseinknek a nagy része az dugába dölt, mert például nem voltak tisztában azzal, hogy egyébként már egy 500-800 drónos repülésnek milyen költségei vannak. Sajnos azért ez egy költséges dolog, hiszen az eszközök költségesek, az amortizáció azért megvan, hiszen ezek nem örök életűek, úgyhogy az érdeklődés az megvan, a figyelem megvan, hosszú távon nem tudom, hogy hova fog kifutni. Én bízom benne, hogy még ennél nagyobb sókat is képesek leszünk csinálni. Nekem az a vízióm, hogy minél nagyobb és minél látványosabb sókat csináljunk.
1: Mi az a minimális drón szám, amivel sót lehet csinálni? Nyilván nem az olcsóság miatt, hogy minél olcsóbb legyen, de hogy van-e ennek valamilyen minimális száma?
2: Nincsen minimális szám, mert hogyha itt most pontokról beszélünk, pixelekről beszélünk, hogyha mondjuk egy halacskát kell kirajzolni, akkor azt mondom, hogy azt 50 drónnal is ki lehet rajzolni. Nyilvánvaló, hogyha 50 ponttal kell egy halacskát megrajzolni, akkor hát ez egy gyerekrajz lesz.
1: Igen.
2: Hogyha ugyanezt mondjuk 500-zal csináljuk, 500 pontból már egy sokkal részletesebb rajzot lehet csinálni. Teszem azt 5000 ponttal, pedig már egy 3D-s teljesen részletes alakzatot lehet csinálni, úgyhogy nincsen minimális. Azt gondolom, hogy a két dimenzió, tehát a teljesen egysíkú lapos formációkhoz, rajzokhoz is azért 5-600 drón illik, mert még az sem igazából sok pont sajnos, úgyhogy ahhoz, hogy igazán látványos, háromdimenziós formációk legyenek, ahhoz hát az viszont több ezer drón.
1: Mennyi szerepe van egy drónsóban, vagy akár ebben a drónsóban mekkora szerepe volt a mesterséges intelligenciának? Ezt azért kérdezem, mert utólag aztán a mesterséges intelligencia segítségével mindenki a saját logóját, zenekar nevét, a saját arcát odarajzolta a parlament fölé, hogy köszönjük szépen a rendezőknek, szervezőknek.
2: Igen, hát azt én is észrevettem, hogy a drónsó lett az új Szoboszlai ruha.
1: Igen, igen.
2: Nincs benne egyáltalán itt azt kell mondjam, hogy tényleg magyar művészek, magyar szakemberek dolgoztak benne, semmilyen mesterséges intelligencia nem vett részt ebben.
1: Mi a következő alkalom, ahol láthatunk tőled, vagy tőletek drónsót?
2: Két hét múlva lesz egy teljesen privát céges esemény, erről nem mondhatok részleteket.
1: De akkor nyilvános, olyan, ahol ha felnézünk az égre, akkor...
2: Van, tárgyalás szinten van még csak szó erről, úgyhogy erről most nem tudom mondani semmit.
1: De hát nyilván az előkészületek azok, tehát nem az van, hogy ilyenkor hátradöltök, malmoztok és számoljátok a bezsebelt lóvét, hanem előkészületek vannak a következőre.
2: Bár csak így történne, de ez annyira költséges műfaj, hogy én még idáig nem jutottam el, hogyha lehet ezt nem répbeérésnek mondani, akkor én nem vagyok ott. Én még egyelőre ott tartok, hogy a világ összes pénzét is képes lennék drónra elkölteni. Egyelőre még nem tartunk itt. Bízom benne, hogy realizálódnak azok a tárgyalások, amikről most szó van, de mindenféleképpen fogom kommunikálni valamilyen online formában.
1: Média jelenlét, vagy érdeklődés azt gondolom, hogy azért megnőtt irányodban, vagy irányotokban, nem?
2: Jól igen, gondolom? Megnőtt. Persze azért tudom, hogy ez most egy hype, természetes, hogy ez hosszú távon nem ennyire érdekes, és igazából csak az ilyen nagy darabszámú sók az igazán érdekesek, hiszen hiszen ezek azok, amik igazán, igazán hírértékűek, úgyhogy ezzel tisztában vagyok.
1: Hát ezt tényleg látta mindenki.
2: Tehát, igen, ez...
1: Az is, aki nem mondom, kíváncsi rá, eljutott hozzá, tuti.
2: Biztos vagyok benne, de, de minden héten sajnos nem csinálunk ilyet, úgyhogy...
1: Akkor nem is lenne annyira érdekes egyébként. Én azt gondolom, ha minden héten látnánk.
2: De én azt gondolom, hogy tudnánk változatossá tenni.
1: Nyilván.
2: Igen, vannak egyébként, tehát van a világban arra példa, hogy például valahol rendszeresen, akár heti vagy havi szinten rendeznek drónsókat, úgyhogy én ebben is látok fantáziát, igyekszünk mindent megtenni, hogy ebbe az irányba elmenjünk.
1: Petr Attila, köszönöm szépen, hogy jöttél, és hogy meséltél a munkádról, meg az életedről.
2: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállása. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
3: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Republik egyik klasszikusán például, szól majd pár perc múlva a Szájjel kismadár, de itt lesz az Anna and the Barbies kis Tibivel, most pedig a Honey Beast és a legnagyobb

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Neoton Família, ez volt a holnap hajnalig. Itt szeretném jelezni, hogy két hét múlva hétfőn Végvári Ádám lesz majd az Amaházi Presszó vendége a Neoton ünnep Ádám 75 koncert kapcsán. A folytatásban jön mindjárt a Tábortűzzel az emberek, Császár Elődés, Szalontai Szilvi duettje után. Tiltott szerelem a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hip Hop Boys és az Ott Várok Rád után Bocskorék Rock City turnéjának győztese hallgatóink szavazatai alapján a Rock Me Lady következik. Neked adtam mindent a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Jani Csákveca, ez volt a Könnyek az esőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az exotik klasszikus a Trabant, előtte pedig a bonbon zenél, már is szól a valami amerikai.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Cserháti Zsuzsa, ez volt az egy elfelejtett dal. A Klub 54, és ha még egyszer szól pár perc múlva, a 4F Club után. Balatoni Láz, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Krisztál és a két utazó után a repülőkkel megyünk tovább. Itt szeretném jelezni, hogy holnap után szerdán Geszti Péter lesz majd az Abaházi Presszó vendége, törzs vendég, és ezúttal Oláh Ibolyával együtt érkezik, akivel hosszú idő után újra együtt dolgoztak. A közös munka eredménye egy új dal, amit természetesen be is fogunk majd mutatni, mindezt tehát szerdán. Most egy korábbi geszti siker a repülők időszakból, I Love You a Retro

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Napóleon Bulvár és a Júlia nem akar a földön járni után. Jön mindjárt az LGT, az egy elfelejtett szó előtt pedig a Kowalski meg a Vega zenél egy világon át a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Olajbolya, ahogy azt már korábban említettem, szerdán lesz majd az Abaházi Presszó vendége. Geszti Péterrel közösen érkezik, és az imént hallott Magyarország után újra együtt dolgoztak egy dalban, az És jött a doktort, természetesen meg is fogjuk majd hallgatni. Geszti és Olajbolya tehát majd szerdán, holnap pedig Dés László és Vecsei H. Miklós lesznek a vendégeim. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Fiesta slágerével búcsúzom. Bonita a Retro Rádióban. Viszhall! Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.